0: és esztétikai munkákat is lezárták, megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalom technikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljáron, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flórián téli felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a Budai Családkórház Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A jelzőrendszer hétfőn lépett működésbe, a dolgozók pedig egy újszülöttet találtak benne. A csecsemő azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást. A 2060 g-os és 45 centis kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a perinatális intenzív centrumban ápolják. Ez az első olyan eset, hogy gyermek került az intézmény babamentő inkubátorába. A csöpség további sorsáról az illetékes hatóságok döntenek. Mintegy 100 Ikarusz buszt vonultat fel a hétvégén az Aeropark a Ferihegyi Ikarusz találkozón. A rendezvénye számos történelmi jelentőségű jármű mellett a különleges Palt Ikarusz is látható lesz, amelyet az 1980-as években repülőterek számára fejlesztettek. Vasárnap délután több mint 80 Ikaruszból álló konvoj halad végig rendőri felvezetéssel Vecsés és Üllőfő utcáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Slágerre fel a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. A ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak ismét. Elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, nem csak a kulturális életünkre, hanem magára az életünkre is, mert minden-mindenre hatással van, én ezt nagyon gyakran hangoztatom, de az a nagyon kedves hölgy, aki ma megtisztelt a bizalmával, aki egyébként pont ma, hogyhogy nem, ünnepli a születésnapját, és egy nagyon kerek születésnapot ünnepel, úgy hívják őt, hogy Csincsi Leila, azzal a misszióval teszi a dolgát, hogy nekünk jobb legyen, jól mondom, Leila?
2: Így van, szervusz András!
1: Örülök neked, köszönöm, hogy itt vagy. Hát elég sokat kellett udvarolnom neked, hogy ide jöjj a stúdióba, meg hogy egyáltalán szerepelj a rádióban, nem nagyon akartál szerepelni.
2: Így van.
1: De miért ment? Vagy megy ez neked nehezen? Mert inkább jobb ott a négy fal között? A vendéggel?
2: Igen.
1: Hogy nevezzük a te missziódat? Mi ez? Masszázs, érintés?
2: Így van. A test, a lélek, a szellem, tehát igazából segítségről.
1: Ugye a hallgatók közül is nyilván sokan vannak, akik járnak masszőrhöz. De a te szeánszaid azok jóval többek egy masszázsnál, hiszen ahogy mondtad is, test, lélek, szellemmel foglalkozol, és nem csak a testet teszed rendbe, az az alap, ugye, hogy
2: leteszed
1: a testi problémákat, hanem oldod a mindenfajta lelki gócokat.
2: Igen.
1: El lehet azt mondani, hogy te hány éves vagy?
2: 50 éves.
1: Tehát ma pont ma ünnepled. Azért abból, ha 30 évet végig masszíroztál, azért van jó nagy emberanyagot.
2: Így van, igen.
1: Talán kívülről, belülről ismersz minket, igen, akik hozzád járunk. Azt el kell mondani, hogy Leila nemcsak, hogy a Vétel körzetben teszi a dolgát, mert egyébként Tata a fő bázis ott, Tata a baj, illetve hát Dunajváros, Budapest, mindenhol ott vagy.
2: Igen.
1: Ahol a slágeresem szól természetesen, és azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy egyáltalán mit látsz, milyen állapotban vagyunk mi most. Hogyan látsz minket? Vannak bajok?
2: Igen. Nagyon sok rétű. Tehát mozgásszervi, egészségügyi, de leginkább ugye arra vezethető vissza minden, hogy lelki eredetű, de nem feltétlen csak lelki eredetű lehet egy-egy betegség.
1: Aha, ahogy mondtam, tényleg minden mindenre hatással?
2: Igen.
1: Ha jól tudom, gyerekkorból datálódik az, amiért te tulajdonképpen elkezdtél a masszázs iránt érdeklődni, ráadásul anyukának is szerepe volt benne.
2: Kiskoromban, mikor ugye volt ezek a növési fájdalmaim, akkor ugye a nénik, akik ugye ott az utcában laktak, összejártak az ő anyukájával, egy házban laktunk ugye az anyukámnak az anyukájával, a Mariska nénivel, és a Mariska néninek volt ugye a barátnője, a Lidi néni, szembe a Bözsi néni, és ők így összejártak tollat fosztani, stb. Stb. És egyik éjszaka rettenetesen fájt ugye a lábam, meg a kezem, tehát akkor voltam gondolom olyan 12 éves körül, és nagyon-nagyon fájt, tehát sajgott mindenem, és három öreg néni megmasszírozott mindenhol, csak ilyen nyomásos, intermitáló nyomásokkal végigmasszíroztak, rendkívül jó volt, és rövid időn belül, tehát elmúlt ez a fájdalom. És onnantól kezdve kezdett érdekes lenni, mert ugye anyukám is mindig láttam, hogy ugye masszírozta apukámnak a lábát, és bármikor bármilyen problémám volt, a mai napig is, hogyha bármilyen problémám van, anyukámat megkérem, hogy ugye nyomkodja meg a lábamat, a kezemet, vagy bármi van. Főleg amikor ugye le volt szakadva ugye a jobb térdem, akkor ő nagyon sokat segített, tehát így a masszázsra. Nyilván voltak gyógytornászok, stb. Stb. De hogy ugye anyu így segített. Tehát úgy, hogy akkor fedeztem fel azt, hogy a fájdalomra, tehát a masszázs, tehát nagyon kiváló eszköz és egy lehetőség. Maga az érintés, maga az, hogy ugye, hogy kapcsolódtak ugye hozzám, és tehát, hogy segíteni akartak ugye ezek az öregek.
1: Uh-huh. De utána meg te akartál segíteni,
2: igen,
1: másoknak.
2: Igen, utána meg én, igen.
1: Mert hogy felfedezted ennek a szépségét?
2: Abszolút.
1: Sok szépsége van?
2: Nagyon.
1: A te hivatásként kezeled?
2: Igen, igen.
1: Na, hát akkor azért szép dolog ez. Szóval 30 év, az nem akarok tényleg jönni most megint ezekkel a közhelyekkel, hogy gombócból is sok, de tényleg sok. Hát emberi történetekből mennyi van?
2: Rengeteg.
1: Én úgy képzelem el, én nem vagyok masszőr, de a te életedet, hogy hát kb. Olyan vagy, mint egy ontató pap. neked mindenki elmond mindent ott a masszázsasztalon.
2: Azért nem mindenki, tehát először azért most már ennyi tapasztalat után azt tudom mondani, hogy azért van, aki tart tőlem, és ez nem mindig olyan jó a számomra, mert rendkívül nagy szeretettel fordulok minden egyes hozzám fordulóhoz, és mégis bevallják egy-kettő ülés után, hogy fú, hát nem is gondoltam, hogy ez mennyire jó, és mennyire kedves vagy, mennyire aranyos vagy, nem gondoltam volna, hogy ilyen őszintén lehet ugye velem beszélgetni, és mennyire megértő vagyok, mennyire empatikus vagyok, mennyire segítőkész vagyok, szeretetteljes vagyok, nyilván ugye szeretettel érintem meg bármilyen test legyen is az, bármilyen, tehát, hogy vékonyabb, vastagabb, tehát teljesen mindegy. Én azt nagyon nagy szeretettel, szinte szerelemmel érintem a testet, és ugyanezt az energiát képviselem.
1: De az egy nagyfokú bizalom kell, ugye, hogy valaki rád bízza a testét.
2: Abszolút, igen.
1: Hát meg aztán nyilván a
2: lelki. Igen, de mint mondtam először, egyébként fenntartással kezelik ezt, hogy van, aki először le sem mer vetkőzni, tehát van a 100-ból mondjuk 2-3 ügyfél, aki ruhában van.
1: Ilyen is van?
2: Igen.
1: Na, de igen. Akkor fú, de jó, látod, hogy beszélgetünk, mert akkor oszlasd el kérlek a két tejeket. Nyilván van olyan hallgató, aki még életében nem járt masszázson, csak hall róla, hogy az milyen. Szóval itt igazából az történik, amit a kedves ügyfél
2: abszolút
1: akar?
2: Így van, igen. Igen.
1: És az se baj, ha nem vetkőzik le?
2: Nem.
1: Jó, hát én már sokfajta szaktársadnál jártam. Valahol azt mondják, hogy már pedig le kell, mert úgy nem tudnak megmasszírozni.
2: Hát ez nincs ez így, mert én 15 féle masszást tanultam meg, és sajátítottam el, és a mai napig is tanulok, tehát új fogásokat, új technikákat, új megoldásokat, új eszközöket használok, akár a maderoterápiához használok ugye fa eszközöket, vagy a gyógyításhoz, amikor tényleg ilyen felső légúti betegségek vannak most ilyen gyógypárnákat készítek, és meg melegítem ugye ezeket a párnákat, tehát nem a herbár labdacsról beszélek, hanem párnákat melegítek sóval, tehát ezeket én készítem, én varrom ugye össze, tehát ezt beleteszem ugye a sót, a gyógynövényt, a levendulát, éppen ami ugye aktuális, akkor a kakukkfüvet. Én szoktam szedni egyébként ezeket, mivel természetgyógyász is vagyok, én nagyon szeretek ugye az erdőben is növényeket gyűjteni, így nagyon szeretem ezeket elkészíteni, illetve ugye gyógyteákat is készítek.
1: Na, a témánál vagyunk, mert nem véletlenül utaltam arra, hogy sokkal több az, amit te végzel, meg mélyebb az egyszerű masszázsnál, hiszen tele vagy mindenfajta végzettséggel.
2: Igen.
1: Mesélj kérlek ezekről.
2: Igen.
1: Már csak a hitelesség kedvéért is.
2: 1999-ben iratkoztam be a gyógysportmasszőri iskolába. Ezt 2002-ben végeztem. Akkor nagyon komolyan vették ugye ezt az egészet. Kellett hozzá egészségügyi végzettség, és abszolút az egész testnek kívül belül az összes latin kifejezést, a még boncoláson is voltam, tehát egy válizületnek ugye a komplet boncolását, tehát én ennyire beleástam magamat, és nagyon érdekelt, tehát először még ugye a gyógy része érdekelt, mikor még ugye fiatal voltam, hogy tudom meggyógyítani az ugye a testet, ugye a diszfunkciót. És aztán igen, ezután következett, hogy természetgyógyász lettem, ezen belül addiktológus lettem, tehát függőségeket gyógyítok, tükkel, a 5 nadapontot szúrom meg, az addiktológ, tehát minden függőség ide tartozik, tehát a drogtól kezdve.
1: Na igen, témánál vagyunk megint. Kaja is?
2: Igen. A kaja is, igen, az ételfüggőség, igen. Tehát nyilván ez valami hiánytünet lehet ugye az étel, tehát amit ugye botolnak, de hát az általában akkor átvált utána szexfüggőségé, akkor tehát nagyon sok függőségünk van, tehát mondom, nem csak
1: egyéb, ugye. Na akkor tisztázzuk már, Leila, hogy minden ember függő, valamitől mindenki függ?
2: Nem feltétlen.
1: Komolyan?
2: Komolyan.
1: Mi múlik ez? Neveltetésen, tudatosságon?
2: Tudatosságon, igen.
1: Inkább azon. Abban is segítesz neki?
2: Igen, abszolút. Tehát ebben az irányban dolgozom én is, tehát nem vagyok teljesen fanatikusan spirituális, vagy nem tudom azt elmondani, hogy most csak a buddhizmusban hiszek, vagy csak egy Istenben hiszek, vagy én az egész világot járom, én minden templomba abszolút besétálok, teljesen tiszta szándékkal, szeretettel, én hiszek Istenben, ez így is van, de ettől függetlenül minden mást abszolút elfogadok, és én nem erőltetek senkire semmilyen hitvallást, de rendkívül fontos. Tehát, hogy mi a hitrendszerünk tulajdonképpen. Hát egyre jobban belemélyedtem, akkor kezdődött ott, hogy elkezdtem érezni ugye az energiákat, tehát ez így magától jött. Tehát olyan, mintha így lépésről lépésre haladok mind a mai napig. Egyre jobban kezdem ugye felismerni, megismerni akár saját magamat, és egyszer csak jöttek ezek a megérzések, jöttek ilyen fura képek, nem tudtam igazából hova tenni, és aztán elmentem Domján Lacihoz, megtanultam az agykontrollt, mondom, folyamatosan tanulok. Tehát tényleg nincs olyan év, hogy minden érdekel. Tehát én még ilyet nem láttam, minden érdekel, ami akár a testtel kapcsolatban, a lélekkel kapcsolatban, a pszichológiával kapcsolatban. Tehát rengeteg irányzat itt van a fejemben, rengeteg tudást is elmondanám, hogy itt van a fejemben, a kezemben. Nyilván látok is dolgokat, igen, tehát akkor most ide térnék, ugye, tehát ami egy nagyon érdekes dolog, hogy igen, látom, amikor már bejön az ügyfél az ajtón, hogy érzi magát, hogy van, tehát most nem azt mondom, hogy látom az auráját, de igen, látom a kisugárzását, hogy ő most éppen az adott napon ő hogy érzi magát. Miután ugye nyilván beérkezik ide, nyilván megkínálom egy teával, megvárom, hogy megérkezzen, megvárom az adott térnek az energiáját, hogy mi az, amit tudunk ugye kezdeni. És akkor egyre jobban elkezdtem újra tanulni megint, akkor elvégeztem a spirituális választerápiát, fantasztikus eszköz egyébként, tehát ezzel tudom ugye a lelki és a fizikai síkon is, és a szellemi síkon is megtisztítani ugye az energiákat, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ebből is adódnak ugye betegségek, tehát hogyha felborul a rendszerünk, és nem a középpontunkban vagyunk, akkor egy diszharmónia alakul ki, és sajnos kialakulhatnak ugye ebből kifolyólag betegségek is. Nyilván most nem azt mondom, hogy csak ettől, mert van akinek például fáj a válla, lehet, hogy éppen valami sok terhet cipel, vagy lehet, hogy meghúzta magát, tehát ezt most így nem lehet ezt így külön választani, tehát nagyon-nagyon sok minden lehet, de észrevettem, hogy lelki eredetűek nagyon-nagyon sok betegség, és nagyon-nagyon sok nő fordul hozzám női betegségekkel. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy viszont nem akarják megélni a nőiséget, nem akarják elfogadni saját magukat.
1: Egyébként hölgyek vannak többségben, akik...
2: Igen, abszolút. Tényleg? Igen.
1: Azért ezt el kell mondani, hogy te magad is megjártad a hadak útját.
2: Igen.
1: Nem csak másoknak segítettél, de neked is voltak problémáid, igen. Ugye nem titok, hogy 120 kilóval nehezebb voltál korábban. Papírod volt arról, hogy talán soha nem lehet gyereked. Ahhoz képest most ugye van egy kisfiad, 12
2: igen,
1: éves, jól tudom, szívből gratulálok
2: igen,
1: hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát hány kiló, vagy 50 kilóval vagy?
2: Így van. Most vagyok 78 kiló, igen, 50 kiló. Igen.
1: Őrület, szívből gratulálok ehhez is. Szóval azért ehhez kell erő.
2: Nagyon sok segítőm volt ezen az úton. Azt elfogadom én is a segítséget, de nyilván voltak ezzel is gondok, tehát nálam is, tehát én is elmondhatom, hogy függő voltam. Hiányom volt nagyon sok részben is, és folyamatosan fejlesztem saját magamat.
1: Mernek szakemberhez fordulni az emberek? Tehát 2026 őszén hogy állunk a bátorsággal, meg a nyitottsággal inkább?
2: Nagyon vegyes az én gondolatom. Még most is nem mindenki fogadja el a segítséget, már csak akkor fordulnak hozzám, amikor már ég a ház. Az utolsó pillanatban.
1: És a 24. órában is tudsz segíteni?
2: Nem vagyok a jóisten igazából, de mindent megteszek, és nyilván ami a kompetenciámon belül van, én azt megteszem mindent, ami tőlem telhető. De megmondom azt is, hogyha ezt nem tudom megtenni, és akkor elirányítom nyilván szakorvoshoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, tehát több szakemberhez, nagyon sok a kapcsolati hálómon belül nagyon sok mindenkit ismerek, nagyon sokan azért megpróbálunk összedolgozni, vagy tanácsot kérni egymástól, és segítünk egymásnak. De igen.
1: Ez a lényeg, hogy segítetek. No, hát és van még valami, ami téged különbé tesz a kollégáknál, a szaktársaknál, hogy benne vagy nyakig egy könyv készítésben, ami tulajdonképpen 30 év tapasztalatát foglalja össze, azt a 30 évet, amit ma ugye egy kerek évfordulóval, de ünnepelsz, mint születésnap, testi jelek, lelki folyamatok, emberi történetek mind.
2: Az írás egy terápia, és egyre jobban élvezem a könyv írását, és fantasztikus segítséget tud nyújtani. És az írás az abszolút 200%-ban mondanám, hogy gyógyít. Egyébként azért írok, mert a vendégeim is kérték, hogy hagyj vigyék haza azt, amit tanítok, és ezt szeretném egy könyvben, vagy akár kettő könyvben is, mert egy szakmai könyvben is gondolkodom, hogy segítsek azokon, akik éppen most kezdik ugye ezt a szakmát, illetve ugye nyilván a hozzám fordulóknak, hogy legyen egy mankó a kezükben, és tudják ezt használni.
1: Tehát ez az érintés művészete, amit te
2: igen.
1: képviselsz, és azon ritka művészek közé tartozol, ha már művésznek hívlak, akik mennek is házhoz, meg hozzád is lehet menni több helyszínre.
2: Így van. És az a jövőbeli célom is egyébként, hogy például holnap egy elvonuló központban fogok dolgozni, 15 embert fogok masszírozni, őket segíteni fogom abban, hogy jelenleg ők méregteleníteni fognak, tehát ez egy lébőjt kúratábor Erdőtelken, a Pandida Meditációs Központ szervezésével történik ez, és ide meghívtak. De igazából a világon több helyen is járok és meghívnak, tehát hashtag csoporttól kezdve.
1: Nemrég mondd is el, Párizsban jártam.
2: Így van. És nagyon szeretem az e fajta meghívásokat, sokat jártam Spanyolországban is, és nagyon sok helyre járok, és igen, én ezt a réteget fogtam meg anno Dunakeszin is, hogy házhoz járok, hiszen nekik sokkal könnyebbé teszem így az életüket, és mindent viszek, fantasztikus, kényelmes ágyam van, mindenféle olajakkal, gyógynövényekkel érkezem, hangtálakkal, tehát ez a legújabb például, hogy most már hangtálterápiát is csinálok, hangtállal masszírozok, és emelem ugye a rezgéseket, mert ez a legfontosabb, hogy megemelkedett rezgésben legyünk.
1: Hát pont ezért hívtalak, mert annyira ritka, hogy valaki ennyi mindent ötvözzön egy hivatásban, hogy én nagyon sok kitartást kívánok neked az úton, meg hát ha olyan lesz a következő 50 év, mint az első, akkor nagy baj nem lesz?
2: Akkor nagy baj nem lesz.
1: Jó, és most van az a lélektani pont, hogy mondd el, kérlek, hogy hol találnak meg a hallgatók. Hol érnek el téged?
2: Elérhetnek ugye a weboldalamon, a lumenara.hu.
1: Lumenara.hu,
2: illetve a 0620-313-804-es telefonszámon.
1: Na, még életemben egy vendégben nem mondta itt a telefonszámát, de esküszöm ez most. Ja, különleges, hogy...
2: És Tatán is. Tatán megtalálható leszek jövő héttől. A Facebookon is megtalálható vagyok, a Csincsi Leila oldalon, illetve a Lumenara Leila oldalon, és Tatán a Wagner Ház Szépségklinikán egy nagyon kedves barátomnál fogok dolgozni.
1: Hát és akár Dunakeszin is.
2: Nagyon
1: örülök, hogy itt voltál, a jó Isten éltessen, és köszönöm, hogy a születésnapod estét ránk szántad. Sok csillogó szempárt kívánok, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog. Köszönöm. Jó ez útravalónak?
2: Igen.
1: Köszönöm, nagyon. Hogy itt voltál. A hallgatóknak is, de nem menjenek még sehová, mert Leilától ugyan elköszönök, de folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. Lehet

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Tudják, kedves hallgatóink, estéről estér olyan alkotókkal beszélgetek itt ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, illetve képesek hatással lenni erre a bizonyos kulturális életre. Hát maradt Viki jó régóta. Hatással van, mindig mondom. A mi életünkre.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Hát jó, hogy
2: jöttél, és köszönöm.
1: Rég találkoztunk.
2: Nagyon is érdekel a kultúra, és nagyon érdekel minden, ami ide tartozik, az építészettől kezdve a színházon át, minden, csak valahogy, amikor magamra gondolok, akkor lehet, hogy nem ez jut eszembe, hanem az őrült rock and roll, ahol tépem a hajam, és...
1: Oké, de gondolnád, hogy mennyi szabadságot meg energiát adsz a közönségnek ezzel?
2: Igen, pont most gondolkodtam rajta egyébként, hogy vannak, akik így oda jönnek koncert után, és mondják, hogy annyira feltöltöttek, hogy aznap nem kell bevenniük az antidepresszánst. meg most volt hétvégén egy olyan koncertünk, ahol nagyon úgy éreztem a közönség energiáján, hogy olyan szomorúnak éreztem őket. Mostanában nagyon érzem ezt, hogy lehet, hogy aztán nem jól, vagy éppen az én aktuális hangulatom is befolyásolja azt, ahogy fölmegyek a színpadra, de úgy éreztem, hogy nagyon nehéz kihozni őket abból a kicsit ilyen enervált állapotból, és aztán úgy éreztem, hogy persze 2000%-ot kell teljesíteni, vagy 2000 fokon kell égni ahhoz, hogy elmozduljanak onnan, de sikerült, és a végén mosolyogtak, és táncoltak, és énekeltek, és mindenre vevők voltak, és akkor ilyenkor érzem azt, hogy igen, ezért mindig megéri, hogy ha csak egy embert látok mosolyogni, akkor már megérte. Annó, amikor indult a zenekar 23 évvel ezelőtt, akkor én még gyerek voltam, szerintem ezt így kimondhatjuk, és sokszor gondolkodtam azon, hogy voltak olyan fellépéseink, ahol 8000 ember volt, meg nem tudom hány ezer ember volt, és hogy én még ilyen 20 évesen, meg 21 nehány évesen nem tudtam ezzel mit kezdeni, szerintem így, hogyha mai fejemmel visszagondolok erre. Szinte ilyen eufórikus állapotba kerültem, mert azt érzékeltem, hogy ekkora embertömeg az mekkora energia, és azt is éreztem, hogy megvan ez az energetikailag ez az adok-kapok, de valahogy most, szerintem most ilyen 40 pluszosan jutottam el odáig, hogy szerintem most már sokkal jobban tudok kommunikálni is a közönségemmel, sokkal jobban érzem őket, érzem magamat, tudom, hogy én mit akarok, mit nem akarok, és ezek olyan jó belső igazságok, és szerintem igen.
1: Ez egy fontos téma, amit érintettél, hogy te lettél érzékenyebb intuitívan, mert ugye az ember változik.
2: Igen, így van.
1: Van nektek egy budapesti bástyátok, az Orfeum.
2: Igen, ez egy nagyon örömteli dolog, hogy mi ott időről időre mindig, hát rendszeresen végül is lehet azt mondani, hogy van egy klubunk ott, és ez azért is örömteli, mert hogy ez egy nagyon bensőséges dolog, itt olyan közel vagyunk egymáshoz, nincsenek kordonok, elérjük egymást, megérintjük egymást akár, és kommunikálunk test közelből a közönséggel, beöltöznek. Ez egy olyan este, amikor tényleg így mindenhogyan vissza tudunk repülni az időben egy kicsit, meg úgy repkedünk, mert hogy az kötődik hozzánk, ez a 60-as évek világ, ezért kisestéiben jönnek, vagy éppen kartonruhában, vagy amit ehhez igaznak éreznek, de most például, ami lesz az Orfeumban október 30-án, ez egy Halloween party lesz, és akkor már én is így gondolkodtam rajta, hogy bár megmondom őszintén, hogy nekem se a Valentin nap, se a Halloween, semmi ilyesmi nem mozgatott meg eddig, de hogy most mi lenne, hogyha különlegessé tennénk úgy is, hogy esetleg valamilyen Halloween jelmezt, vagy valamit én is magamra vennék, és akkor ezzel meglepném a kedves közönségünket, úgyhogy biztos, hogy valamit majd találok. De hogy most végül is ez ebből a szempontból is egy különleges este lesz, és külön erre az alkalomra válogatjuk a dalokat is a zenekarral, úgyhogy szerintem még ilyen téren is lesz meglepetés.
1: Mennyit kell készülnötök egyébként? Vagy általában ti egy próbáló zenekar vagytok?
2: Igazából, hogyha van valami változás a műsorban, az muszáj, persze, persze. Úgy általában nagyon demokratikusan mindenkinek van beleszólása. Van egy olyan fix setlist, amit tudjuk, hogy mindenki szeret játszani, amire így számítunk, vagy ami olyan dramaturgiailag, hogy lehet rá számítani, hogy megvan az íve a másfél órás koncertnek. És akkor vannak még pluszban mondjuk egy ilyen papír aljára fölírva azok a dalok, amik a vágyaink hangulatilag, hogy milyen a közönség, hogy most már figyelünk mindenre érzékenyen, hogy nem tudom, hogyha egy céges rendezvényre megyünk, és ott azt mondják, hogy ők kimondottan nagyon szeretnék hallani a Subidubi Május című dalt, vagy a...
1: Nőnap volt, vagy utcabál a körúton.
2: Így van. Nagyon jó vagy.
1: Hát a Halloween party ott az Orfeumban, amikor megint láthatunk benneteket. Árulj el, kérlek, kulisszatitkokat.
2: Mi nagyon ilyen energikus kezdéssel szoktuk indítani a koncerteket. Egyébként mindegyiket, nem csak az Orfeumban. Rock and roll és kész, igen, igen. Vagy a rock and roller, vagy a come on baby, let's rock meg roll. Tehát, hogy mindig valami nagyon-nagyon pörgős energikussal, és akkor még ezt megfejeljük gyorsan egy Elvis egyveleggel, amit csak lányok éneklünk. És az számomra attól is különleges, mert hogy ez nem egy megszokott dolog, hogy Elvis dalokat lányok énekelnek.
1: Hogy mondtad, 23 év?
2: 23 év, igen.
1: Most nem akarok azzal jönni, hogy még ez gombócból is sok, tényleg sok, de azért az egy nagyon szép szám.
2: Igen.
1: Arról is beszéltünk már, hogy érik az ember, hát 23 évvel később meg már másképp is lát sok mindent, mint annak idején. De ezt az egész világot, amiben te beleszülettél, amit megszerettél annak idején, és amit képviselsz még ennyi idő után is, az egy kegy, meg felelősség.
2: Ez így van, sokszor gondolkodom azon is, hogy most, hogyha nagyon spirituális vonalra térek, akkor ugye nekem a bátyám, a Flipper öcsi, és az ő csillagjegye ikrek, ő ikrek csillagzat alatt született. Nekem az aszcendensem ikrek, tehát hogy én valószínűleg ott kapcsolódtam hozzá. A 20 év kor különbséggel és azzal, hogy mi testvérek vagyunk, és az, hogy ő behozta ezt, és hogy még a 20 évvel fiatalabb húgát is úgymond nem tudom, megfertőzte ezzel az egész rock'n'roll-lal, ami nagyon, nagyon hülyén és bután hangzik így, hogy mert hogy ez egy csodálatos dolog egyébként, és valahogy azt érzem, amikor arra gondolok, hogy mi volt ennek az egésznek az értelme, hogy valahol olyan, mint hogyha ez meg lett volna írva, hogy nekem ezt tovább kell vinnem. Azt, ami neki fontos volt, és hogy mi nem csak a csillagjegyeinkben és a genetikában vagyunk összekapcsolódva, hanem ezzel a dologgal is, a zenével is össze vagyunk kapcsolódva. És hogy igen, felelősség is, úgy érzem. De ez egy nagyon szép felelősség, és el nem tudnék képzelni magamnak más stílust. Az a durva, hogy 23 év alatt tényleg annyira sokat fordul és változik az ember, és mégis azt érzem, hogy nekem ez a stílus, ez a mindenem.
1: Azért ez egy nagyon fontos misszió szerintem, még kívülállóként is így tűnik, amit ti képviseltek, mert a múltat kötitek össze a jelenen, és egyébként meg tele vagytok új dalokkal is, úgyhogy a jövőt is építitek.
2: Igen, és ez is nagyon fontos nekem, és nagyon jó, hogy ebben is megtalálhattam itt zenekaron belül a helyem, hogy hogy kíváncsiak vagyunk egymásra, hogy oké, hogy van egy stílus, ami által ugye nyilván kötötté válik egy zenekarnak az útja, de hogy azért beengedjük az újat is, és nem csak hangszerelésben, hanem témában, témáinkban is a számunkra aktuális témákkal foglalkozhatunk, hiszen azok is mindig változnak, hogy éppen időszakosan mi az, ami fontos nekünk, hogy például volt egy korszakunk, amikor mindenkinek gyermeke született a zenekarban, és akkor nyilván ez az irány is, ez egy nagyon fontos irány, és szerintem mindig úgy tudunk egy kicsit a korosztályunkhoz is szólni, és nem csak ahhoz a korosztályhoz, akik annó, mit tudom én, a 80-as években voltak fiatalok, és amiatt volt rájuk nagy hatással mondjuk a rock and roll, vagy ez a zenei stílus, hanem itt tényleg szerintem a generációk között is lehet ez egyfajta híd, és szerintem ez nagyon szép, hogy a zene eleve egy híd.
1: Ti meg vagytok a hídépítők, de ez egy szép küldetés. Az új dalokkal hogy állsz?
2: Igazából én van, hogy minden nap leírok egy-egy gondolatot, de van olyan, hogy mondjuk nem jön hetekig, és teljesen kiszámíthatatlan. Nekem mindig éjszaka jönnek egyébként, amikor ilyen minden elcsöndesedik, vagy éppen pánikolok valamin, hogy hozzáértem valami növényhez, és nem tudom, kiütések lettek az ujjamon, és akkor erre pánikolok rá, vagy éppen jó paszban vagyok, és akkor jönnek gondolatok, amiket le tudok írni, és van egy, most már 2019 óta van egy dalszövegbankunk a zongoristánkkal, Pirisi Lacival, és ide gyűjtjük az érdeklődőket,

0: bár ez még mindig csak azt hiszem, hogy egy szárny próbálgatás a részemről, és én még mindig nem vallom magam mondjuk szövegírónak, mert én mindig is csapatjátékos voltam, és én ebben is csapatjátékos vagyok, hogy nekem fontos az, hogy mindenki beletegye a saját gondolatát, és akkor úgy jön ki belőle szerintem egy valami jó dolog. És a Mesztelen is ilyen egyébként, de hogy ott abszolút az irányvonal az tőlem jött, és akkor végül is Pirisi Laci fűzte össze olyanná azokat a gondolatokat, amik jöttek, amiket nagyon megszerettem, és ami a Mesztelen most, és például ezt is játsszuk az Orfeumban.
1: Ugye a kedves hallgatók pontosan tudják, hogy ebben a műsorban itt a Slágerkultban nálunk nincsen zene, csak próza, viszont ha Vikivel elköszöntünk, akkor az legyen az első dolguk, hogy a Marót Viki és Nova Kultúrzenekar oldalán, a YouTube-on, a Spotify-on, bárhol, ahol zenélni lehet, ott keressék meg az új dalokat.
0: Mindenhol és bárhol.
1: Október 30-a a következő alkalom, amikor találkozhatunk veletek itt, Budapesten, az Orfeumban. De ott a zenekar weboldalán, meg a Facebook oldalán gondolom minden pontos, fontos információt megtalálnak. Szeretitek ezt a milliót azon túl, hogy be fogtok öltözni? Mert azért ez egy nagyon intim közeg ott az Orfeumban.
0: Igen, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Azt is szeretem, hogy Budapesten van. Azt is szeretem, hogy egy nagyon elegáns hely, egy elegáns közeg, és a közönség is nagyon elegáns mindig. Ez egy külön világ, és nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok rá, hogy itt időről időre mindig felléphetünk. Olyan teltházas koncertek voltak ott, hogy még a Csilláról is lógtak.
1: Hogy állsz most az új alkotásokkal? Mennyire jársz előttünk? Tehát vannak olyan dalok, amiket már csak fel kell énekelned?
0: Igen, nagyon szeretnék. Most nagyon sok minden születik bennem, úgy érzem. Úgyhogy szerintem a közeljövőben. Igen, várható.
1: Van neked egy másik nagy szerelmed is. Ingatlanokkal foglalkozol, de nem átlagos módon.
0: Két nagy szerelmet hozok otthonról, gyerekkoromból. Az egyik a bátyám által kapott rock and roll. Igen, és a másik az édesapámtól jövő építészet. És például gyakorta kapom magam azon, hogy ami nagyon veszélyes is, hogy a belvárosban, amikor bemegyek, akkor a piros lámpáknál mindig az épületek tetejét nézem, és azt csodálom, és akkor van, hogy rám dudálnak, hogy induljak már el, mert már réges-régen zöld a lámpa, szóval egyébként nagyon benne lennék valami olyan belvárosi túrában, ahol a belvárosi épületeket lehet megnézni, olyan helyekre is esetleg be lehet menni, ahova egyébként nem. Hogyha lenne valami művészettörténész, aki csatlakozna hozzám, és akkor csinálnánk egy ilyet, az nagyon szuper lenne. De hogy igen, tehát hogy ez a másik, amit így hozok otthonról, az épületek iránt érzett szeretet, vagy szerelem, vagy tisztelet, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Csodálat, szerintem ez is egy művészet, és a legnagyobb művészek azok az építészek, és hát igazából én 8. osztály után építőipari szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, mert hogy az volt a célom, hogy építészmérnök legyek, de aztán ezt 2 év után megkérdőjeleztem, és nem értettem, amikor Kicsapó Zsinórral a kezemben álltam, hogy de mit is keresek én itt? És akkor átmentem gimnáziumba, és ezt teljesen előről kellett kezdenem, és most már ezt nagyon megbántam, és annó még a Covid időszakban elkezdtem egy magas építő technikumot, amit szintén ugyanúgy a hiányzásaim miatt be kellett fejeznem, és akkor gondolkodtam, hogy akkor hogy teljesíthetném ki, vagy zárhatnám le az életemnek ezt a részét, vagy hogy kerekíthetném ki, és így jött a lakberendezés, úgyhogy lett egy, tulajdonképpen lakberendező lettem, és ez a másik szenvedélyem.
1: Erről fogunk legközelebb beszélgetni. Ígérd meg, kérlek, hogy visszajössz, és akkor beszélgetünk egy hosszabbat.
0: Jó, nagyon köszönöm.
1: A kedves hallgatóink, a műsor második részének vendégétől is elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Csincsi Lejlának és Marót Vikinek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak Kelenföldig közlekedik, több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre, ezzel életveszélyes helyzetet teremtve az áthaladó szerelvények számára. A rendőrök és a közterület felügyelők gyors intézkedésének köszönhetően a rollereket még időben eltávolították a sínekről. Az ügyben eljárás indult. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 ezret Magyarországon. A táv futóinak 52%-a magyar. Reggel még többfelé kisüt a nap, majd nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor előfordulhat. Este pedig már több helyen lehet csapadék, helyenként zivatarok is kialakulnak. A déli szél napközben megélénkül. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegebb levegő péntekre ér ide, akkor már csak 17-20 fok lesz. Az erős szélben a felhőzet felszakadozik, így újra sok napsütés várható.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ismer. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanította a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyomozás indult az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. Befejeződött a Flórián téri felüljáró felújítása. Életveszélyessé vált egy iskola Fejér megyében. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a rendőrség. A nyomozás versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-ai állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-ig tartozott hozzá, a kormányalakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Befejeződött a Flórián téri felüljárók felújítása. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljárón, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. Ki kellett üríteni a Fejér megyei Kincsesbánya általános iskolájának épületét, miután egy statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította azt. Az épülettel kapcsolatos szerkezeti problémák több mint egy évtizede ismertek, a repedések pedig az elmúlt időszakban tovább romlottak. A mostani intézkedés 124 diákot és 25 dolgozót érint, mondta el a Sláger FM-nek Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.
3: Egy rejtett hibát találtak az iskolaépület feltárása során, és egy nagyon profi statikusunk van, aki aki azt mondta, hogy ezzel a hibával tovább nem vállalhatjuk azt, hogy a gyermekek az iskola területén tartózkodjanak. Az önkormányzat tudott biztosítani olyan épületeket, amiben külön az alsó tagozatosokat és külön a felső tagozatos diákokat el tudtuk helyezni, úgyhogy most óriási költözködés van, minden szülő segít, nagyon örültek neki, hogy nem kell a gyermekeiknek elmenni a településről, és itt tanulhatnak tovább. Bízunk benne, és hisszük azt, hogy Kincsesbányán marad az iskola, és sikerül forrás találnunk a felújításra.
2: Új megoldással tervezi a kormány elkezdeni a Velencei tó vízpótlását. A minisztérium egyik fő terve a pátkai és zámói víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karstvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. A hosszabb távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. Hidegfronthoz ma felhőket nyugat felől. A délután már borult lesz, zápor, zivatar is kialakulhat, de főleg este és éjszaka. A hőmérséklet még eléri a 24 fokot. Pénteken reggel a változó felhőzet mellett erős szél várható. Napközben felszakadoznak majd a felhők és a nap is kisüt, de már csak 17-20 fok lesz.
0: És most indul a sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak Kelenföldig közlekedik, több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az Újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre, ezzel életveszélyes helyzetet teremtve az áthaladó szerelvények számára. A rendőrök és a közterületfelügyelők gyors intézkedésének köszönhetően a rollereket még időben eltávolították a sínekről. Az ügyben eljárás indult. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 ezret Magyarországon. A táv futóinak 52%-a magyar. Reggel még többfelé kisüt a nap, majd nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor előfordulhat. Este pedig már több helyen lehet csapadék, helyenként zivatarok is kialakulnak. A déli szél napközben megélénkül. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegebb levegő péntekre ér ide, akkor már csak 17-20 fok lesz. Az erős szélben a felhőzet felszakadozik, így újra sok napsütés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, a mai inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel között, mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. És igen, ismét elhoztam a Vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író azért ilyen szempontból pláne képes erre hatással lenni. Rubin Esztert köszöntöm nagy-nagy szeretettel, hát aki ugyan az én vendégem is ebben a műsorban, de tulajdonképpen én vagyok az ő vendégem, mert a teraszán beszélgetünk. Köszönöm a meghívást.
2: Szia, örülök, hogy eljöttél.
1: Hát én meg annak örülök, hogy ilyen csodákat adsz az olvasóknak, ami most itt van a kezemben, Quintet az idők végezetéig, egy csodamű, mondom a hallgatóknak, aki beleolvashattam már abba, ami ebben a könyvben van, és elképesztő, hogyan játszol az emberi sorsokkal, de most ezt értsd jól, kérlek, hogy hogyan fonod össze három ember sorsát, úgyhogy hogy az élvezhető legyen, hogy azzal azonosulni tudjunk, hogy az tulajdonképpen úgy is, mint egy filmet néznénk. Én ezt éreztem.
2: Igen, ez érdekes. Hát természetesen szerzőként játszom a szereplőim sorsával. Három főszereplőről beszélünk.
1: Mai... Nem akárkikről egyébként, nem akármilyen sorsokról.
2: Igen, érdekes, izgalmas sorsokról. Igazából öt emberről beszélünk, ezért is Quintet a regény címe. Ebből három mai budapesti, teljesen hétköznapi figura.
1: Na most azért tud, hogy itt ugye mi a Budapestet szeretjük, mint helyi témát, ezért mondtam, hogy három van benne, ami a igen, pestiekre aztán meg pláne.
2: Teljes mértékben Budapesten játszódik, ebből is leginkább Terézvárosban. Nagyon fontos szerepe van a Zeneakadémiának, az Oktogonnak és a Hegedű utcának. Ez egy háromszöget ír le, ha elképzeljük, és ennek is nagyon fontos szerepe lesz a regényben. A három főszereplőm teljesen mai figurák, egyikük egy középkorú gyűjtő, akinek különös szenvedélye van, régi festő ecseteket gyűjt, ezeket elképesztő módon rendszerezi, és igazából őt a Szerémi Bélának hívják, bevallom, hogy ő a kedvenc szereplőm.
1: Na, ő
2: nem,
1: el,
2: csak a, nem csak a gyűjteményében tartja ezt a különös rendet, hanem az egész életében tulajdonképpen őt maga a rend ideája az, ami vezérli az életben, és hát ez bizonyos fajta kicsit kényszerességhez is vezet. Így aztán pont ez az ember, aki ennyire a szabályok rabja, pont őt fogja megtalálni egy olyan időutazós szürreális történet, amiben nagyon nehéz megtalálni azokat a szigorú mindennapi szabályokat, amik szerint Béla él. Tehát az idő, ami kifordul magából, nem lesz ebben együttműködő partner, úgyhogy ez mindenféle fordulatokhoz vezet. A másik főszereplőnk egy fiatal lány, Alina, ő a Zeneakadémia hallgatója, csellista, és szüleit gyászolja, és ebben a gyászban ő nem nagyon tud kapcsolódni az emberekhez, inkább valahogy a csellójával esik szerelembe. A harmadik szereplőnk Tamás, aki állami gondozásban nőtt fel, nemrég lett nagykorú, és nem nagyon találja a helyét az életben. Igazából ez a három ember egyáltalán nem ismeri egymást, mégis valahogy a sorsuk keresztezi egymást egy régi festőeset képében, amit stafétaszerűen adnak egymásnak a szereplők, és ebből a közös pontból ez a festőecset az az apropója, ami miatt felsejlik a három ember történetében egy 100 évvel ezelőtti másik történet, két jelentős festő története, egyikük Vajda Lajos, a magyar 20. századi avantgárd legjelentősebb figurája, aki tragikusan korán 33 hát, évesen
1: ikonikus. Mint el. Ikonikus.
2: Igen, ikonikus festőnk. A másik egy kevéssé ismert festő, viszont éppen ő az, akinek a története megihlette az egész regényt. Olvastam egy cikket Janet Soberről, amerikai absztrakt expresszionista festő, aki a 20. század elején Ukrajnából vándorolt ki Amerikába, a pogromok idején, ahol elvesztette az édesapját. Amerikában ő egy nagyon hétköznapi életet kezdett élni, egy 5 gyerekes zsidó háziasszonyként élte háziasszonyok mindennapjait, amíg a 40-es évei közepén váratlanul festeni kezdett, és ez az időpont szinte egybeesett Vajda halálával. Uh-huh. Ők ketten nyilván soha nem is találkozhattak, de az ő különös tehetségük valahogy arra ösztönzött, hogy adjak nekik teret ebben a regényben, hogy valamilyen módon találkozhassanak. Ami nagyon megfogott Szóbelben, ő egy ösztönös, elképesztő tehetség volt. Ő vezette be először, és ő alkalmazta először a csöpögtetéses technikát, igen, igen. Az all over painting technikáját, ahol nincs egy központi alak, hanem a történet szinte túlfut a vásznon. Viszont tudjuk, hogy ezzel a csöpögtetéses módszerrel Jackson Pollock lett világhírű, nem pedig Janet Sobel, aki nőlétére a 20. század elején talán kevesebb lehetősége és esélye volt erre, és nem volt annyira beépülve ebbe a New York-i művészvilágba. Viszont ez dokumentáltan így volt, hogy ő alkalmazta először, és Jackson Pollock tőle inspirálódott, úgyhogy ez nagyon-nagyon megfogott ez a történet, és szerettem volna Janet Sobelnek emléket állítani és tisztelegni a művészet
1: előtt. Egész speciális módon összegyúrtat egy időgépbe őket, és én azért örülök annak, hogy most van ez a könyv, meg tudunk erről beszélgetni, mert képzeld el, most, hogy így jöttem hozzád, épp azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mindegyik karakternek a, hát ha lehet így mondani, a területéről mi beszélgettünk ebben a műsorban esténként. Voltak a gyermekvédelemből, műgyűjtők is voltak többen, a zeneakadémiák nem csak a rektora volt bent, nem is olyan rég előtted, hanem nagyon sokan, akik oda járnak, csellisták is jöttek többször. Szóval, hát és nem beszélve a képzőművészet minden ágáról, ahol nem csak kurátorok, alkotók, kortársak, meg olyanok, akik foglalkoznak természetesen a művészet mélyével. Ezért erről esténként egész sokat beszélgetünk itt ezen a hullámhosszon, de hogy így egyben, egy időgépben. Ráadásul zseniális a téma. Nem tudom, mennyire követed a TikTok trendeket.
2: Egyáltalán
1: nem, de akkor meg a jó érzéssel belenyúltál, mert az időutazás az elképesztő.
2: Engem elképesztően érdekel,
1: hát engem
2: az idő
1: mindig.
2: És az időutazás. Igazából már az előző regényem vége, ami teljesen más téma, de egy ilyen időutazós gondolatkísérlettel zárult, és akkor már elhatároztam, hogy ezt a témát én ki fogom bontani a következő regényemben. Szerintem az idő egy olyan megfoghatatlan minőség, amit...
1: Minőség? Azt mondod, hogy az?
2: Igen, nehéz megmondani, hogy mi az.
1: Aha,
2: annyira
1: igen.
2: Megfoghatatlan. Igazából olyan nagyon köznapinak gondoljuk, hiszen ránézünk az órára, azt mondjuk, megmondjuk, hogy hány óra van, uh-huh. Tudjuk, hogy hányra, hova kell mennünk, tudjuk a napokat. Mégis azt valahogy nehéz megmagyarázni, hogy miért tűnik néha egy óra végtelen hosszúnak, máskor egy perc alatt telik el. Miért vannak a déjà vu különös bevillanó pillanatai? Miért érezzük néha azt, hogy ez már megtörtént velem? Uh-huh. Vagy miért van az, hogy az idő előre haladtával, ahogy egyre idősödünk, valahogy egyre jobban felpörög az időkereke, és sokkal gyorsabbnak tűnik, ahogy halad előre az idő.
1: Abszolút így vagyok ezzel, de Eszter, te egyébként az időt is egyre jobban értékeled?
2: Igen, nagyon.
1: A saját tudat meg másét is?
2: Abszolút, igen.
1: Én is így vagyok ezzel, és azért is ülök itt, mert hadd mondjam ezt el a hallgatóknak, hogy volt itt elírtam egy dátumot. És emiatt nem abban az időpontban találkoztunk a stúdióban, ahogy kellett, és azt mondtam, hogy nem játszok senkinek az idejével. Tehát ha egyszer bebumlisztál a városba, a stúdióba, akkor az a minimum, hogy most éljövök hozzád. Ezért ülök itt egyébként a hallgatóknak mondom, de abszolút ideillik ez a témához, igen. Hogy az idő az mindenkinek a legdrágább kincse.
2: Hát nagyon, és én úgy érzem, hogy ahogy telik az idő fölöttem, én valóban tényleg minden napot egyre értékesebbnek érzek.
1: Uda jó, hogy ezt mondod, mert én azért vagyok hálás minden nap, hogy megint eltelt egy nap, mert már nem az vagyok, aki tegnap, másként értékelek dolgokat.
2: Igen, abszolút így van. És engem az időutazás, valahogy nekem a kamaszkorom egyébként nagyon nem úgy alakult, ahogy kellett volna, kicsit renitensebben sikerült, mint ahogy lehetett volna.
1: De ezekkel foglalkozni?
2: Csak az idő szempontjából akarok egy gondolatot felvetni, hogy nagyon-nagyon sokáig foglalkoztatott az a dolog, hogy hogyan lehetne visszamenni az időbe, és megváltoztatni, jóvá tenni dolgokat. Tehát az időutazás ilyen szempontból engem mindig nagyon foglalkoztatott. Csak aztán az van az időutazással, hogy valahogy mindig előre nem látható problémákat okoz, ahogy a regényemben
1: igen,
2: is,
1: igen,
2: a regényem szereplőivel. Hiába megy vissza, egyszerűen nem tud megtörténni az a dolog, aminek meg kell lenni,
1: mert akkor minden
2: egy pillangó hatással minden, de igen, minden megváltozik. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Szóval az időt, hogy hogyan érzékeljük, hogy egyáltalán fel tudjuk-e fogni, ez szerintem egy hihetetlen izgalmas dolog.
1: Abszolút. Úgyhogy szívből ajánlom mindenkinek Rubin Eszter új könyvét, Fintett az idők végezetéig. Ez már kapható, ugye?
2: Igen. A Margó Irodalmi Fesztiválon október 15-én este 7-kor a Millenárison lesz a könyvbemutató.
1: Ott találkozhatunk veled.
2: Igen, ott meg is lehet vásárolni a könyvet és dedikálás.
1: Ahogyan egyébként a Hung Expo-n is.
2: Igen.
1: Találkozhatunk veled a múlt igen héten. Na, kedves hallgatók, ezt csak azért mondom, hogyha néha itt megzörren a mikrofon állvány, az azért van, mert egy iszonyat cuki kutyád van. Én nem tudom, hogy milyen fajta.
2: A Cilike egy lagottó, romagnoló, olasz vízikutya és szarvasgomba vadász.
1: Hát meg itt valamit most idehozott nekem.
2: Nagyon szeret labdázni, de kérlek, hogy ne dobd el nekem
1: a labdát,
2: mert
1: hát akkor nem fogjuk tudni befejezni
2: soha nem fogja abba hagyni
1: beszélgetésem, de úgy megörült nekem, úgyhogy...
2: Mindenkit nagyon szeret, mert úgy véli, hogy mindenki hozzájön játszani.
1: Ja, értem, jó, oké, ma játszok vele, befejeztük a beszélgetést. Na, beleugrottunk a legmélyébe, egyből.
2: Igen.
1: Az elején, de én ezt nem bánom, hát tényleg itt vannak most az őszi könyvfesztiválok, meg könyvünnepek, mindenhol képviselteted magad. Azt feltétlenül ezt szeretném mondani, de hát látják majd, hogyha megnézik a szokott oldalon a fotódat, látják, hogy hozzáöltöztél a borítóhoz. Szándékosan?
2: Igen, abszolút szándékosan.
1: De ez a nadrágod nem volt még korábban?
2: Nem, ezt most vettem direkt jó, a könyv megjelenésre. A borítóról annyit érdemes tudni, hogy egy Vajda Lajos
1: rajz. Ez egy Vajda munka, ugye?
2: Igen, az alapja. Egy Vajda Lajos grafitrajz, amit egyébként a Vajda többi festményének a színeivel én terveztem újra, és hát úgy éreztem, hogy fontos, hogy ehhez öltözzek. Most nagyon megragadnak ezek a színek.
1: A színeknek van jelentősége?
2: Hát abszolút van, igen. A regényben is van. Hát ugye nagyon fontos szimbólumrendszer a regényben a képzőművészeti igen téma, és hát másrésztről meg egy abszurd humorra látítatott történetről van szó, ahol például Szerémi Bélának annyira fontosak a színek és a sárgák árnyalatai hőfoka és minősége, hogy a rántottát is ehhez igazítja, attól függően, hogy milyen színű a tojás, hogy sikerül rántotta, hogy meg tudja enni vagy sem, kifejezetten csak bizonyos fajta sárgát tud megenni. A Van Gogh sárga már túlzás, azt hiszem neki a reggelihez, de a Rothko sárga az megfelelő.
1: Az előbb már említettük ezeket az őszi könyvfesztiválokat, ahol neked van lehetőséged az olvasóiddal találkozni. Szereted a velük való csatlakozást?
2: Hát nagyon-nagyon szeretem.
1: Megkapcsolódást?
2: Nehéz elképzelni, van olyan szerző, aki ne szeretné.
1: Hát én már beszéltem olyan, képzeld el. Azt mondta, hogy csak ne kelljen a közönség elé menni, neki elég az, ha elolvassák.
2: Hát én nagyon szeretem, és imádom az olvasói visszajelzéseket. Nekem ez nagyon sokat ad. Képzeld el, hogy az első regényem 2012-ben jelent meg. Akkor még volt olyan, hogy valódi levélpapíron borítékkal valódi postán küldött levelet kaptam a kiadóba. Ezek nekem nagyon sokat
1: jelentenek. Hát és jelentenek. Akkor ugye az időről beszélgettünk, hogy az igen, időt szánt rá igen, az illető.
2: Igen.
1: Meg hát az
2: szóval
1: is.
2: Nekem nagyon szívmelengető, amikor egy olvasom veszi a fáradtságot, és ír nekem, és elmondja, hogy milyen hatást tett rá a könyv.
1: De hát az is egy időbefektetés, és egy tisztelet feléd, igen, hogyha ezt megveszik, és elolvassák.
2: Igen.
1: Azt mondd meg, Eszter, kérlek, hogy ezt a mai életünkre, ha elolvassuk, útravalóként, kapaszkodóként tudjuk használni? Ad ez a hétköznapokra nekünk? Olyan hát, útravalót?
2: Szerintem nem olyan jó dolog, ha az író magyarázza, hogy ez miért fontos?
1: Várj, de akkor azt mondják, hogy neked adott a munka
2: természetesen
1: után?
2: Nekem rengeteget adott. Én inkább azt mondanám erre a kérdésre, hogy már az írás befejezése után jöttem rá arra, ugye mindig a szöveg, amiben nagyon sokat dolgozom, tehát ez is 3 évig készült, rengetegszer újraolvasom és javítgatom közben, mindig a végére lesz egy nagyobb rálátásom, sőt hozzáteszem, hogy az olvasói visszajelzések alapján még egy újabb rétege lesz ennek a szövegre való rálátásnak. Amit most szeretnék mondani, hogy a regény befejezése után jöttem rá arra, hogy ez a regény keresi azt a pontot, ami a képzőművészet és a zene szintézisét hogyan tudná meghatározni, hogyan lehet megfogalmazni azt, hogy egy adott tapasztalat két különböző nyelven szólal meg, akár a képzőművészet, akár a zene nyelvén. Tehát ez nem két külön művészeti ág, hanem egy minőségnek két megnyilvánulási formája. És amikor erre rájöttem, hogy ugyanezt a kérdést teszi föl a regény, mint amit Kandinsky, az absztrakció úttörője 100 évvel ezelőtt próbált megfogalmazni, hát ez nagyon nagy reveláció volt számomra, és inkább azt mondanám a kérdésedre, hogy a szerző kérdéseket tesz föl. Lehet, hogy a szereplőim megtalálják a választ.
1: Oké, ez nagyon korrekt. Válasz ilyen szempontból, és igen, én nagyon hiszek abban, hogy meg kell érni a egy-egy könyvhöz is. Ha ezt én ma elolvasom, és majd mit tudom én, fél év múlva előveszem megint, valószínűleg tök más fog jelenteni.
2: Hát ez azért van, mert ugye egy olvasás élményben mindig hárman vagyunk. Van a szerző, van a szöveg, és van az olvasó. Tehát mindkettőnk szubjektumán ez átmegy, tehát teljesen más, hogy hat rád ma egy regény, mint 2 év múlva, aktuális lelkiállapotodtól és sokféle szemponttól függően.
1: De rád hogy hat most, ez 3 év után?
2: Igen, hát én érdekel. Most nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát egy új regényt kézbe venni, amikor ugye az írás egy nagyon-nagyon magányos munka, semmilyen visszajelzés nincs. Én 3 évig írom, az olvasó pedig lehet, hogy elolvassa 3 nap alatt. Tehát elképesztő energia befektetés, és az ember tényleg beleírja a szívét, lelkét, nagyon magányosan ülve napokon, heteken és éveken át, úgyhogy amikor ez tényleg így formába öntve látom, megjelenik, kijön a nyomdából csodálatos illattal, hát ahogy beleszagolom.
1: Nem? Az maga egy
2: igen,
1: csoda.
2: Ez mindig. És én mindig nagyon rácsodálkozom a regényeimre, ahogy kezembe veszem, annyira meglepődöm, hogy tudtam ennyi szót beleírni. Úgyhogy nagyon örülök neki.
1: Ha már kigondoltam, tudom, hogy nem szabadna, de ne haragudj érte. Most már megkérdezem, hogy mi tartott 3 évig?
2: Azt most be kell vallanom, hogy 1 év után félretettem ezt a szöveget.
1: Már gondoltam, hogy...
2: Ez még soha nem fordult elő velem, tehát én, mint a gőző, eddig mindig írtam és írtam minden egyes regényemet. Ezzel nem így voltam. Ezt 1 év után letettem, mert úgy éreztem, hogy túlságosan komplex, és nem tudom megírni, és túl szürreális.
1: Ugye jött az a pont, amikor azt mondtad, hogy...
2: Annyira tettem le, hogy még azt is eldöntöttem, hogy soha többé nem írok semmit. Ez velem örülök. Tényleg nem fordult elő, és tényleg, tehát én ezt befejezem. És 1 évig pihentettem. Nyilván az életemben is sok káosz volt, ez is hozzájárult. 1 év után elővettem, és valahogy teljesen új szemmel kezdtem olvasni, mintha olvasója lennék, nem írója. És így olvasói szemmel nekem az annyira megtetszett. Annyira...
1: Beleszerettél.
2: Igen, annyira különlegesnek találtam, mert tényleg nem nagyon hasonlít a korábbi regényeimrehez. És akkor valahogy egyszer csak így elkezdtek élni a figurák. Valahogy a saját belső logikájuk, saját törvényszerűségük szerint életre keltek, és innen már nem is volt olyan sok munkám benne, mert magától íródott a szöveg.
1: Természetesen jött minden.
2: Igen.
1: Színpadra alkalmazható?
2: Igen, de egy filmet nagyon jól el tudnék belekészíteni.
1: Hát ezért mondtam az elején. Igen, az elején nekem mondtad, ugyanez volt egyébként, hogy ez odavaló. Ez abszolút igen. Odavaló. Már hát az alapsztor.
2: Annyira fordulatos a történet, hogy én nagyon el tudnám képzelni a
1: hát
2: filmet.
1: Hát én akkor, hál' Istennek ezt a műsort sok dönnök hallgatja a visszajelzések alapján, hogy kedves hallgatóink, vagy kedves dönnökök, Quintett az idők végezetéig, Rubin Esztert keressék. Az olvasók is keressék, hol találnak meg egyébként téged? Hogy tudnak visszajelzést adni?
2: Facebook oldalamon, Instagramon, Facebookon írhatnak nekem.
1: Tehát ott Rubin Esztert beírjuk, és megtaláljuk
2: igen,
1: könnyen.
2: Igen, szerzői oldalamon. Én mindenkinek válaszolok, nagyon örülök a megkeresésükre.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába Eszter beletesz a figyelmükkel viszonozzák. Jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk, de szívből gratulálok a könyvhöz. Legyen olyan sorsa, amiért megálmodtál neki, meg sok csillogó szempárt az olvasók részéről, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
2: Köszönöm szépen.
1: Én meg köszönöm, hogy itt lehettem nálad, és hát most visszarepülünk a stúdióba. Kedves hallgatóink, mert hogy csak Esztertől búcsúzom, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyomozás indult az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. Befejeződött a Flórián téri felüljáró felújítása. Életveszélyessé vált egy iskola Fejér megyében. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a rendőrség. A nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-ai állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormányalakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Befejeződött a Flórián téri felüljárók felújítása. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljárón, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. Ki kellett üríteni a Fejér megyei Kincsesbánya általános iskolájának épületét, miután egy statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította azt. Az épülettel kapcsolatos szerkezeti problémák több mint egy évtizede ismertek, a repedések pedig az elmúlt időszakban tovább romlottak. A mostani intézkedés 124 diákot és 25 dolgozót érint, mondta el a Sláger FM-nek Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.
2: Egy rejtett hibát találtak az iskola épület feltárása során, és egy nagyon profi statikusunk van, aki azt mondta, hogy ezzel a hibával tovább nem vállalhatjuk azt, hogy a gyermekek az iskola területén tartózkodjanak. Az önkormányzat tudott biztosítani olyan épületeket, amiben külön az alsó tagozatosokat és külön a felső tagozatos diákokat el tudtuk helyezni, úgyhogy most óriási költözködés van, minden szülő segít, nagyon örültek neki, hogy nem kell a gyermekeiknek elmenni a településről, és itt tanulhatnak tovább. Bízunk benne, és hisszük azt, hogy Kincsesbányán marad az iskola, és sikerül forrást találnunk a felújításra.
1: Új megoldással tervezi a kormány elkezdeni a Velencei tó vízpótlását. A minisztérium egyik fő terve a pátkai és zámói víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karstvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. A hosszabb távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. Hidegfronthoz ma felhőket nyugat felől, a délután már borult lesz, zápor, zivatar is kialakulhat, de főleg este és éjszaka. A hőmérséklet még eléri a 24 fokot. Pénteken reggel a változó felhőzet mellett erős szél várható, napközben felszakadoznak majd a felhők és a nap is kisüt, de már csak 17-20 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És azt gondolom, hogy egy beauty szakértő nagyon is hatással tud rá lenni, mert minden-mindenre hatással van. Jól mondom, kérdezem Juhász Viktóriát. Köszönöm,
5: sziasztok,
4: hogy itt vagy.
5: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, abszolút, szívemből szóltál, mert hogy ez az egyik alapelve az én filozófiámnak, hogy tényleg minden mindennel összefügg, és azt gondolom, hogy ez a testünkkel tekintetben is abszolút így van, és az arcunkkal is, és én ezt nagyon szeretek ezzel foglalkozni, ennek a mélységeibe egy kicsit így beleásni magam.
4: Az egy igényszint, hogyha valaki foglalkozik magával?
5: Szerintem
4: és,
5: igen.
4: És igénybe vesz bizonyos szolgáltatásokat, szépészeti szolgáltatásokat?
5: Szerintem az első és a legfontosabb, hogy meglegyen az igény. Tehát, hogy amivel kezdted te is, hogy ha már ez megvan, akkor szerintem a többi azonnan már egyenesen jön. És igen, én azt próbálom így az anyakedvéért szemléletében közvetíteni az emberek, és főleg a hölgyek, anyukák felé, hogy attól, hogy anyák vagyunk, attól, hogy feleségek vagyunk, hogy dolgozunk, és meg kell felelni ezer egy mindennek, attól még igenis legyen meg az igényünk, és meg lehet az igényünk arra, hogy saját magunkra is jusson egy kis idő, saját magunkkal is tudjunk törődni, és hogy igen, szeretnénk ugyanúgy még jó nőnek, jó csajoknak lenni, és szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy valaki így általánosságban jól érezze magát a hétköznapokban.
4: Te mit tudsz ezt hozzátenni, hogy jól érezzék magukat?
5: Én elsősorban a természetességnek a híve vagyok, és így ezen a vonalon kezdtem el működni. Ugye az arcjóga volt az, ami nálam egy ilyen belépő pont volt.
4: Ez egy nagyon izgalmas műfaj is, mondhatom ezt?
5: Igen, remélem, hogy mondhatod ezt, bár megmondom őszintén, hogy így az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye én egy külföldi tanfolyamon vettem részt, hogy hivatalosan is arcjóga oktató lehessek, szóval én ezt hosszú időn keresztül tanultam, hogy azokat a tapasztalatokat, amit én saját magamon észrevettem, azokat áthathassam anyukáknak, nőknek. És ugye ezen a tanfolyamon, ezen a kurzuson nemzetközi résztvevők voltak, ugye főleg Nyugat-Európából érkeztek a különböző tanítójelöltek, vagy tanárjelöltek, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot, és az a helyzet, hogy azt látom, hogy külföldön ennek sokkal nagyobb kultusza van, tehát Magyarországon sokszor, amikor így beszélek erről, vagy találkozom emberekkel, még mindig nagyon sokkal nem is hallottak soha róla, illetve egy kicsit ilyen, hogy is mondjam,
4: de így van ez egyébként itt a fővárosban is? Hogy ezt még mindig be kell gyakorlatilag futtatni, vagy meg kell ismertetni?
5: Szerintem nagyon sokan nem ismerik, igen, és egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tartják. Pedig, hogyha jobban belegondolunk, az, hogy az arcizmainkkal foglalkozzunk, az miben különbözik attól, hogy a testünkkel foglalkozzunk. Én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogyha lezuhanyzol, és utána bekened magad testápolóval, akkor nem a testápolótól várod el azt, hogy na majd te izmos legyél, szép legyen az alakod, hanem annak van egy teljesen más pozitív hatása. De hogyha azt szeretnéd, hogy tónusos legyél, akkor elmész edzeni. Miért gondoljuk azt, hogy ez az arcunkkal kapcsolatban nem így van? Uh-huh. A krémek, azok nagyon-nagyon fontosak. De teljesen más hatása van azoknak, és teljesen más hatása van annak, amikor az arcizmainkat megdolgoztatjuk. Az arcunk ugye egyrészt nem ér véget, csak annál a területnél, amit mi valójában az arcunknak gondolunk, hanem a hajas fejbőr, a nyak, a dekoltás, szóval, hogy ahogy az elején kezdted, minden mindennel összefügg.
4: Hát csak ezt nem biztos, hogy felfogjuk.
5: Csak nem biztos, hogy felfogjuk. Igen, igen. Tehát például egy kis apró példa, tehát a homlok izom, az egy nagyon nagy izom, de a homlok izom a hajtőnél nem ér véget, hanem az fut végig.

0: de hogyha szintén csak megnézzük, a botox is erre hat, tehát hogy ott is az izmokkal játszunk.
1: Ez egy hosszú távfutás ilyen szempontból?
0: Az arcjóga az igen. Tehát, hogy nyilván a természetes folyamatok, azok nem egy olyan gyors és gyors eredményt hoznak.
1: Mint hogy természetes, és itt van a lényeg.
0: De természetes, és azt gondolom, hogy sokkal tovább kitart, és hosszú távon is kitart, és ami nagyon fontos, hogy közben az ember azt érzi, hogy tesz magáért. És ez nem csak külsőleg vannak ennek jelei, hanem én például abszolút tapasztalom azt, hogy mikor reggel felkelek, nem szeretek korán kelni, nyilván kell korán kelni, és néha vannak rossz gondolataim, néha rossz paszban ébredek fel, és van a reggeli kis rutinom, ami csak pár perc, megcsinálom, és azzal annyira beindítom a vérkeringést az arcomon, a nyirokkeringést, ami nyilván kihatással van az egész testemre, és ezután a pár perces kis szeánsz után egyszerűen teljesen más gondolatok vannak, teljesen más, hogy érzem magam.
1: Minőségében is más a közérzeted.
0: Igen, akkor úgy érzem, hogy jó, most én így felkészítem magam arra, hogy oké, ne kivágjunk akkor az egész napnak.
1: Hol érhető, hol vagy elérhető?
0: Én Budapesten dolgozom, nyilván külön kell választani az online és az offline.
1: De van mind a kettőre lehetőség.
0: Van mind a kettőre, igen, ugye én az online-nal indultam, ugye az arcjogával, de pont ezért, mert hogy annyira látom és érzékelem a hatását, ezért egy nagyon nagy lépés számomra az, hogy akik velem szeretnének dolgozni, azoknak most már egy tényleges helyszínt is, egy kis közösséget is tudok adni, úgyhogy Budapesten most már személyesen is tudnak velem kapcsolatba lépni, és ugyanakkor ezt a részét is érzékeltem, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez nem egy annyira gyors megoldás, viszont ugye nyilván hatékony, és én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon mindig visszatérek ehhez az egész izomzathoz, az arcnak a struktúrájához, és ezért én olyan gépeket válogattam össze, ami ugyanezen az elven működik. És azok is mind a természetesség mentén, de ki lehet vele küszöbölni ezt, hogy lassabb, hogy azért minden nap igen, tennem kell.
1: Te hol vagy egyébként?
0: 13. Budapesten, a 13. kerületben. Igen.
1: Na, hogy képzeljük el egyébként, hogy itt ezek csoportos foglalkozások is, úgy, mint általában a jogák?
0: Vannak csoportos foglalkozások, szoktam workshopokat is tartani, igen, cégekhez is szoktam kimenni, itt szerencsére most már egyre népszerűbbek ezek a well-being foglalkozások, és multi cégekhez is hívnak, szóval, hogy így azt gondolom, hogy egyre inkább kezd azért ez a természetes szemlélet elterjedni. És igen, tehát a szalonban is tartok workshopokat, mindegyik kis létszámú, azért, hogy oda tudjak figyelni tényleg személy szerint mindenkire, és én nekem az az elvem, hogy én nem rengeteg gyakorlatot szoktam egy ilyen alkalommal megtanítani, hanem inkább kevesebbet, viszont az tényleg olyan legyen, hogy akik eljönnek, azok be tudják illeszteni a hétköznapjaikba, hiszen én is anyuka vagyok, nekem is van két gyerekem, mellette csinálom a vállalkozásomat, tehát hogy nekem sincs időm napi fél órákat arcjogázni, hanem arra törekszem, hogy azt adjam át, hogy ez hogyan illeszthető be egy sűrű hétköznapba. Van a kis reggeli 5 perces rutinom, és a többit pedig úgy igyekszem összehangolni, meg olyan gyakorlatokat igyekszem kitalálni, amit mondjuk tükör nélkül is el lehet végezni.
1: Tehát ezeket te találod ki a gyakorlatokat?
0: Nem, nyilván nem én találom, nem, hanem elvégeztem a tanfolyamot, tehát hogy nyilván folyamatosan képzem magam, de hát van egy, ugyanúgy, mint az edzőknél is, tehát van egy tudástár, de azokat én kombinálom. Persze, igen. Igen, és mindig így tematikusan szoktam kidolgozni a workshopokat, és nyilván, hogyha valaki hozzám egyéni órára jön, akkor pedig abszolút az ő arcára tudom szabni akár a kezeléseket, akár az arcjogát.
1: A fejfájásra ez hatással lehet?
0: Hát sajnos ebben is van saját tapasztalatom, mert én migrénes vagyok, 14 éves korom óta küszködöm. Igen.
1: És gyerekkorom óta hozom ezt a nem tudom mit.
0: Igen.
1: De gyakran fáj.
0: Igen. És az a helyzet, hogy aki nem volt még migrénes, az nem tudja elképzelni, hogy ez egy milyen típusú fejfáj. Ez nem egy sima fájdalom.
1: Főleg, mikor 3 napig fáj.
0: Pontosan.
1: Most mutatom, hát ott mindig van legalább egy gyógyszer a zsebemben. Hát, ez még egy lájtosabb verzió.
0: Igen. Ha, hogyha belenéznél az én ridikülőmbe, akkor ott is találnál. Igen. Úgyhogy igen, te abszolút ismerős a téma. És amikor elkezdtem arcjogázni, akkor vettem észre, hogy kevesebb pár hónap után kevesebb gyógyszer fogy, nem olyan erősek a roham,

0: szimptomok van, hogy nem három napig tart, hanem egy nap után is képes elmúlni, és számomra ez egy fantasztikus hozadéka. Én nem állítom azt, hogy ez mindenkinek hat, és mindenkinek így hat, de azt gondolom, hogy ha már valamennyit segít, ha már valamennyit tud enyhíteni, ha már egy kicsit megérzi, hogy hol van az a pont, ahol még egy-egy jól irányzott mozdulattal, fejmasszázssal, arcmasszázssal el tudja ezt mulasztani, akkor nekem az már nagyon nagy sikernek számít.
1: Az is benne van ilyen fejmasszázsszerű?
0: Igen, tehát mindennel összefügg, abszolút. Na, tehát hogy igen.
1: Még én is elmegyek.
0: Egyébként ez tök jó, hogy felhoztad, vannak férfiak is, és szoktak jönni férfiak is a workshopra, és nagyon ügyesek szoktak lenni. Úgyhogy én csodálom az bátorságukat.
1: Jogára eddig, mert nem az van, hogy ott a nyújtással kell. Tehát én azt gondolom, hogy azt az életben tudom megcsinálni, amiket látok.
0: Igen, az arcodnál is kell nyújtani is. Tehát, hogy az arcjoga sem csak az erősítésről szól, hanem ott is vannak olyan izmok, amiket folyamatosan csak használunk, például folyamatosan ráncoljuk a szemöldökünket, főleg, hogyha már egy kicsit 40 és afölé csúszunk, igen. Akkor ugye már a látás problémák következtében is. Akik például már szemüveget hordanak, azoknak ugye itt az orrnyergüknél folyamatosan egy nagyon finom nyomást helyez rá a szemüveg, tehát az egy icipicit a nyirokkeringést is lassítja. És hát ugye az állkapocsról ne is beszéljünk, például a fogcsikorgatás éjszaka, tehát hogy ez mind annak a jele, hogy itt rengeteg feszültséget, hogyha valaki ideges, akkor mit csinál, egyből összeszorítja a fogát. Tehát, hogy ezek az izmok azért, amikor úgy masszírozgatja az ember, érzékenyek tudnak lenni.
1: Meg amit teljesen, mert bele se gondolunk így tudatosan.
0: Igen.
1: Mert annyira sodródunk a napi őrületekkel.
0: Igen, meg mindenki szerintem ezt még mindig luxusnak gondolja, hogy na, majd még én itt persze még az arcomat is elkezdem masszírozgatni, pedig szerintem iszonyatosan sokat számít, hogyha például van egy esti gyakorlatsorom, amihez nem kell tükör, amihez nem kell semmilyen szérum vagy krém. Én például azt mindig az esti filmnézés közben szoktam megcsinálni, körülbelül 10 perc, és hogyha így fekszel le aludni, hogy előtte egy kicsit az arcodat, az állkapcsodat ellazítod, akkor az egész regenerációs folyamat, amiről az éjszakának szólnia kéne, az sokkal hatékonyabban tud megvalósulni.
1: Hát akkor gondolom az alvás is.
0: És az alvás is.
1: Még talán minőségébb is lehet.
0: Igen, abszolút.
1: Na jó, most van az a lélektani pont, mondd el, hogy hol találunk meg. Mármint, hogy hol érünk el téged, mi a webcímed.
0: Nekem ugye ez az anyakedvéért ez a nevem, ez a brandném, igen, és nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy amikor megnyílik a szalon, akkor ennek legyen-e egy külön neve, de egyrészt azt gondolom, hogy ez abszolút leírja azt, amivel én foglalkozom, úgyhogy továbbra is maradt anya kedvéért szalon. Úgyhogy ezzel a névvel
1: ezt
0: mentem
1: beírni,
0: tovább.
1: Így, igen. Így megtalálnak igen. Téged. No, ugye azt elmondtad, hogy milyen minőségi változást hozott a te életedben, de mennyire nyitottak tényleg a fővárosiak meg, akikkel találkozol jártatban, keltetben. Mert online azért nem csak a fővárosiak vannak ott nálad, gondolom.
0: Igen, nem. Online ott abszolút egész Magyarországról, sőt egyébként még ugye magyar ajkú a külföldről is nagyon szeretik. Szerintem egy kicsit az is benne van, hogy egy kicsit magyar nyelven hallják azokat az információkat, amiket nyilván egyébként nem angolul is elérhetnek. Én azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak az emberek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogyha valaki elmegy a természetes arcfiatalítás irányába, akkor neki választania kell az invazív, tehát amikor ugye beviszünk valamit a szervezetbe, és a non-invazív, amikor nem viszünk be semmit a szervezetbe megoldások között. Én, mint mindenben, itt is az arany középutat szeretem. Tehát, hogyha valaki eljön hozzám, és látom, hogy olyan mérges ránca van, amit én akár arcjogával, akár ezekkel a bár professzionális, de természetes orvosesztétikai eszközökkel nem fogok tudni neki olyan mértékben úgymond megjavítani, mint ahogy ő szeretné, akkor én szerintem ez teljesen oké, hogy ő elmegy és arra a részre más megoldást, valamilyen invazív megoldást választ, és szerintem ez a kettő megfér egymás mellett, sőt, teljesen jól kiegészítheti egymást. Egyébként ezek a természetes kezelések, ezek a gépek, hogyha mondjuk valaki tervez is botoxot vagy töltést, és előtte eljön, akkor sokkal szebb megoldások születnek. Azt a példát szoktam mondani, hogyha mondjuk az ablakot leszeretnéd festeni, akkor nem mindegy, hogy ráfestesz a régi festékre, vagy előtte az szépen lecsiszolod, és egy jó alapra kened ezt fel, és ez szerintem működik a bőrünknél is, úgyhogy mondom, a kettő megfér egymás mellett, de én nagyon örülök annak, hogy egyre többen fordulnak így a természetesség felé, és nem szeretnék azt, hogy az ő saját jellegzetességük eltűnjön. Vagy például nem úgy tekintenek a mosolyráncokra, hogy úristen, engem mennyire zavarnak a szarkalábak, hanem az, hogy igen, azok azért vannak ott, mert sokat mosolyogtam az életben, és nyilván nem arról van szó, hogy na akkor húzzuk le magunkat, és hogy öregedjünk, ahogy öregszünk, igen, hanem pont ez az, hogy valahogy, hogy ebbe is vigyünk bele egy kis eleganciát, egy kis méltóságot, tehát hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ezt késleltethessük, és hogy az öregedési folyamat az sokkal szebb legyen. Tehát, de imádom külföldön nézni az idősebb hölgyeket. Annyira szépek, elegánsak, és nincsenek eltorzítva. Tehát nem egy mű idősebb hölgyet látsz, hanem olyan jó rájuk nézni. És én nekem ezt tetszik, és ez az irány tetszik, és én ezt tűztem ki.
1: Ide terelgest azokat, akik csatlakoznak hozzád, hölgyek vagy urak elsősorban? Gondolom hölgyek.
0: Hölgyek, de mindegyik készülék, mindegyik foglalkozás olyan, hogy abszolút unisex.
1: Kell készülék? Feltétlenül?
0: Hát teljesen más lehet elérni. Tehát, hogy például, segítség. Igen, tehát például ugye olyan non-invazív gépekkel, amit én is használok, kollagént és elasztin termelést arcjogával nem igazán, vagy legalábbis nagyon átvitt értelemben tudunk csak termelni. Tehát, hogy ezt arcjogával nem tudnám olyan mértékben nyilván megoldani. Tehát ezt nem...
1: Világos. De nem félnek tőle?
0: Nem, ez egy nagyon kellemes meleg érzés. Ugye itt a rádiófrekvenciával, ultrahanggal kombináltan dolgozunk az egyes területeken, és itt semmilyen külső anyagot nem viszünk be.
1: Akkor is azt érzem most minden szavadon, hogy még akkor is, ha ez egy üzleti vállalkozás, de hogy ez egy misszió is valahol neked. Ahogy most rakom össze a mozaikokat rólad.
0: Igen, mert hogy én ebben tényleg hiszek, és tényleg én egyébként nem is szoktam a vendégeimet azzal nyaggatni, hogy csináljunk ilyen előtte-utána fotókat. Tehát aki felmegy az én weboldalamra...
1: Pedig lenne miért? Meg miről?
0: Én saját magamat szoktam használni. Tehát kiraktam a 10 évvel ezelőtti képemet, és az én meglátásom, hogyha nincs változás, akkor az egy rettentően nagy változás. Mert hogy eltelt 10 év, és azt gondolom,
1: jogos,
0: megnézik a képeimet, akkor nem biztos, hogy ott 10 évet látnak. De ezt mindenki döntse el saját maga. Minden esetre én ezzel szeretek példálozni.
1: Na, akkor hogy találunk meg még egyszer a közösségi média oldalakon?
0: Anyakedvéért mindenhol. A weboldalam is www.anyakedvéért.hu, Instagram, Facebook, minden anyakedvéért.
1: Okay. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Juhász Vikit keressék, ahol csak elérhető.
0: Köszönöm
1: és
0: szépen.
1: És sok csillogó szempárat kívánok neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog.
0: Nagy köszönöm szépen.
1: Gyere máskor is hozzánk, és Vikitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Rubin Eszternek és Juhász Viktóriának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézy Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak Kelenföldig közlekedik. Több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7-emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre, ezzel életveszélyes helyzetet teremtve az áthaladó szerelvények számára. A rendőrök és a közterület felügyelők gyors intézkedésének köszönhetően a rollereket még időben eltávolították a sínekről. Az ügyben eljárás indult. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 ezret Magyarországon. A táv futóinak 52%-a magyar. Reggel még több felé kisüt a nap, majd nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor előfordulhat. Este pedig már több helyen lehet csapadék, helyenként zivatarok is kialakulnak. A déli szél napközben megélénkül. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegebb levegő péntekre ér ide, akkor már csak 17-20 fok lesz. Az erős szélben a felhőzet felszakadozik, így újra sok napsütés várható.
4: Köszi, Bori, jó reggelt! Ami a közlekedést illeti, már erősödik a forgalom a 31-es számú főúton Mende határától, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Jelentem, az M5-ös autópályán kiépült az új terelés, nem kiépült, kiépítették már, Ócse és az M0-ás csomópontja között. A 22-es és 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávban haladhat a forgalom. Fontos információ, vigyázat, aki Budapestre tart, de az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávból ezt nem tudja megtenni, tehát mindenképpen a terelés elejétől, a 30-as kilométertől fogva maradjon a saját oldalán, a külső sávban, csak így tudja elérni az M0-ast. Az M7-esen is terelést építettek ugye ki a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között, itt már vannak tapasztalataink az elmúlt napokból, egyelőre ennyi, jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Kispéntek van.
5: Igen, jó reggel.
4: Ezt 10 éve mondtam egyszer a rádióban, valaki írta, hogy nem érted, hogy csütörtök van. Mondom, jó, hagyjuk. Szóval, hogy ma és holnap kell már csak dolgozni, szerencsés esetben, aztán jön a hétvége. Jó reggelt kívánunk! Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Vannak dolgok, amikről nem beszélünk Petrával. Már hogy nem egymással, hanem önöket nem szeretnénk vele zsibbasztani, mert... Hát hogy fogalmazom ezt szépen? Úgy gondoljuk, hogy annyira beteg a világ, hogy nem kell minden szegmensével foglalkoznunk, mert az már túl van azon, hogy egyáltalán szóba hozzuk meg, hogy ugye ne csináljunk neki reklámot, szokták ilyenkor mondani. De most, amikor azzal szembesültünk, hogy nem egy csillárhoz ment hozzá valaki feleségül, meg nem egy, nem tudom, milyen plastikbabát vett el, hanem a következő hír, egy kolumbiai nő feleségül ment egy csuklós buszhoz, na ez már túl van azon a határon, hogy így legyincsünk kedvesen, hogy ne is foglalkozzunk vele. Muszáj, mert most már ez tényleg olyan, hogy egy szakértőt szeretnénk megkérdezni arról, hogy de miért?
2: Hogy mi az oka annak, hogy valaki igen tárgyakhoz vagy gépekhez vonzódik. Értem azt, hogyha mondjuk valaki kislányként látta a Terminátort, akkor mondta, hogy jaj, de szép ez a fémváz, de azt valahogy nem érzem, hogy szerelemre tudnék gyúlni egy fémváz iránt.
1: Igen,
2: tehát,
1: én sem.
2: Hogy ez nincsen nekem.
1: Nem, most viccet félretéve, tehát nekem az első kérdés mindig, ami felvetődik bennem, hogy hol van ebben a kölcsönösség.
2: Mert nincs. Az ilyen old school... Plátói, Zoli, hát plátói szerelmek vannak.
1: És tudom, hogy emberek között is van olyan, hogy az egyik kegyetlen, a másik az meg az áldozat, és szereti. Tehát akárki akármit mond, tudom, mindig védik a pszichológusok, stb. Van olyan ismerős, aki szeret áldozat lenni.
2: Igen.
1: Tehát nem tudod megmenteni, neki szüksége van arra, hogy bocsánat, belerúgjanak, megalázzák, stb. És akkor utána ő az áldozat. Szóval, hogy értem, hogy az embereknél is furán működik, de hogy amikor egy tárgy a te párod, akkor hogy a fenében nem zavar az, hogy visszafelé nincs semmi, vagy te úgy éled meg, hogy van, vagy nem értem.
2: Hát igen, mert ennél még talán egyen jobban el tudom fogadni, aki mondjuk ilyen humanoid robotokba szeret bele, és az mondjuk tud beszélni, tudod, mert most már van olyan is, ugye van az a műfaj.
1: Azt mondják, hogy ez a jövő.
2: Vagy mondjuk egy guminőbe, mert az olyan emberszerű, de tényleg, és akkor hazaviszi, és akkor vele tud mit kezdeni, de ott sincs kölcsönösség, de ezt a fajtát, hogy egy csuklós busz, ezt igazán nem értem. Majd hamarosan ezzel foglalkozunk.
1: Itt a remek alkalom, hogy most már végre beszéljünk erről, hogy ez hogy működik. Én nagyon szeretném megérteni, elfogadni, próbálok felzárkozni, de ez nálam most kicsit kihűtötte a biztit.
2: Majd lehet a pszichológusunk segíti.
1: Aztán ahhoz is van szakértőnk, hogy hogyan készüljünk fel az őszi-téli hónapokra a táplálkozásunkat illetően. Ugye múltkor itt pont néhány napja beszéltünk a medvék téli álmáról, minthogy nekünk ilyen opció nincs.
2: Igen.
1: Egyébként ott is megbeszéltük, hogy valójában nem arról van szó, hogy végig alussza, hanem hogy ugye azért oda tesz be magának ezt-azt néha. Na, de hogy mi mit csináljunk, hogyan töltsük fel a szervezetünket, hogyha nem mindenáron tablettákhoz, meg étrend kiegészítőkhoz akarunk nyúlni, hanem egy kicsit valahogy olyan természetközelében, mint ahogy a régi emberek csinálták eleink. Tehát, hogyha úgy szeretnénk, akkor milyen lehetőségeink vannak? Ebben segít majd Antal Emese dietetikus.
2: Aztán Morcsányi Elzával is beszélgetünk. Ugye ő az a mindent tudó hölgy, aki volt már egyébként társműsorvezetőnk hétfőn, és ámulattal hallgattuk, hogy tényleg úgy ismeri a fővárosunkat, mint senki. És olyan jó történetmesélő, hogy gyakorlatilag szerintem heteken keresztül hallgatnám. Nem? Tehát, hogy tényleg minden kis zegzugát ismeri a fővárosunknak, és persze jó sztorikat mesél mindehhez.
1: Úgyhogy ma is különleges kirándulásra indulunk majd Elzával. És persze lesz hablagy, ha már az előbb emlegettük.
2: Tényleg,
1: ma lesz
2: igen,
1: hablagy.
2: Igen, és tegnap nem sikerült kitalálni. Igaz. Visszük
1: pedig egy
2: a
1: nagyon ismert dallam. Igen. Ha valaki nekifutna, ne adj Isten, tegnap már a homlokát csapkod, hogy hát tudom mi ez. Gyorsan most küldje el nekünk a játék szót a 0630-30-30-95-8-ra. És mi lesz még, Petra? Hát a legnagyobb slágerek. Változatosan Lady Gagával folytatjuk. Gyerünk, táncoljunk egyet.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jelentem, van már pszichológusunk, már mint hogy nem nekünk, lehet, hogy nekünk is szükségünk lenne rá lassan, Petra, de
2: hogy úgy értem, hogy... olvasása után igen lehet.
1: Hát meg, na, abban is menjünk bele. Szóval, hogy van pszichológus szakértőnk a témához, még egy pici türelmet kért, ha már így fölébresztettük, hogy nem most rögtön kelljen válaszolni ezekre a sorsfordító kérdésekre, hogy hogyan is van az, amikor emberek tárgyakba szeretnek bele, hova tovább, hozzájuk meg feleségül, vagy elveszik feleségül, vagy nem tudom. Bár egyébként most, ha belegondolok, inkább a csajokra jellemző, nem? Tehát az elmúlt években általában, és bocsánat, nem akarom megbántani a gyengébik nevet, de hogy jellemzően nők azok, akik hozzámennek egy csillárhoz, akik nem tudom, hogy most buszhoz megy hozzá a nőci.
2: Bocsánat, de kérlek szépen, találtam? Most így gyorsan rákerestem, van egy kolumbiai férfi, úgy hívják, hogy Christian Montenegro, aki a Natalia nevű rongybábuját vette feleségül.
1: De ez legalább emberformájuk, tudod?
2: Ő egyébként, tök érdekes a sztoria, a kolumbiai férfi egy szerelmi csalódás után készítette el ezt a társat, ezt a rongybabát, majd 2023-ban esküvői képeket is megosztott. Szóval, Zolikám, hogyha nagyon csalódott leszel, akkor készíts magadnak egy valamit, egy mátkát, akit elvehetsz utána feleségül. Tessék!
1: Egyébként ugye van ez a jelenség, amikor tárgyakat ruházunk fel emberi tulajdonságokkal, meg amikor azt mondod, hogy milyen szépen mosolyog az autó, ugye, hogy a két fényszórója az a szeme, a lökhárítója az a szája, vagy a nem tudom, vagy a hűtőmaszk, tehát hogy majd erre is visszatérünk mindjárt, most koncentráljunk még egy picit
2: a csuklós buszhoz.
1: Kolumbiai lányunkra, vagy hölgyre, vagy 34 éves csak, nagyon fiatal, Jelin Lisbeth Patinónak hívják, egy bogotai csuklós buszhoz ment hozzá, egészen pontosan, akivel egy évig jártak előtte.
2: A magyar nyelven
1: el tudom képzelni. Hát lehet, hogy szó szerint. Tehát egy évig járt vele.
2: Ja,
1: hát
2: hogy járt vele, felszállt.
1: Hát felszállt minden, mert hogy ez egy menetrend szerint közlekedő.
2: De várjál, azt kivonod a forgalomból? Busz.
1: Nem.
2: Hozzá.
1: Továbbra is menetrend szerint közlekedik. Hát pont ez a lényeg.
2: És akkor ő nem féltékeny, de mások is rájöhetnek?
1: Rátapintottál a lényegre, Jelin, nem az utasok miatt féltékeny. Hát ez úgy van, mint amikor, mit tudom én, egy pasi ugye a gyönyörű szép barátnővel sétál az utcán, és akkor ő szereti, tehát jól esik az nekünk, hogy megnézik, ugye?
2: Persze.
1: Hogy akkor úgy büszkén kihúzod magad ilyen hegyként, hogy hát ugye nem akárki sétál vele. Tehát nyilván így meg Jelin, hogyha sokan felszállnak a buszra, az lehet, hogy ez még neki tetszik is. Ám de, amikor egy szerelő nyúl a járműhöz, bár nem tudom, hogy azt ő honnan tudja, hogy mikor van, mert nyilván azt a garázsban csinálják, és azt azért nem az ő szem előtt történik meg, ez a beavatkozás. Szóval hogy a szerelőkre viszont féltékeny, úgy általában véve. Tehát, hogy mások bütykölik az ő buszát.
2: Tehát bütykölni nem szabad másnak.
1: Hát az már...
2: Ja, értem.
1: Igen. Jó. Szóval, hogy az zavarja. Szóval egy évig jártak. Aha. Nem tudom, hogy csapta-e a szelet. Ez is szó szerint értelmezhető. Tessék, milyen csodás a magyar nyelv. A busz csapta neki a szelet. Ha megfelelő helyen állsz, nem a megállva, elmegy melletted, csapja neked a szeled, jártak is egy évig, és aztán kimondta a boldogító igent, mert azt mondja, egyébként, amit itt az előbb firtattam, hogy mennyire van ebben kölcsönösség, szóval, hogy ő úgy érzi, hogy nyugalmat áraszt számára ez az autóbusz, szokott egyébként hozzá beszélni, elmeséli neki a napját, megosztja vele az örömét és a bánatát.
2: És mit válaszol a busz erre?
1: Nem válaszol semmit, de ő úgy érzi, hogy ilyenkor megnyugszik.
2: Aha. Figyelj, most rákerestem erre a nőre, egyébként tök csinos, mindjárt kiteszem a Sláger FM Facebook oldalára, hogy láthassák a hallgatóink. Igen, nehéz olyat, mert van olyan, amin látszódik a fehér ruhájában, de ott nagyon csak háttérbe szorul a busz. Aztán van olyan, ahol ölelgeti meg puszilgatja a busznak az ablakát. Az is nagyon helyes, csak én egy dolgot szeretném csak még hozzátenni, hogy ez a hölgy, ez ápolónőként dolgozik. És ez egy kicsit engem aggaszt.
1: Neki?
2: Igen, hogy Kolumbiában szegény betegek egy ilyen mentálisan sérült, mert szerintem mentálisan sérült az, aki egy buszhoz hozzámegy, vagy hírnevet szeretne, és mondjuk nem lett belőle youtuber, tiktoker, gondolta, hogy akkor ezzel. Most azt mondjuk, akkor értem, hogy oké. Okay.
1: Az egyik jól megcsinált képén egyébként úgy néz ki, mint hosszú Katinka. Kicsit rásolít, csak hogy el tudják képzelni a hallgatók, és mondjuk a másik képen ott nagyon nem, ott az AI kevésbé nyúlt bele mondjuk a fotóba, vagy a képszerkesztők. De egyébként igen, tehát egy filigrán fiatal csajsi.
2: Igen, Mixi párhuzamot von a busz bütykölése, és a között, hogy akkor minden férfi féltékeny a nőgyógyászára is, mert végül is egyébként ez egy ilyen párhuzam.
1: Hát nem
2: tulajdonképpen
1: tudod, hogy
2: Mixi egyébként igazad lehet. Tehát, hogyha a hölgy attól fél, hogy valaki hozzányúl a bőző buszához, hát nem tudom, valahogy nem jutott még szerintem egyik páromnak se korábban sem eszébe az, hogyha én nőgyógyászhoz megyek hozzá, vagy ráféltékeny legyen azért. De egyébként abszolút értjük a párhuzamot. Aztán Attila 64 hogy azt kérdezi, hogy miért, hogyha szólóbusszal házasodott volna, az jobb lenne nektek?
1: Ja, hát...
2: hát végül is. Te,
1: csuklós busz, még jó, hogy ez nem szó szerint érted. Oké. Egyébként van neve ennek a jelenségnek.
2: Na, tehát,
1: tényleg, hát ez betegség valószínűleg, de nem tudom, nem akarok megbántani senkit, ma elfogadónak elleni, tudom, de mechanofíliának nevezik. Hát mechanofília.
2: Igen, amikor, mechano, azt értem.
1: Igen, igen. Amikor hogy oda vagy a gépek iránt. De hogy, szóval, hogy én szeretem az a... szeretem az autómat.
2: És nem gondoltál rá, hogy esetleg elvedd?
1: És képzeld, hogy a háromval vagy négyel ezelőtti az úgy volt, hogy volt benne ilyen beszélő riasztó berendezés, és direkt női hangon, tehát hogy nyilván, hát női hangon beszélt.
2: Beleszerettél a nő hangjába.
1: De hát nem mondom meg, hogy ki volt. Képzeld, hogy külön ledilleltem az egyik ismert szinkron hanggal.
2: Komolyan.
1: Egy nagyon jó hangú csajjal megbeszéltem, hogy ő lesz az autó hangja is.
2: Nagyon jó.
1: Mindig, amikor visszamentem az autóhoz, akkor mondtam, szia Zoli. Tehát egy idő után nyilván emberek vagyunk, hogy ez így pszichésen hat rá, hogy köszön neked az autó, csilingelő, csodás női hangon.
2: Igen.
1: De azért feleségül nem kértem volna meg. Szóval, hogy érted, női nevet is adtam neki, de hogy azért nem veszem el. Na, vannak még itt ilyen sztorik, hogy mechanofilok mihez mentek hozzá, majd erről is beszámolunk még mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mesterworkshow. Október 16-17, Bokcsarnok.
7: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferobreaker.hu.
13: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt. 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
14: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
15: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
1: A reklám után.
16: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk ma. Van egy jó hírem mindazok számára, akik vágynak még a napsütésre, ugyanis holnap visszatér, ma egy picit borongósabb lesz az égbolt felettünk, sőt, csapadékra is készülhetünk. Szerintem a csapadéknak azért örülnünk kell, hiszen a természet ilyenkor egy picit fellélegzik. Egyébként nem lesz hideg, a maximum hőmérséklet délutánra 23 fok, holnap pedig már csak 17 lesz, de, ahogy említettem korábban, visszatér a napsütés.
17: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti Utazási Iroda.
18: Egyiptom, minden itt kezdődött.
19: A Mávinfonktól Váci Viktor a vonalban. Mi újság a vasúton? Jó reggelt!
20: Sziasztok, jó reggelt! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, és az osztrák vasút is feloldotta a korlátozásokat, így ma reggeltől minden nemzetközi vonat közlekedik a Hegyeshalom-Bécs szakaszon is. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon, csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. Szombaton és vasárnap Kelenföld lesz a végállomása, a Bakony, a Göcsej, a Balaton, a Tópart, a Mecsek és a Kaposvári Intercitynek, az S10-es vonatoknak, valamint a tapolcai sebes vonatok csak Székesfehérvárig, az S12-esek pedig csak Tatabánya és Oroszlány között járnak majd. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok!
19: Köszönjük! Az M3-ason már Mogyoród térségétől szakaszos torlódás alakult ki, és ez persze vonatkozik a Budapesten belüli bevezető szakaszra is. Az M5-ösön új terelést építette ki Ócsa és az M0-ás csomópontja között, figyeljék tehát a kihelyezett jelzéseket, és az M7-esen is ugye terelés lassítja a haladást a 18-as Érdi csomóponttól az M0-ásig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:07 múlt egy perccel, és nemrég azokról az embertársainkról kezdtünk csevegni, akik tárgyakhoz mentek feleségül, vagy tárgyat vettek el, és itt most gyorsan készültünk egy gyűjtéssel, hogy igen?
2: Igen, és a kolumbiai kishölgyet kitettem a Sláger FM Facebook oldalra, hogy láthassák is a buszt, akiről eddig beszéltük. Most már elnézést, hogy én is megszemélyesítem, de azért mondom, akinek, hiszen
1: van
2: a hölgy
1: neki
2: is...
1: neve vajon?
2: Azt nem tudom, nem látod, arra nem szól a fáma. Viszont igen. Évi azt írja, hogy sziasztok, jó reggelt, akkora baromságnak tartom ezt, hogy csak nézek ki a fejemből, nekem is van egy kedvenc bögrém, de Max, sajnálom, ha eltörik.
1: Jó, szóval igen,
2: igen,
1: egy 30 éves kolumbiai lány, Jelin a legújabb, aki egy csuklós buszhoz ment hozzá, egy bogotai, egyébként menetrend szerint közlekedő csuklós buszhoz, tehát nem a sajátja, úgyhogy mindig várni kell, vagy valami, hogy
2: de tényleg, mi van akkor a késik, hát a randiról?
1: Dolgozik a párja.
2: Késik a randiról, egész, mi lesz?
1: Tehát ugye várjál, megbeszéltük, hogy csapja neki a szelet,
2: igen,
1: ugye a busz, már amikor,
2: igen,
1: hogyha nem áll meg éppen, hogy egy évig jártak vele, igen, hát Bogotában közlekedik. És hát mit csinál? Dolgozik egész nap a városban a kedves
2: de
1: férje.
2: Érted, nem ér haza időben a vacsorája. Mi a vacsorája a kedves férjének? Azt hát tőle kedves.
1: Hát gázolaj vagy. Na, igen, szóval, hogy hát messze nem az első, aki
2: de nem
1: tárgyal, köt házasságot. De azért voltak különleges esetek vannak, bocsánat, de hogy Pascal Selickre gondolok, aki a paplanjához ment feleségül.
2: Miért?
1: De ő egy brit művész, és 2019-ben ja, valójában ő a magányra próbálta felhívni a figyelmet.
2: Ja, mondjuk ez
1: tehát
2: fontos.
1: Ez egy ilyen akció volt.
2: Jó,
1: tehát
2: ő nem, okay, ő nem igen, örült
1: ez
2: kicsit,
1: egy performa-
2: hanem,
1: ő okay, nem nagyon, ő csak kicsit. Aha. Igen, ez egy performance volt.
2: De azt értem.
1: De például
2: okay,
1: azért azt ízlelgessük, amikor néhány évvel korábban, 2007-ben egy amerikai nő, Erika, az Eiffel toronynak fogadott örök hűséget, olyannyira, hogy föl is vette a nevét. Tehát ma Erika Eiffelnek hívják őt.
2: Most szivatsz engem.
1: Nem, Erika Eiffel.
2: És ezt hagyták a hatóságok.
1: Hát Amerika...
2: Oké, hogy hülye vagy,
1: Amerikában
2: de vegyél föl egy nevet, igazad van, mert hozzáment. De várj, és hogy, tehát Amerikában él, és akkor néha ellátogat Párizsba, hogy lássa a kis férjét. Távkapcsolatban élnek, egyen meg a szívét.
1: Így. Aha. A hosszú kapcsolat titka, sokat kell távol lenni, mondták régen a rádiókabaréban is. Uh-huh. Aztán uh-huh, megtaláltam, amit te mondtál, hogy volt a testépítő fickó, a
2: igen,
1: kazakh csávó. Juri Tolocskónak hívják, és hát ő egy szilikon babát vett feleségül.
2: Na, látod?
1: Margot.
2: Látod?
1: Margot, akivel itt-ott fotózkodnak is, tehát kiviszi a tópartra, leülteti, és nagyon szép, csodaszép, kedves képek készülnek. Egyébként, ha nem nézed meg jobban a képeket, akkor még el is
2: Margot
1: viszed.
2: Életszerű?
1: Tehát, Margot ez az életszerű doll.
2: Jó.
1: Nem mondom pontos...
2: Hát mindenki érti, milyen babára van szó, igen. Ami egyébként szintén a figyelemfelkeltés miatt jött létre, mármint házasság, Aaron Chervák házassága, aki egyébként az okostelefonját vette feleségül egy Las Vegas-i kápolnában. Egyébként ő is csak arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy mennyire ragaszkodunk a telefonjainkhoz. Tehát ezt még érteni vélem. Viszont az egy kicsit azért aggályos, amiről ugye tavaly nagyon sokan írtak, biztos önök is belefutottak abba a hírba, amikor volt egy japán nő, aki ugye hozzáment a ChatGPT-ben kialakított karakteréhez. Tehát, hogy ez egy kicsit azért már veszélyes, hogy beszélgettek, ő cukin válaszol, és te beleszeretsz abba a karakterbe, akit tulajdonképpen azért magadnak is köszönhetsz, hiszen az együtt töltött időtökből lesz ő, meg az ő válaszai. Tehát, hogy így.
1: Hát igen, ezt egyébként sokan mondják, hogy ez az egész AI-os díj, ami ugye egy ilyen nagyon komoly társalkodó

0: partneré válik, hogy nem tudod a helyén kezelni. Tehát, hogy az is, bocsánat, de valahol normális, hogy az evolúcióval az agyunk az nem úgy fejlődött, hogy ezt egy pillanat alatt rendbe tegye. Igen. Tehát oké, tudattal meg tudod magyarázni magadnak, hogy de hiszen ő nem létezik. Mindenki. Igen, tehát igen. Ez csak egy, nem tudom, bináris kódoknak az összessége, meg ilyen algoritmusok, meg stb. De nagyon könnyű beleesni, tehát hogy elhiszem, hogy van, aki főleg, hogyha mondjuk érzelmileg nehezebb időszakban
1: meg
0: van,
1: meg igen, nem tudom, igen.
0: Akkor beleesik abba a csapdába, hogy de hát válaszoltak, de hát pont azt mondta, meg pont úgy mondja, mint egy élő ember. Szóval, hogy ez félrevezet.
1: Egy kedves hallgatónk, Kati, felhívja a figyelmünket arra, hogy egyébként ezzel korábban már foglalkoztak. Jó reggelt, ebben a témában film is készült. A keresett film az I Love You, méghozzá 1986-ban bemutatott francia romantikus filmdrámáról van szó, melynek főszereplője Christopher Lambert, a filmben egyébként Michelle-t játsza, aki egy egészen bizarr és szürreális szerelmi történetbe keveredik, szerelmes lesz egy női fejet ábrázoló elektronikus kulcstartóba. Ez a különleges kulcstartó ráadásul fügyszóra válaszolva ezt mondja neki, hogy szeretlek. Érdekes filmről van szó. Marco Ferreri rendezte, és Zsarino is feltűnik
0: Petra.
1: Benne. Szeretlek. Legyek én egy ilyen kulcstartó hang?
0: Mondd, szeretek.
1: Igen. Érdekes. Na mindegy, szereztünk egy klinikai szakpszichológust, aki kicsit furán hallgatott minket most így reggel, hogy erről szeretnénk vele beszélgetni, de tényleg szeretnénk érteni, hogy mi ennek az oka, meg hogy lehet az, hogy mondjuk nem kezelik ezeket az embereket mentálisan sérültnek, mert vagy hogy hol van az a határ,
0: hol a
1: tudom,
0: határ?
1: Akkor már
0: igen.
1: Mentálisan sérültnek na. Minősítenek.
0: Ezzel
1: téged,
0: folytatjuk nem sokára.
1: Hozzám hisz a csuklósbushoz.
0: 7 óra lesz 9 perc múlva, ha még nem ébredtek fel. Jó reggelt, segít Benson Boone.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kisorsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás teknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
5: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
6: Oldtimer Show.
7: 100 évnél öregebb automobilok,
6: motorbicikli, gőzmozdonyok.
7: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
6: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
9: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Nyomozás indult az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. Befejeződött a Flórián téri felüljáró felújítása. Életveszélyessé vált egy iskola Fejér megyében. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a rendőrség. A nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-ai állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormányalakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Befejeződött a Flórián téri felüljárók felújítása. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljárón, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. Ki kellett üríteni a Fejér megyei Kincsesbánya általános iskolájának épületét, miután egy statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította azt. Az épülettel kapcsolatos szerkezeti problémák több mint egy évtizede ismertek, a repedések pedig az elmúlt időszakban tovább romlottak. A mostani intézkedés 124 diákot és 25 dolgozót érint, mondta el a Sláger FM-nek Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.
15: Egy rejtett hibát találtak az iskola épület feltárása során, és egy nagyon profi statikusunk van, aki azt mondta, hogy ezzel a hibával tovább nem vállalhatjuk azt, hogy a gyermekek az iskola területén tartózkodjanak. Az önkormányzat tudott biztosítani olyan épületeket, amiben külön az alsó tagozatosokat és külön a felső tagozatos diákokat el tudtuk helyezni, úgyhogy most óriási költözködés van, minden szülő segít, nagyon örültek neki, hogy nem kell a gyermekeiknek elmenni a településről, és itt tanulhatnak tovább. Bízunk benne, és hisszük azt, hogy Kincsesbányán marad az iskola, és sikerül forrást találnunk a felújításra.
14: Új megoldással tervezi a kormány elkezdeni a Velencei tó vízpótlását. A minisztérium egyik fő terve a pátkai és zámói víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karstvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. A hosszabb távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. Hidegfronthoz ma felhőket nyugat felől, a délután már borult lesz, zápor, zivatar is kialakulhat, de főleg este és éjszaka. A hőmérséklet még eléri a 24 fokot. Pénteken reggel a változó felhőzet mellett erős szél várható, napközben felszakadoznak majd a felhők és a nap is kisüt, de már csak 17-20 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között az erős forgalom és a terelés együttes hatására a külső sávban jelentősebben lelassult már a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult. Az M3-ason, a bevezető szakaszon szintén lassabb a haladás, illetve igazából már Mogyoród térségétől kicsit visszább kell fogni a tempót. Az M4-es autóúton Budapest felé a 70-es kilométernél, a Ceglidi pihenőnél kiterelik a gépjárműveket hatósági ellenőrzés miatt, így több kilométer hosszú torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán pedig új terelést építettek ki Ócsa és az M0-ás csomópontja között. Aki Budapest felé tart, tudja róla, hogy az M0-ásra az átterelt belsősából nem tud kihajtani, tehát mindenképpen érdemes a külsőben maradni ebben az esetben a saját oldalukon. És van még egy infóm, Orsi, a taxis azt írja, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmin a vasúti átjárónál nagy baleset történt, viszont a BKK info jelentésében ennek egyelőre nem látom nyomát, azért legyenek figyelmesek. Jó utat!
9: A közlekedési hírek támogatója az
10: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: Tehát te miért nem egy mikrofonhoz mentél feleségül?
17: Nem tudom, pedig olyan szép a szivacsomat, meg külön szeretem, így szoktam simogatni is, meg
16: hát
17: minden.
16: Hát meg csókog, rúzsos, tiszta, csak mondom. Tiszta rúzs, rúzs, mit csinálsz? Jó reggelt kíván, Portán Petra!
17: És Amogyi Zoltán!
16: Meg Chapel Roan, a Pink Pony Club-val akkor már.
0: Sláger! Sláger! Sláger FM! Pink Pony Club!
18: minden, amit szeretünk.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. 4:08 lesz már egy perc múlva, és tényleg hihetetlenül hálásak vagyunk Napek Éva pszichológusnak. Egyrészt, hogy ilyen korán reggel a rendelkezésünk rá, másrészt, hogy vállalta a beszélgetést. Szervusz!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hát ez egy izgalmas téma. Igen.
0: A tárgyakhoz és gépekhez fűződő kötődésről beszélgettünk, ugye annak nyomán, hogy ahogy meséltük még az előző órában, egy kolumbiai nő most éppen egy csuklós busz számára mondta ki a boldogító igent. Tényleg nem szeretnék kinevetni és megbántani senkit. Az első kérdésem éppen ezért az lenne, Éva, hogy ami tényleg foglalkoztat, hogy vajon ezek az emberek valóban ugyanazt a kötődést élik meg ezekkel a tárgyakkal, amit mi... Már nem akarom azt mondani, hogy normális, átlagos, mondjuk így, átlagos vagy szokványos módon élő emberek éljük meg a társainkkal, amiben azért van ugye egyfajta kölcsönösség is, vagy valójában ennél zavarosabb a kórkép, és egy kicsit saját magukat is áltatják azzal, hogy kapcsolatnak neveznek valamit, vagy viszonynak, vagy szerelemnek, ami egyébként nem az, és ők csak tévesen gondolják annak.
2: Nagy az igény a pszichológusokkal szemben arra, hogy ezeket a fekete-fehér dolgokat meghatározzák és határvonalakat tudjanak kimondani, de ez a szakma nem ilyen. Ennél egy picit szerintem óvatosabb, árnyaltabb a pszichológus sok szakmája meg a szemlélete. És azt tudnám mondani, hogy számos érzelmet tudunk megélni tárgyak iránt is. Tudunk kötődni a lakóhelyünkhöz is, ha belegondoltok, vagy a hazánkhoz is. És azt hiszem, hogy nagyon nehéz lenne, nem lenne méltó megkérdőjeleznünk másnak az érzelmét, most akkor, hogy tényleg szerelmet érezem, mert nagyon nehéz filozófiailag is meghatározni, hogy mi a szerelem. Ezzel együtt szerintem egy érdemi kérdésfelvetés, hogy vajon ez ugyanaz-e az érzelem, de nem tudjuk, mi két ember, aki hagyományos szerelmi kapcsolatban van benne, sem biztos, hogy el tudná dönteni, hogy ugyanazt a szerelmet érzi-e.
1: Mondjuk ebben abszolút igazad
0: jogos,
1: van.
0: Jogos, ezt elfogadom.
1: Viszont azt nem tudom én eldönteni, mert jó, hogy itt nevetgélnek az emberek azon, meg mi is, nyilván magunk is, amikor olvastuk, hogy egy amerikai nő hozzáment az Eiffel-toronyhoz, és egyébként felvette a nevét is. Tehát, hogy mondjuk, hogyha hozzád fordulna valaki azzal, hogy ez neki tök normális, akkor mikor kell egy orvosnak, vagy egy pszichológusnak, vagy pszichiáternek azt mondani, hogy ez már egy kicsit túlzás. Tehát, hogyha mondjuk úgy érzi, hogy ő testileg is vonzódik mondjuk az Eiffel-toronyhoz, az már lehet, hogy problémás, míg ha csak ilyen plátói szerelmet érez, az mondjuk nem, vagy például itt a hölgy a csuklós busszal?
2: Nem vagyok benne biztos, hogy pszichológusként bármikor így fogalmaznánk, vagy
1: jelenleg.
2: Tehát azért ez mégiscsak túlzás.
1: Igen,
2: viszont ha hozzám fordul bármilyen személy, ha hozzám fordul azzal, hogy tárgyak iránt érez szexuális vonzalmat, vagy gépek iránt érez szexuális vonzalmat, akkor valószínűleg már azért jön, mert ez őt zavarja. Feltehetőleg. Lehet, hogy más miatt jön, és ezt csak úgy mellékesen megjegyzi.
1: Világos.
2: Azt látjuk a parafiliákkal kapcsolatban, mikor a szexuális izgalom tárgya nem szokványos, hogy nagyon gyakran egyfajta védekezés, hogy ne kelljen kitenni magam a kötődési kapcsolatokban rejlő veszélyeknek. Ezzel együtt a gépek és a járművek iránti szexuális vonzalom az nagyon-nagyon ritkán kutatott, szóval nem sokat tudunk erről igazából. Nincsenek még epidemiológiai adatok sem, fogalmunk sincs arról, hogy ez mennyire lehet gyakori.
0: Átfogalmazom akkor kicsit az előző kérdést, vagy kérdésünket, összegyúrva azt is, amit Petra feltett, hogy ha valakinél ilyesmi jelentkezik, tehát egy olyan vonzalom, amire azt mondjuk, hogy nem szokványos, akkor azért legalábbis érdemes lehet elgondolkodni, és aztán dolgozni rajta, vagy vele?
2: Ha az illetőt zavarja, ha elkezdi felismerni, hogy lehet, hogy helyettesít ez más emberi kapcsolatokat az életében, és azok az emberi kapcsolatok, hát mondjuk egy kötődési kapcsolat, szerelmi kapcsolat, tartós párkapcsolat az ő életében így nem tud kialakulni, akkor azt gondolom, hogy ő forduljon szakemberhez, akit nem zavar, annak nem én mondanám meg kívülről, persze, hogy ő mindenképp kezeltesse magát, most ez ilyen laikus kifejezés.
1: Igen, igen, igen.
2: Ezzel együtt látom ezt az igényt tényleg, hogy mondják meg a pszichológusok, hogy mi a normális és mi a nem normális. Nagyon sokszor az az alapelvünk azért, hogy kétféleképpen tudok erre ránézni, hogy ha az illetőt nem zavarja, meg nem okoz neki szenvedést, funkcióromlást.
0: Akkor ki vagy akkor, te, hogy ezért szóljál neki, aha.
2: Igen, és közben, ha bejön valaki a terápiába, és látom, hogy van valami, amivel nagyon önsorsontó, és nagyon szenvedésteli attól az életed, ő nem látja problémának, akkor lehet, hogy bizonyos szempontokkal segíthetek neki pszichoedukációban, kérdésekkel, hogy egy kicsit másképp is ránézzen az adott helyzetre.
0: Nagyon fontos, és nekem nagyon tetszik, amiről beszélsz most percek óta, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki így teljes az élete, hogy neki így jó, hogy tegyük föl, ő mondjuk boldogságot érez, akkor oké, a pszichológus nem mondjon semmit, de hogy mondjuk meg kéne tanulni az ő barátainak, hozzátartozóinak is elfogadni azt, hogy figyelj, nem árt senkinek ezzel, nem bánt senkit, ne akarjuk már megfejteni, hogy ő miért ilyen, vagy miért olyan, és legfőképpen ne akarjunk rajta változtatni?
2: Alapvetően ezt mondom, igen. Uh-huh. Ezzel együtt azt is értem, hogy kívülről nézni ezt nehéz lehet, hogy kívülről felmerülnek olyan szempontok, ami az adott személyben, ha esetleg ő ezt tényleg biztonság iránti igényből teszi, hogy nehogy sérüljön egy emberi kapcsolatban, akkor mi lehet, hogy látjuk, hogy egy jó emberi kapcsolatban kielégítőbb lehetne az élete. Uh-huh. De azt gondolom, hogy ennyire nem szólhatunk bele mások életében, segíthetünk nekik, hogy jelezzük, hogy itt vagyunk, ha valamiről beszélgetni szeretnének, vagy hogy számíthat a támogatásunkra, vagy ha nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, felhívhatjuk egymás figyelmét arra, hogy figyelj, lehet, hogy érdemes lenne elmenni szerintem szakemberhez, de nem minden emberrel vagyunk olyan nexusban, így hogy van. Ezt megmerjük engedni így magunknak. Van.
0: És olyan érdekes, hogy mennyivel elfogadóbbak vagyunk akkor, hogyha valaki mondjuk a házi kis kedvencével igen. helyettesíti az emberi kapcsolatait, arra ugye ma már azt mondjuk, hogy jaj, olyan cuki, hogy igen. milyen kis cuki gyerekei vannak, mondjuk ugye a kutyájára, holott most azok alapján, amit elmondtál, ez pontosan ugyanaz a kategória lett bizonyos szempontból, persze. hogy emberi kapcsolatokat helyettesít vele.
2: Mégiscsak egy élőlényről beszélünk ezzel együtt. Ugyanakkor én látom ebben is az ítélkezést, hogy sokszor furcsán néznek azokra, akik gyerekként kezelik a házi állataikat, hogy ez mennyire, most megint laikus kifejezésére beteg már, ez nem az én véleményem, csak szokták így mondani az emberek. Szóval nem kíméli az ítélkezés ezt a csoportot sem.
1: És egyébként azért van igazad, mert hogyha mondjuk ott van egy magányosabb, idősebb hölgy, akinek mondjuk nincsenek unokái, gyerekei, nem tudom, elhunytak a legjobb barátai, és van egy kiskutyája, akkor miért ne szerethetné, akivel van egy olyan kötődése, ami neki fontos. Hát basszus, emberek vagyunk, kell, hogy kötődjünk. Tehát, hogy így vagyunk összerakva, kellenek az érzelmek szerintem mindenkinek.
0: Az érzelmek túl hevesek, és ezért szeretünk manapság címkézni,
1: mondjuk
0: meg bántani másokat.
1: Mondjuk ez igaz. Igen.
0: Mond?
2: Igen, de az állatokhoz való kötődés az azt gondolom, hogy egy másik kategória
1: van,
2: valójában.
1: Igen.
2: Ez szerintem tényleg egy igazi kötődési kapcsolat minden igen. kérdés nélkül, igen. azzal együtt is, hogy mint mondtam, nem tudhatjuk, hogy más mit érez a gépek vagy a járművek iránt.
0: Ne aggódj, az állatokhoz való kötődés, meg múltkor egy állatorvossal konzultáltunk, és azért ő is fogalmazott meg aggályokat, hogy ebben is vannak olyan részek, amik nem biztos, hogy jók, ugye, hogy vannak, de ez már egy másik téma. Köszönjük
1: nagyon
0: szépen, Napek Éva pszichológusnak.
1: Köszönöm szép
2: szépen,
1: napot,
2: szia!
1: Locsi annyit írt még nekünk, sziasztok, én a feszültség kereső fázist ceruzámat venném feleségül, nagyon odaadó, és mindig vigyáz rám.
0: És mindig nálam van, hogy kézni van, mindenhova elkísér, ugye?
1: A fázist ceruzám.
0: És nem beszél, és még lehetne folytatni, igen. és nem beszél vissza, nem vitatkozik, ugye? Nem mond ellent.
1: Igen.
0: Ha már itt tartunk, ebben is van hasonlóság ugye a kutyussal.
1: Így van.
0: Hogy ő is szófogadó.
1: Az biztos, megtanítottad.
0: Hát ha meg nem elég, ül.
1: Hát nem gyere, mindegyik.
0: Oda,
1: pacsitad. Igen, ahhoz meg kutyaiskolába kell őket vinni.
0: És nem mondja azt neked, hogy figyelj, te hülye vagy.
1: Hát igen.
0: Ja, ez a Slágereggel 0-30-30-30-95-8 a számunk.
1: Tessék jelentkezni a Hablatyra, mert hogy van a Nemzetközi Macska kiállítás, a családi belépőnk, aztán lehet menni a WordPress fotókiállításra, és egy éves Sláger FM prémium előfizetésünk is, hajrá!
0: Illetve itt az új FLM dalunk, a Ráncok a szemem alatt.
1: Az van.
0: Hát most már nem annyira új, de úgy értem, hogy a régiekhez képest új, ugye?
1: Új ráncaim is vannak, keveset alszom.
0: Gyűlnek, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Macskamániások riadó! Hetiket nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép! Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
10: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figer. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Elismerte a főügyészség, hogy megfigyelték Sesták Miklóst. Újraindul a budapesti diákváros beruházás. Megrendezik a Magyar Kincsek ünnepét a Zeneakadémián. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Elismerte a központi nyomozó főügyészség, hogy rejtetten megfigyelték Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt a korrupciós ügyében folyó nyomozás során. Az ügyészség szerint a leplezett figyelést a büntető eljárási törvény alapján jogszerűen alkalmazták, és ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre. Sesták ügyvédje, Papp Gábor viszont törvénytelennek tartja a megfigyelést, mert az állítása szerint még a politikus mentelmi jogának felfüggesztése előtt kezdődött. A központi nyomozó főügyészség szerint azonban a mentelmi jog önmagában nem zárja ki a rejtett figyelés alkalmazását. Fél évtizedes szünet után újraindul a budapesti diákváros beruházás, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt célja, hogy érdemi megoldást kínáljon a főváros egyre súlyosabb kollégiumi férőhely hiányára, miközben enyhítheti a lakhatási problémákat is. A tervek szerint a Ferencvárosban található rozsdaövezeti területen új kollégiumi férőhelyeket alakítanak ki, megfizethető lakhatást biztosítva az egyetemisták számára. A miniszter közlése szerint a fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött a beruházás folytatásáról, amelyhez a kormány a rendelkezésre álló uniós forrásokból biztosítana támogatást. A projekt részleteiről és a továbbfejlesztési tervekről a következő időszakban egyeztetnek. Elvégezték az első hármas élő donoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen. Az egy időben végzett 6 műtét mindegyike sikeres volt, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonáció lényege, hogyha egy donor közvetlenül nem adhat vesét a hozzátartozójának, egy másik donorpárral cserélve mégis létrejöhet a megfelelő szervátadás. A több hónapos előkészítést követően végrehajtott beavatkozás új lehetőséget jelent a vese elégtelenségben szenvedőknek, akik így rövid idő alatt juthatnak megfelelő szervhez. Az élő donoros keresztdonáció vesecsere program keretében most 2 nő és 1 férfi kapott új vesét. A magyar zeneművészet kiemelkedő alkotóit és előadóit állítja középpontba a Magyar Kincsek ünnepe, amelyet vasárnap rendez meg a Koncerto Budapest a Zeneakadémián. Az egésznapos koncertsorozat idén a 100 éve született Króh György zenetörténész és zenekritikus emléke előtt tiszteleg. A programban többek között Bartók Béla, Veres Sándor, Rózsa Miklós és Kurtár György művei hangzanak el. 3 koncertet tartanak a Zeneakadémia nagy termében. A fellépők között lesz Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós és Lényi Katica. Az esti koncert középpontjában Kurtár György kamarazenéje és új operájának zeneakadémiai bemutatója áll.
15: Bori, köszönjük szépen, kellemes időre számíthatunk. Most még a napsütési a főszerep, aztán délutánra egy picit beborulhat az égbolt, sőt, még csapadék is várható, de 23 fokot mérünk, szóval fázni nem fogunk délután.
16: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: Az M1-esen Budapest felé Vicske és Biatorbágy között a terelésben az erős reggeli forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, az M3-ason pedig Mogyoród térségétől a főváros felé. És ne felejtjék, az M5-ösön új terelést építette ki Ócse és az M0-ás között. Ha valaki a főváros felé autózik, akkor az M0-ásra csak a külső sávból tud kihajtani, tehát semmiképpen ne válaszza az átterelt belső sávot. Közben a vonalban Váci Viktor, a MÁV Inform ügyeletese. Nálatok mi újság? Jó reggelt!
18: Sziasztok, jó reggelt! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, és az osztrák vasút is feloldotta a korlátozásokat, így ma reggeltől minden nemzetközi vonat közlekedik a Hegyeshalom-Bécs szakaszon is. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon, csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. Szombaton és vasárnap Kelenföld lesz a végállomása, a Bakonya, Göcshely, a Balaton, a Tópart, a Mecsek és a Kaposvári Intercitynek az S10-es vonatoknak, valamint a tapolcai sebes vonatok csak Székesfehérvárig, az S12-esek pedig csak Tatabánya és Oroszlány között járnak majd. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok!
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: 7:40-kor.
1: Én mesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavasz, szavasz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy vagy? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol-e korsó sört? Szívesen. Na menj be, addig megvárlak.

0: Blagy, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Petra, én érzem, hogy Robi lesz a megmentőnk.
2: Igen, hogy tudni fogja a megfejtést?
1: Szerintem, hát, jó reggelt,
2: Robi! Szia, Robi, jó reggelt!
3: Jó reggelt nektek!
2: Hogy vagy?
3: Köszönöm, jól!
2: Mitől ilyen mosolygós a reggeled?
1: Hát attól biztos, hogy tudja a megfejtést.
3: Mindig örülök, ja? Hogyha veletek beszéltek, meghallgatok
2: tőleteket.
3: Jól indult a reggel veletek.
2: Köszönjük szépen. Mit szóltál ehhez a témához, hogy egy hölgy összeházasodott a csuklós buszával? Vagy hát nem az övé, egyel. Egy csuklós busszal.
3: De érdekes.
2: Ugye?
3: Először meglepődtem rajta, hogy néztem a Facebookon is, amit posztoltatok képet.
2: Aha.
1: De most, hogy a pszichológus elmondta, hogy tulajdonképpen van benne védhető rész.
2: Igen.
1: Hát csak jelzem, a BKV szokott kiárusítást tartani a régi leselejtezett járművekből, lehet vagy trolibuszt néha, vagy kapaszkodót, vagy ilyesmiket.
2: Jó, akkor egy kapaszkodóval szeretnék házasodni.
3: Egy trolibuszra talán nem, de azért vannak tárgyak, amihez néha kötődik az ember.
2: Neked van olyan tárgy, most a viccet félretesszük, tehát tényleg nem szerelmi kapcsolat, de hogy amihez ilyen nagyon erős kötődésed volt, amit így nagyon szeretsz valamiért?
3: Van órám, amit például örökség is, és tehát...
2: És fontos számodra.
3: Igen, tehát...
2: Mondjuk ez abszolút érthető, hát hogyha valami az érzelmek társulnak, akkor persze.
3: Igen.
1: Nekem a hétvégi ház az ilyen, hogy én úgy szerettem, de úgy feltölt, igen. Hát azt mondom, hogy szerelmes vagyok, de tényleg, amikor megérkezem, akkor hihetetlen
2: nyugalmat
1: áraszt.
2: Meglátod a házat, és azt mondod, hogy
1: igen,
2: ez az megérkeztem. Hívem.
1: Na, Robi, figyelj, jön a feladványunk.
4: Sose találod ki.
2: Robi?
3: Hát jó kis jóslata van a Cilának.
1: Sose találod ki.
3: Egy tip Passenger Iggy Poptól.
2: Passenger Iggy Pop. Mondjuk ez egy nagyon jó dal.
1: Azért meglepne, hogy Hacila
2: erre
1: gondolt volna, igen.
2: Tehát, ezt a dalt egyébként ismerheti, mert ez nagyon populáris volt. I'm a passenger. És van be, szerintem. Igazad van. De én azt így dudolnám.
1: Uh-huh. De nem az.
2: Sajnos
1: Robi,
2: nem.
1: Bocs.
2: Nem. Sajnálom,
3: nem baj, van érdekes lesz volna benneteket hallgatni.
1: Ja, hát ha már több egyére meg lesz.
3: Igen. Vagy is kíváncsian várom. Okay.
2: Szia, hello. Sajnos most nálunk maradt a családi belépő az október 10-11-ére szóló Happy-ket nemzetközi macska kiállításra Lourdes-házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macska Mánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotókiállításra a Biodomba, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezeket játszunk volna.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több, mint pizza!
4: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
5: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló, vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Elektromos rollereket dobáltak a vonatsínre az újpesti vasúti hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Lezárják hétvégére a déli pályaudvart, mert jelentős karbantartási munkákat végeznek, közölte Vitézi Dávid. Szombaton és vasárnap a váltókat javítják, síneket és aljakat cserélnek, valamint helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. A peronok hibáit is kijavítják, emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. A mostani beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezését is megkezdték. A munkák miatt a déli nem indít és nem fogad vonatokat szombaton és vasárnap, számos távolsági és elővárosi járat csak kelenföldig közlekedik, több vonat útvonala változik, a MÁV pedig sűrűn közlekedő buszokat indít a két pályaudvar között. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leállították a személyszállításra használt lifteket, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat már kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as belgyógyászati osztályán kalicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van érvényben. Súlyos tömegszerencsétlenséget akadályoztak meg a rendőrök az újpesti vasúti hídon. Ismeretlenek 6 elektromos roller dobtak a vasúti sínekre, ezzel életveszélyes helyzetet teremtve az áthaladó szerelvények számára. A rendőrök és a közterület felügyelők gyors intézkedésének köszönhetően a rollereket még időben eltávolították a sínekről. Az ügyben eljárás indult. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 ezret Magyarországon. A táv futóinak 52%-a magyar. Reggel még többfelé kisüt a nap, majd nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor előfordulhat. Este pedig már több helyen lehet csapadék, helyenként zivatarok is kialakulnak. A déli szél napközben megélénkül. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegebb levegő péntekre ér ide, akkor már csak 17-20 fok lesz. Az erős szélben a felhőzet felszakadozik, így újra sok napsütés várható.
12: A Dózsa-György úton a Kerepesi út felé baleset történt a Hősök terénél a középső sávban. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták délután 4-ig, az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot tartják zárva burkolatjavítás miatt, várhatóan este 8-ig. A 8. kerületben pedig a Horánszky utcát zárták le a Krúdi Gyula utca után daruzás miatt. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést, itt kertészek dolgoznak. És erős a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Szerencs utcánál, az M5-ösén az autópiactól, zsúfolt a 10-es főút a város határnál, a Váci út néhány szakasza és az M1-es, M7-es közös bevezetője. Illetve az M1-esen és az M3-ason a terelésekben szintén lassabb a haladás, és tudjanak róla, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva az újonnan kiépített terelésben az M0-ás, az átterelt belső sávból nem érhető el.
13: A közlekedési hírek támogatója az
14: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 6 perckor. Már nagyon izgulok, mert az egészséges nasikról is szeretnék majd érdeklődni, hogy mit együnk filmnézés közben.
15: Képzeld el, én tegnap pont liofilizált zöldségeket vettem. És finom!
12: Na jó, Antal Emese dietetikussal készülünk az őszre. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Hát, hogy Petra, te is mondogattad, ugye most ezekben a napokban romlik el szépen folyamatosan az időjárás, tehát, hogy búcsúzik a vénasszonyok nyara, jön most már az igazi ősz, meg a lehűlés, és aztán egy-kettőre itt lesz a tél is, úgyhogy arra gondoltunk, szakszerű segítséget kérnénk, hogy a szervezetünket hogyan készítsük fel erre tudatosan. Antal Emese dietetikus, régi visszatérő kedves vendégünk, de most először dr. Antal Emeseként köszönhetjük már.
2: Gratulálunk.
1: Gratulálunk, mert ugye a táplálkozás tudományok mestere lettél most már. Jól mondom?
2: Nem. Nagyon
3: hogy közi. Helyesen?
2: Egyébként az egészségtudományok.
3: Egészségtudományok doktora.
1: Doktora, de hogy közben táplálkozás tudományi szakértő.
3: De várj, ez azt jelenti, hogy most már kutathatod, amit eddig is kutattál az elmúlt 10-20 évben.
2: Igen, ez egy tudomány. Fokozat, tehát tényleg
3: gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Tiszta szívből. Hát akkor, drága Emese, segíts nekünk kérlek. Úgy beszéljünk a vitaminokról, hogy azt szeretnénk Petrával, hogy ne a vitaminokról magukról beszéljünk, hanem az ételekről. Tehát próbálj meg a kedves hallgatóinknak mindenféle praktikus tanácsokkal szolgálni, hogy mit együnk mostanában, és mit ne együnk. Tehát, hogy az a bizonyos tanács, ami tőled, ha meglátlak, az első, ami eszembe jut, hogy mindig helyi szezonális finomságokat fogyasszunk. De ez hogy néz ki októberben, meg novemberben, meg decemberben, ugye?
2: Hát azért jól néz ki egyébként, szerencsére még, tehát azért itt a sütőtököt ne felejtsük el, az, ami most, hogy in medias res belevágunk, de tényleg azért a hagymák itt vannak, az alma, a körte, a szőlő, tehát nagyon saláták még itt vannak, sóska, spenót, retek, tehát sárgarépa, tehát még azért ad a kert, meg a természet, de hogyha majd nem ad, tehát a későbbiekbe, tehát a következő hónapokra, akkor mit tudunk csinálni?
3: Savanyúságot enni.
2: Köszi, Petra. Tehát tegyük el, nem csak azt, vagy tegyük el ezeket. Igen. Tehát nyilván fermentáljuk, elég, hogyha akár mondjuk egy, szerintem jön vissza tényleg ez a fermentálás, az hogy a savanyúság készítés, egy nagy vödörbe akár mindent beleszórhatunk, amink van, és, de tényleg. És
3: az én anyósom mit csinálja, és olyan finom, úristen. Tehát ő most már rakott be cukkinit, a káposztát, a savanyúságot, mind van ilyen, hogy mindent egybe, van ilyen mini dinnye, meg van mellette egy csomó más, és olyan finom, és érzem, hogy jót tesz a pocakomnak. De hogy tényleg érzed, tehát hogy az a durva, hogy azt gondolnánk, hogy nem, pedig de.
2: De. De.
1: Régen, gyerekkorban emlékszem, hogy a savanyítás volt a kulcs szó, most meg ezt a fermentálást emlegetjük nagyon sokat.
2: Ezek ilyen édes testvérek egyébként, tehát ez abszolút. Rendbe. Hát nyilván itt azért a jótékony baktériumok azok, amiket egyre inkább felértékelődnek, hogy így mondom. Tehát nyilván ez a folyamat beindul igazándiból. Most az, hogy most egy ecetet használunk például, tehát ezek azok. A másik, hogy nyilván, hogyha itt a jótékony baktériumokról beszélünk, akkor azért például a probiotikumok is előtérbe jönnek, tehát például egy élőflórás, akár joghurt, tehát hogy ezt mondjuk, az ilyen savanyított, fermentált készít, kimcsi, stb. Ezek is felértékelődnek, de a másik oldalon meg tényleg ezek a kefír, az mondjuk igaz, hogy gomba, tehát ez gomba, tehát de a joghurt az meg baktérium, akkor... tehát hogy ezek azok, amik tényleg így akár a bélflórára.
1: De amikor a probiotikus joghurtokról hallunk mondjuk a tévéreklámokban, akkor az nem csak puszta marketing? Erről is szeretnénk hallani mindjárt Antal Emese, dr. Antal Emese dietetikustól itt a Sláger reggelben.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: Itt a Sláger reggelben dr. Antal Emeser dietetikussal az előbb a probiotikus joghurtoknál hagytuk abba, és tényleg azon gondolkodtam el, hogy amikor az embernek tényleg probiotikumokra van szüksége, pedig azt mondja nekem a doki, hogy el kell menni a patikába és venni ezt a bizonyos mit, ilyen-olyan tablettát, hogy ugye legyen, mert hogy az igaz. De mondom, és hogyha joghurt, és úgy legyint, hogy, és nem tudom, hogy most akkor az csak mese, vagy egyébként tényleg használ, és tudom, hogy joghurt és joghurt között óriási különbségek vannak.
1: Mert a gyógyszereket bevizsgálják, hogy így mondjam, azért az élelmiszereket nagyon nehéz, vagy nehezebb igazándiból így vizsgálni, és az sem mindegy, hogy mit írunk, vagy mit írnak a termékre. Tehát az EFSA, ez az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság meghatározza, hogy melyek azok az úgynevezett állítások, amelyeket lehet használni. Aha. Tehát nem csak az, hogy na most itt mondod, hogy marketing, tehát hogy nem csak az, hogy na akkor én most jó, akkor jó, jótékony a bérrendszeremre, hanem ez bizonyít, kutatásokkal kell bizonyítani. És egy gyógyszernél ez sokkal egyszerűbb, hogy így mondjam, vagy nem egyszerűbb, hanem ott kutya kötelessége nyilván a gyógyszergyártónak, hogy ezt megcsinálja, mert csak akkor engedik. De nem, tehát hogy egy joghurtnál, tehát ott az nyilván az a mindennapnak a része. Tehát hogyha étrendről, meg élelmiszerről beszélünk. Tehát nyilván a gyógyszer, vagy az étrend kiegészítő, mondjuk az étrend kiegészítő az is élelmiszer egyébként, de az mindegy, de mondjuk most, hogyha gyógyszerként beszélünk, meg az étrend kiegészítő is, az nem a mindennapjainknak a része.
0: Mint ahogy a joghurt, de oké, de akkor a joghurt az most édesség, vagy az egy jótékony tejtermék, hogyha én minden nap fogyasztom reggel?
1: Miért egy natúr joghurt, az miért édesség?
0: Én gyümölcsös szoktam.
1: Ja, vagy ja, neked az ugrik
0: be. Nekem az a joghurt.
1: Okay.
0: Tehát az, hogy tegyük redőt a fogalmakkal.
1: Ja, mert egyébként még a natúr joghurtba tehetsz lekvárt is, és akkor például az is, vagy gyümölcsöt, és már akkor vagy banán pürét, vagy alma pürét, és azzal is édesítheted. Úgyhogy abszolút, tehát teljesen rendben van, hogyha ezt teszed. Nyilván megint csak azt mondom, hogy joghurt és joghurt között óriási a különbség. Nézzük meg a címkét, így akinek tényleg például a cukortartalom, nyilván egy gyümölcs joghurt az sokkal magasabb a cukortartalma, mint egy natúrnak, tehát az alapján, vagy a zsírtartalomban óriási különbségek lehetnek, tehát ezt egyénileg kell meghatározni, hogy kinek melyik a jobb, vagy mit szeret, vagy lehet, hogy mindent meg tud enni, hogy egészséges, de hát azért tudjuk, hogy az se jó, hogyha mindig ugyanazt tesszük.
2: Ha már említetted a gombákat, a kombucsa vagy kombukha az újra a reneszánszát éli, és most már csomóan készítik újra otthon, mert például a Gourmet Fesztiválon is nagyon sok fiatal bemutatta, hogy ez mennyire egyszerű és milyen jót tesz. Hogyha valaki a beleit szeretné rendbe tenni, mert hogy a legtöbb probléma az, azt mondják az okosok, vagyis ti, hogy onnan indul, hogy az nincs rendben. Melyiket javasolnád, hogy inkább, vagy először legyen egy teljes kivizsgálás, és akkor utána döntsék el, hogy gombával próbálják, vagy mondjuk kefirrel egy kicsit segíteni, hogy jobb legyen?
1: Hát itt most nagyokat nyugdíjcseltem, hogy így mondjam, mert tényleg, tehát ez attól, azért ez egy hosszú folyamat, hogyne? És ez egy orvosi folyamat, hogyha már valakinek gyomorbérrendszeri problémái
2: de mondjuk,
1: vannak.
2: Ha csak ilyen diszkomfortérzés, tudod, tehát nem ilyen állandó, hanem csak, hogy felborul az egyensúly.
1: De ezt nem tudod, hogy mi állhat. Nyilván ez azért az is attól is függ, hogy mióta, mennyire fáj neki, hogyan, milyen lehet, hogy tényleg akkor nyilván egy vérvétel kellene, akár tovább menve gastroenterológus kell.
2: Ne otthon kezdjük el magunkat, hanem először elmenni orvoshoz és kitalálni, hogy mi a probléma.
1: Szerintem az az alap, hogy lehetőleg, tehát járjunk el szűrővizsgálatokra.
2: Hát igen.
1: Jó, tehát ez az alap, akár minden évben ismerjük meg a házi orvosunkat, akivel jó viszonyunk legyen, és tényleg beszéljük őszintén meg a problémáinkat, mert akkor ebben azért ő tud segíteni. Nyilván, hogyha én most a táplálkozás oldalra lefordítom, akkor azt meg tudjuk nézni, sőt, nekünk az az első, hogy most akkor milyen mi az a táplálék, mi az az élelmiszer, ami problémát okoz. Uh-huh. Ehhez az kell, hogy étkezési naplót vezessen a személy. Tehát ez egy alap igazániból, hogyha mondjuk egy dietetikushoz fordul valaki, akkor ezt kérünk, hogy igen, írjon egy étkezési naplót, és jelezze, hogy mikor jönnek a problémák. Mert lehet, hogy ez tényleg valami konkrét élelmiszerhez kapcsolódik, de lehet, hogy valami más dolog áll a háttérben.
0: Ezek már speciális esetek.
1: Igen, azért nem tudok, bocs, így
2: fekete-fehérre válaszolni erre.
0: Szóval visszatérve az átlagos hétköznapokhoz és az átlagos fogyasztóhoz, nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy az ember vágyjon arra, hogy egy kicsit egészségesebben, táplálóbban táplálkozzon. Ehhez kérnék majd még segítséget mindjárt dr. Antal Emese dietetikustól itt a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
3: Oldtimer Show.
4: 100 évnél öregebb automobilok,
3: motorbicikli, gőzmozdonyok.
4: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyet Del 15 ajándék közül nyerhet.
3: Főnyeremény egy út és Mercedes.
4: Október 17-én és 18-án.
3: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszerdobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
6: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
13: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Visszautasította a Magyar Állami Operaházat ért kritikákat az intézmény főigazgatója. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal, tudta meg a HVG. Alap azt írta, az utóbbi években több pályázat esetében is felmerült, hogy bizonyos közétkeztetési vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek a rendszerint önkormányzatok által kiírt tendereken. A GVH megerősítette a vizsgálatról szóló információkat, de részletekkel nem szolgált. A HVG emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel vesztegetik meg. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a rendőrség. A nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-ai állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-ig tartozott hozzá, a kormányalakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Visszautasította a Magyar Állami Operaházatért kritikákat az intézmény főigazgatója. Ókovács Szilveszter a közrádióban azután nyilatkozott, hogy a Táncművészeti Bizottság a múlt héten etikai vizsgálatot kezdeményezett az Operaház és a Balett Együttes működésével kapcsolatban, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál. Az igazgató cáfolta többek között azt az állítást, hogy 2009 óta nem történt érdemi béremelés az intézményben. Az Operaházban zajlik a minisztériumi átvilágítás, mintegy 200 ezer oldalnyi dokumentumot adtak át vizsgálatra. Az adatbekérések lezárultak, az összegzés azonban még nem készült el. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. A háromnapos gasztrofesztiválon több mint 35 kiállító kínál balatoni és országos gasztronómiai különlegességeket. A füge kiemelt szerepet kap, minden vendéglátó legalább egy fügés fogással készül. A programban főző workshopok, kézműves piac és jazzkoncertek is szerepelnek. A fesztiválon kihirdetik a 2026-os Balaton Süti-e desszertverseny győztesét, és bemutatják a laposak kéknyelű pezsgőt is.
15: Bori, nagyon szépen köszönjük, most még napos idő vár ránk, de aztán délutánra megérkeznek a gomoly felhők, sőt, még csapadékra is számíthatunk. Egyébként nagyon kellemesen alakul az időjárásunk, 23 fokot mérünk majd, aztán holnapra jön egy kisebb lehűlés, akkor már csak 18-19 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.
5: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
16: A Dózsa-György úton a Kerepesi út felé baleset történt a Hősök terénél a középső sávban. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták délután 4-ig, az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot tartják zárva burkolatjavítás miatt, várhatóan este 8-ig. A 8. kerületben pedig a Horánszky utcát zárták le a Krúdi Gyula utca után daruzás miatt. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszükület nehezíti a közlekedést, itt kertészek dolgoznak. És erős a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Szerencs utcánál, az M5-ösén az autópiactól, zsúfolt a 10-es főút a város határnál, a Váci út néhány szakasza és az M1-es M7-es közös bevezetője. Illetve az M1-esen és az M3-ason a terelésekben szintén lassabb a haladás, és tudjanak róla, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva az újonnan kiépített terelésben az M0-ás, az átterelt belső sávból nem érhető el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger reggel. Ez a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Marasztaltuk még egy picit dr. Antal Emese dietetikust, mert tényleg azt gondolom, hogy nem kell ahhoz semmiféle orvosi javallat, és még csak egyébként feltétlenül betegség sem, hogy az ember eleve egy kicsit egészségesebben akarjon élni és étkezni. Például az olyan alternatívák, mint mit tudom én, a sülcsirkénél a sütőzacskó használata, az extra zsíradékok helyett, az ilyesmik, az ilyen trükkök, azok továbbra is reneszánszukat élik, vagy virágoznak?
2: Igen, azért megvannak, hiszen azért a magyar lakosságnak a nagy része túlsúlyos, meg elhízott, de a másik oldal, hogy a gyerekeknél azért például a soványság is növekszik, tehát sovány gyerekeknek a száma, tehát azért ez nagyon oda kell erre figyelni, de maga az, hogy egészség tudatosabban élünk, és pláne a fiatalok, ez azért megjelenik. És ezek mind-mind hozzájárulnak, mert amit mondasz, Zoli, az például az is, hogy sokkal egyszerűbb úgy elkészíteni. Bedobom a sütőzacskóba, és igazániból vagy csak valami olajat, vagy de akár nem is kell jóformán vizet beleteszem, és kész. Vagy az airfryer is ilyen.

0: Ként a mesterségesek azok háttérbe fognak, vagy szerintem ki fognak menni. Tehát, hogy tehát ez látszódik, hogy ez a russz, hát majdnem most azt mondom, hogy russzó, hogy vissza a természethez, de tényleg ez lesz, ez már most ez van.
1: Hát szerintem pont azért, mert hogy egy csomó olyan tünetünk van, amit lehet, hogy ezeknek a mesterséges színezékeknek köszönhetünk, és hogyha valaki tök egyszerűen, tehát én mi tudod, ezt már meséltem neked, hogy meg a hallgatóink is tudják, hogy voltam ilyen 80-valahány tételes vérvizsgálaton, ott kiderült, hogy mit nem ehetek, pedig nem olyan ételek, amiket gyerekkoromban nem ehettem, csak ki kellett vezetni, majd visszahoztam, és tök egyszerűen kajáltam, és boldog volt a bendőm. Tehát, hogy nem volt se felpuffadásom, se hasfájásom, se semmi. Zöldség, hús, meg hal, és ennyi. És
0: igen,
1: jó volt.
0: Igen, tehát, hogy a nem véletlenül mondjuk azt, hogy igen, ha lehet, akkor otthon főzzünk, tudjuk, hogy mit főzünk, tehát, de a másik oldal meg, amit beszéltünk, hogy ott az idő.
1: Bizony.
0: És akkor, tehát, hogy nem tudjuk azt csinálni, mint a nagymamáink, aki nekem, a nagymamám 105 és fél évig élt, és biztos, tehát, hogy ő mindig otthon főzött.
1: Bizony.
0: Tehát, és mindig a kertből vette az alapanyagokat. Jó, tudjuk, hogy azért ez egy ember, tehát ez nem a sokadalom.
1: De az én nagymamám is ugyanígy volt, és igen. Ő is sokáig élt.
0: Okay.
1: És
0: jó, is akkor már kettőnül.
2: És majd folytatod a kutatást, hogy akkor még mit lehet tenni ennek érdekében. Egy utolsó fél mondattal csak néhány egészséges alternatívet mondjuk filmes nasizáshoz, mert ugye most ennek az időszaka jön.
1: Tényleg.
2: Ha nem akarunk csokit és vaníliás karikát tömni magunkba a cukor hegyeket, akkor mit? Kesúniót?
0: Hát a kesúnak az is jó. Tehát magvak inkább
1: csak
0: így
1: nem
0: mondom.
1: Nem a józott verzió,
0: igen.
1: Ugye?
0: Hát igen, hogyha lehet, akkor nem. Jó, bocsi Zoli. Jó, és ami nagyon fontos, ne az egész zacskót vigyük oda. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos, hogy de a magokból is. Tehát tegyük ki, és tegyük jó messze a zacskót.
2: Hogy ne kelljen érte.
0: Hát jó, de hát azért azt nem dolgozod le abban a három lépéssel. De akár tényleg ilyen zöldségcsipszeket csinálhatunk, almahéjat ne dobjuk ki, hanem csak azt is lehet, akár nyersen is. Én mindig, hogyha almás pitét sütök, akkor elteszem, és külön megesszük az almahéjat. Tehát, vagy megcsinálom így gyorsan a sütőben se perc alatt, de akár tényleg sárgarépát is, tehát, hogy inkább fel kell készülni a bekuckolózásra is.
1: Nem lett ez népszerű nálad, úgyhogy sárgarépát
2: nem is lehet ilyen, lehet belőle chipset csinálni, ugye? Ugyanúgy.
0: De azt mondtam. Igen,
1: figyelj, a barátnő most vett egy asszalógépet, és képzeljétek el, hogy a kislányával most az asszalgyümölcsöket eteti így, és hogy végre tudja úgy, hogy nem kell megvenni a cukrozottat, hanem csak simán. És mondja, annyira szereti a gyerek, mert neki egy élmény, hogy asszalnak anyával.
2: Egyébként programozhatóak vagyunk, mert most a boltban igyekszem mindig odafigyelni, hogy azt az 5 percet kibírjam, hogy ne menjek az édességes pult közelébe. Veszek helyette almát, meg banánt, és ha otthon az van, előbb-utóbb rááll a nyelvem is, igen. Hogy jól esik most igen. Már inkább
0: Zoli,
2: gyümölcsöket fogyasztani.
0: Amit most mondtál, hogy mi van otthon. Hát tehát, hogyha van tényleg egy nasis pultunk, amit folyamatosan töltünk, akkor ne csodálkozzunk, igen. Hogy folyamatosan oda fogunk nyúlni. Ha nem vesszük meg, és tényleg úgy, mint te csinálod, hogy elspriccelsz ezek mellett, akkor nem lesz otthon. Nehezebben megyünk le a boltba.
2: Kicsit melús, de bármihez hozzá lehet szoktatni magunkat. Dr. Anta Lemesének köszönjük szépen!
1: Nagyon köszönjük!
0: Én is köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Valli slágerlista, ahol csak a legnagyobbak, legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezmény. 1690 forintos jegyáron, premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
11: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Egy hét alatt 10-el nőtt a minisztériumok által kezdeményezett elszámoltatások száma. Visszaesett az Airbnb-zés Budapesten. Elkészült a Dezsőfi utca felújítása a 6. kerületben. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Már 47 ügyben tett feljelentést valamelyik minisztérium a kormányváltás óta, összesen 2255 milliárd forintnyi közpénzt érintően, írja az M4 az elszámoltatási ügyeket összesítő kormányzati adatok alapján. A feljelentések száma egyetlen hét alatt 10-zel nőtt, miközben eddig 24,2 milliárd forint került vissza, és 700 millió forintnyi kiadást sikerült elkerülni. Jelenleg 12 ügyben folyik nyomozás, 35 esetben pedig még nincs érdemi előrelépés. A feljelentésekben megjelölt összegek nem feltétlenül azonosak a tényleges vagyoni hátránnyal, és önmagában egy feljelentés nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt. A legújabb ügyek között szerepel a 30 milliárd forintos Observer Media Monitoring szerződések vizsgálata, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter feljelentése a Szerbiának értékesített 108 darab BTR páncélozott harcjármű ügyében. Már nem Budapest a régió Airbnb rekordere, miután a fővárosban és főleg a 6. kerületben szigorították a rövidtávú lakáskiadás szabályait. A budapesti Airbnb és hasonló szálláshelyeken tavaly még 9,3 millió vendégészakát töltöttek el, ami másfélszerese volt a Bécsben vagy Prágában regisztrált forgalomnak. A fővárosban 2025 elején 2 éves moratóriumot vezettek be, így 2026 végéig nem lehet új magán és egyéb szálláshelyeket nyilvántartásba venni. A 6. kerületben pedig az év elejétől teljes tiltás lépett életbe. A KSH adatai szerint idén már megtorpant a magánszálláshelyek korábbi gyors növekedése. A férőhelyek száma a tavaly júliusi 187 ezerről 175 ezerre csökkent. Elkészült a Dezsőfi utca, Hajós és Nagymező utca közötti szakaszának felújítása a 6. kerületben. A munkálatok június elején kezdődtek, mostanra pedig átadták az útszakaszt a forgalomnak. Felújították az úttest felső rétegét és a járdát is, így a gyalogosok számára is kényelmesebbé vált a közlekedés. Az utca zöldítését növényládákkal oldották meg, mivel a közművek miatt talajkapcsolatos fákat nem lehetett ültetni. Új megoldással tervezi a kormány elkezdeni a Velencei tó vízpótlását. A minisztérium egyik fő terve a pátkai és dámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karstvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. A hosszabb távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. Veszélyes hulladékgyűjtést tartanak október 17-én szombaton az első kerületben. A lakosság délelőtt 10 és délután 4 óra között két helyszínen adhatja le a veszélyes hulladékot. A Dózsa-György téren, a Dózsa-szobor mögötti parkolóban, valamint a Naphegy téren, a CBA Prima előtti területen. Leadható többek között festékmaradék, oldószer, fáradt olaj, növényvédőszer, szóróflakon, fénycső, elem és akkumulátor, valamint elektronikai hulladék és gumiabroncs is. A gyűjtés során veszélyes anyaggal szennyezett csomagolásokat és fémhulladékot, továbbá étolajat és zsiradékot is átvesznek. A napsütést egyre többször zavarják felhők, melyek nyugat felől érkeznek, így legtovább keleten maradhat derült az ég. A szél megerősödik, délután elszórtan zápor zivatar is várható, a fővárosban éjszaka jöhet csapadék. A hőmérséklet délutánra 24 fokig emelkedik. Holnap szeles, hűvös idő valószínű, a felhőzet szakadozott lesz, de továbbra is lehetnek záporok. Kiadós esőt szombatra ígérnek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között a terelésben az erős reggeli forgalom miatt lelassult a haladás, szakaszosan torlódás alakult ki. Az M3-as bevezető szakaszán szintén sokan autóznak, igazából már Mogyoródtól. Az M5-ös autópályán új terelést építettek ki Ócsa és az M0-as csomópontja, tehát a 30-as és a 22-es kilométerek között. A főváros felé haladva az M0-as csak a külső sávból, az eredeti oldalról érhető el, az átterelt belső sávból nem, idejében váltsanak tehát. Erős a forgalom az M5-ös bevezető szakaszán is az autópiactól, illetve a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Zsúfolt a Váci út néhány szakasza és a Budaörsi út. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a budain pedig a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig lassú a haladás, de zsúfolt az Üllői és az Andrássy út is befelé. A Szondi utcát délután 4-ig lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között, a Rottenbiller utcában pedig a Baross tér felé a Wesselényi utca után van zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt várhatóan este 8-ig. És zárva a 8. kerületi Horánszky utca is a Kródi Gyula utcánál daruzás miatt.
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 9 óra múlt 6 perccel, és jelentem, Budapest nem csak a turistáké.
15: Hogy mit érdemes látnunk, hogyha nyitott szemmel járunk, Morcsányi Elza segít nekünk ebben.
14: Hogy egy kicsit lelazuljunk a saját városunkban, és valóban szép legyen akár már a mai napunk.

0: a Sláger reggel.
1: Az elmúlt napokban valahogy többször beszéltünk arról, nem tudom miért szörmentem, mindig előkerül, hogy hogyan tudjuk egy kicsit a stresszt legyőzni, meg jobban érezni magunkat a mindennapokban, a lakókörnyezetünkben, és valahogy újra és újra elénk ugrik egy cikk, ami azt taglalja, hogy ebben például komoly segítséget jelenthet, hogyha felfedezzük a saját lakókörnyezetünket, és próbálunk egy kicsit turistáskodni, mert hogy akkor is ugye az agyunk kikapcsol, egy másik üzemmódban lép át. És akkor eszünkbe jutott, hogy van nekünk egy kitűnő, hát ha nem is város történészünk, de túravezetőnk, aki ráadásul már könyveket is írt a város, mármint Budapest történetéről, ő a Morcsányi Elza, akit nagy szeretettel köszöntünk ma reggel
2: jó
1: is
2: reggelt.
1: Itt a stúdióban. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Mi köszönjük, hogy jöttél, mert tényleg azon gondolkodtam, és már ahogy jöttem idefelé, elkezdtem más szemmel nézni a várost. Tudtam, hogy ma jössz, és akkor megálltam a Blaha Lujza térnél, a piros lámpánál.
2: Rögtön... Te hajnalban láttál bármit a sötétben a Blaha?
1: Figyelj, a Korvin áruháznak nagyon szépen ki van világítva hajnalban is a homlokzata, és hogy az például nekem az tényleg egy sok évtizedes álmom vált valóra, amikor lebontották azt az ótva ronda alumínium burkolatot, aminek nyilván meg volt a maga funkciója a maga korában, de hogy ez nekem egy élmény, engem ez boldoggá tett. Hogy végre azt láthatjuk azt az épületet, de hogy úgy satszolnám, hogy egyébként Budapest tele van olyan látnivalóval, amit hogyha akár a buszon, villamoson ülve, akár az utcán jártunkban, keltünkben, amikor egyszerűen csak dolgozni megy az ember, vagy hazafelé, hogyha fölemelni a fejét egy picikét, akkor van mire rácsodálkozni, egy gyönyörű városban lakunk, nem?
2: Ez egyértelmű, hogy egyetértek veled ebben. Én minden alkalommal, amikor átmegyek valamelyik hídon, akkor is mindig mind a két irányba kinézek hosszan, és megállapítom, hogy mennyire büszke vagyok, hogy itt élhetek, és mennyire gyönyörűséges a városunk. Turisták kifejezetten ki szokták emelni, hogy ilyen gyönyörű esti kivilágítást, mint ami nálunk.
3: Komolyan?
2: A világon nincsen. Igen, úgyhogy...
3: Ha nem a tematikus séta szempontból nézzük a várost, mert azért te ebben nagyon pró vagy, ezt tudjuk, erről már beszélgettünk, hanem mondjuk csak innen, akár a Márvány utcából szeretne valaki mondjuk áthaladni a másik oldalra, Pestre, akkor mit javasolná, hogyha sétatávon szeretné ezt megtenni, akár a Lánchídon keresztül, mit nézzem meg útközben?
2: Igazából hát már maga a Clark Ádám térnek őszintén szólva azt hiszem, hogy az egyetlen fontos az az, hogy nem is csak a fej felemelése, hanem hogy tényleg lássunk is dolgokat.
3: Fontos.
2: És amikor pörög a fejünkben a bevásárlólista, és hogy még hány dolgot kell megcsinálnunk, és hasonlók, akkor adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, lehetőség szerint ne vezetés közben, mert ez
3: igen,
2: lesz, de sétálva, hogy csak egy kicsit körbenézzünk. Önmagában szerintem ott a Clark Ádám tér környékén a siklónak a látványa, amit ugye mindig beosztunk, hogy jó, hát az turistás, és akkor az nem feltétlenül értünk, vagy nekünk van, de annyira bájos részletek vannak, és igazából a homlokzatoknak a megfigyelése, ugye ezek a 19.-20. század fordulóján épült épületek, egy csomószor mesélnek történeteket, mesélnek az eredeti funkcióról, az építtetőről, vagy éppen csak arról a stílusról, amit historizálnak, és nagyon szép kis delfineket, faunfejeket, oroszlánokat lehet mindenhol elkapni. Én a belvárosi részeknél, ahol ugye legtöbbször átrohan az ember, ott vannak ilyen kedvenceim, nem tudom, hogy ismeritek-e azt az épületet, ami pont ott, ahol a villamosok fordulnak a Károly körútot, az Asztória előtt egy kicsivel. Olyan gyönyörű rótmiksa mozaik van a négy évszak, hogyha felnéz az ember, pont a zsinagógával szemben épület.
3: Komolyan.
2: Senkinek nem szokott feltűnni. És egy pár éve, mindig rájövök, hogy a 2006 például nem pár éve volt.
1: Igen.
2: Nem szerintem annál egyébként kevesebb, tehát egy évtizeden belül újították fel, és csodálatosan szép, és ráadásul nagyon jó pofa, ez már plusz történet, hogy egy szalámi kereskedőnek volt az épülete, és ezeket annyira imádom,
3: igen, ezek
2: hogy a
3: sztorik,
2: kor, amiben
3: igen.
2: egy szalámi kereskedő rótmiksát kéri meg, hogy gyönyörűséges hölgyalakokat a négy évszak ábrázolásával az épületét díszítsék. De ugyanígy, hogyha a mozaik témában gondolkodunk, nekem az egyik legnagyobb kedvencem az a Servita téren van egy török bankház, az önmagában is nagyon impresszív, gyönyörű üvegfelület, és annak a tetején van egy hatalmas rótmiksa freskó, középen Szűz Máriával, de a jobb oldalán a képnek fotobombol Kossuth Lajos. Egész egyszerűen úgy tűnik, mint a csak így utolsó pillanatban beugrott volna képbe.
3: És lehet, hogy tényleg így volt.
2: Igen, rótmiksa már az utolsó mozaikokat.
3: Na gyere Lajos!
2: Gyere még, te beférsz.
3: Igen. Ezek jó sztorik. Ezeket szeretjük.
2: Igen. De nekem van egy nagy kedvencem, a Rádai Mihálynak volt ugye a fantasztikus műsora.
1: Hát azt én imádtam, de biztos nem voltam normális kisgyerek, mert hogy 11-12 két évesen, én azt vártam, mikor kezdődik
3: szerintem
1: az unokáim, sem fogják látni.
3: Szerette,
2: de és tényleg. És érződik rajtad, hogy ez volt ez a...
1: Igen, így kilóg a lólán.
2: Nem, hanem, hogy mindig meglepsz azzal nagyon pozitív módon, hogy mennyire ismered a várost, amiben élsz, és micsoda érdeklődésed van. Én mindig azt gondolom, hogy szóval az én barátaim kevésbé szeretnek velem már sétálni Budapesten, mert nem lehet.
1: Őket?
2: Egy kissé, igen.
1: Morcsányi, ez a Városi Túra, Városi Séta vezetővel. Folytatjuk mindjárt képzeletbeli kalandozásunkat Budapesten, itt a Sláger reggelben.

0: A Sláger reggelben továbbra is Borcsányi Elza a vendégünk, akinek több könyve megjelent már Budapest látnivalóiról, érdekességeiről, illetve személyesen is vezet különféle túrákat, felfedező túrákat, és nem külföldi turisták, hanem hazaiak számára is. És az előbb a siklót hoztad szóba, és ezzel nálam benyomtál egy gombot, mert szerintem nagyon sok olyan pontja van Budapestnek, amire ösztönösen azt mondjuk mi, akik itt élünk, hogy az a turistáknak van. Mm. Például szerintem a termálfürdők többsége az javarészt ilyen. Tehát vannak persze, van az a tőzsgyökeres budapesti közönség, aki jár a Széchenyibe, vagy a Gellértbe,
1: vagy a Rudasba.
0: Vagy a Rudasba, de az embereknek szerintem a 80%-a úgy gondolkodik, hogy fürdőbe menni, hát az a turistáknak mm-hmm. van. Mm-hmm. Mi olyan jellegzetességei vannak még Budapestnek, amire legyintünk, és azt gondoljuk, hogy hát oda egy helyi lakos, az minek is menne be, és közben meg abszolút adekvát lenne, hogy tessék felfedezni és megnézni.
1: Azt remélem, hogy a különböző múzeumaink azok például olyanok, amit egyébként sokan látogatnak, de lehetséges, hogy akár a Magyar Nemzeti Galériának az állandó tárlata, ami a kevésbé van az embereknek a fejében, pedig aha. nagyon érdemes, és ott egy csomószor vannak időszaki kiállítások is. Most például 130 éve volt, hogy a 1896 a nagy millenniumi ünnepségek, és akkor erre például van egy kis helyes időszakos tárlatuk a művészetekkel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem a múzeumoknak a kínálata, de igazán nem azt akarnám azt gondolni a hallgatókról, hogy nem járnak állandóan a múzeumokba. De vannak olyan kisebb talán nincs múzeumok, mint a Ruth Miksa múzeuma, hát ez nekem egy nagy kedvencem. Szóval azok a programok, amik alapvetően, hogyha elmegy az ember egy külföldi városba, akkor végignézi a kötelező múzeumokat, azt gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban lehet itthon is. A fagyival töltött kürtős kalácsot is meg lehet kóstolni. Bár ezt tudom, hogy nagyon komoly vitáknak a tárgya. Őszintén szólva, nekem egy olyan perspektívám van, én végtelenül szerencsés vagyok, hogy olyan emberekkel találkozom, akik imádják Budapestet, hiszen járnak ezekre a sétákra, amiket én is vezetek. Úgyhogy én azt inkább mindig azon lepődök meg, hogy mennyi mindent tudnak az emberek, és mennyi sztorit hallottak, és mennyire kötődnek a saját városukhoz.
0: Most nekem például eszembe jutott egy ilyen pont. Múltkor egy volt kolléganővel sétálgattunk a Városligetben. És amikor a Vajdahunyad várnál, így elgondolkodtunk, hogy de jó lenne fölmenni a toronyba. De nem lehet fölmenni a toronyba? De fel lehet menni a toronyba. Nem nagyon hallottunk magyar szót, mert valahogy ez is a külföldi turistáknak jutott eszébe, hogy ott van a valójában nem leereszthető rácsos kapu, ugye a híd felől, hogy ott van a torony, és de föl lehet menni. Nyilván belépti díjas, de hogy fölmész, és akkor látsz ezt, azt. És mi fölmentünk, csak külföldi szót hallottunk, mondom. De ugyanígy szerintem a hőlégballonozás sem feltétlenül jut eszébe annak, aki itt él a városban, hanem hogy az egy olyan turista huncu. Nem, hogy el lehet menni hőlégballonozni.
1: Igen, pedig egyébként ez pont 1896, amikor először a világkiállítás kapcsán lehet hőlégballonozni, ugyanúgy, ahogy a Vajdahunyadvára, ami ugye eredetileg papundekli, és annyira imádja a város lakossága, hogy utána elkészítik. Szóval ezek nekünk készültek, úgyhogy lökjük félre a turistákat.
2: És nézzünk mi is
1: de csak
2: ott.
1: Finoman.
2: Igen. Egyébként tök érdekes, mert az én vonzalmam a kisföld alatti iránt, az most újkeleti, ugyanis most kiköltöztünk Zuglóba, és azzal jövök minden reggel a mexikói úttól, és élmény látni, hogy a turisták fotózzák. És imádják, és sztoriznak róla. És mivel angolul sztoriznak, értem is, hogy utána jártak, hogy vajon hova is datálódik a kisföld alattinak a története.
1: Teljesen véletlenül, pontosan 1896.
2: Igen,
1: köszönöm szépen a labdát.
0: Pont noszalgiáztunk egyébként adásba, azt beszéltük, hogy már régen bezzeg,
2: igen,
0: és most újra 1896 kerül elő.
2: Igen. Hát akkor jó sok minden volt, az
0: meg
2: biztos.
0: Meg ott 67-ben, amikor ugye a kiegyezés volt, hogy? És ott hirtelen azért a hatalmas nagy fejlesztések, hát egy csomó szép dolog akkor született nyilván.
1: Igen, szignifikáns az, ami Budapesten ebben az időszakban, ugye ez a boldog békeidős időszakban született, de nagyon jó pofa, hogy akkor, amikor megindult a kisföld alatti, akkor a régi szép idők állandóan kigyulladt, egymásnak ütközött két szerelmény, és nagyon jó pofa volt, hogy úgy írták az újságírók, hogy nagyon örülnek, hogy a főváros vezetése azt talált egy új módszert. Most már a föld alatt is lehet veszélyeztetni az utasok életét, most már nem csak égő villamosok vannak, hanem ugyanezt most már a föld alatt is meg tudják ugrani, úgyhogy meglehetős cinizmust tanúsítottak.
0: Akkor nagyon büszke, amikor majd Petra felfedezi a Deák téren a kisföld alatti múzeumot, múzeumát, ami ugye most egy felhagyott alagút szakasz, mert régen, amikor megépült a kettes metró, meg ott hozzá az aluljáró rendszer, akkor odébb paterolták az eredeti alagutat, és megmaradt belőle egy szakasz, ahová daruval beemeltek egy régi, nagyon régi ilyen favázas kocsit, és hogy azt ott meg lehet nézni. És ott is nagyon szép fotók vannak egyébként, például a régi lejárókról, ugye gyönyörű ilyen pavilonok vezettek le, most már csak a lépcső van meg a korlát a kisfoglalati állomásainál, de régen volt fölött egy gyönyörű szép fogadóépület, vagy hát egy ilyen kis pavilon. Mit nézzünk még?
2: Tényleg, ha már föld alatt vagyunk, van olyan föld alatti kuriózum, amit nem annyira ismerünk, de érdemes lenne megnézni?
1: Abszolút vannak. Igazából ezek azért a legtöbbször vezetett túrákon látogathatóak. A kőbányai pincerendszer, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon
0: izgalmas történet.
2: Én is hallottam.
1: És technikailag ugye nem a föld alatt, de pont még a múzeumoshoz kapcsolódva, hogy a sziklakórház, az is olyan szerintem, amit alapvetően a turisták látogatnak, és egy zseniális intézmény. Úgyhogy azt is nagyon érdemes, illetve a budai vár alatti alagútrendszer, ugye szoktuk mondani, hogy olyan, mint egy ementális sajt a budai vár igazából, ahhoz is vannak vezetett túrák, és akkor azokat is abszolút érdemes felfedezni. Föld alatt, és egyébként különböző barlang, tehát hogy a barlangrendszerek nagyon izgalmasak, ehhez azért a vállalkozó szellemnek különböző skáláján kell mozogni, illetve van, ahol képesítés is kell, de hogy egyébként egy komoly barlangász turizmus van Budapestre, akik jönnek ezek a izgalmas helyszínekre, de ehhez már, ahogy említettem, hogy képesítés kell. Úgyhogy...
0: Hát azért a Pávölgy meg a Szemlőhegyi barlang az olyan, hogy tényleg oda már iskoláskorunkban mentünk, ugye osztálykirándulásra, és az ott egy ilyen kellemes félórás, hárnyed órás frissítő túrát azt lehet tenni.
1: Igen, egyértelműen. Ez az egyik csodálatos Budapestben, azt hiszem, hogy az épített környezet mellett tényleg a természetes környezet és a kulturális környezet is páratlan.
0: Jártunk a föld alatt a barlangban, jártunk a föld fölött hőlégballonnal, meg egyáltalán, és megbeszéltük, hogy a jártunkban keltünk, meg forgassuk a fejünket. Hát köszönjük szépen akkor Morcsány Elzának, hogy társultál hozzánk. Legközelebb is hagyjunk szerintem muníciót, mert most annyi mindenről beszéltünk, ha csak ezt végigjárja valaki.
2: Nyitott szemmel tessék járni. Ugye?
1: Úgy. Mindenkinek ezt ajánlom.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
3: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeket. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
6: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
7: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
8: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
9: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka 3 csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
10: A reklám után.
11: Van egy jó hírem mindazok számára, akik vágynak még a napsütésre, ugyanis holnap visszatér, ma egy picit borongósabb lesz az égbolt felettünk, sőt, csapadékra is készülhetünk. Szerintem a csapadéknak azért örülnünk kell, hiszen a természet ilyenkor egy picit fellélegzik. Egyébként nem lesz hideg, a maximum hőmérséklet délutánra 23 fok, holnap pedig már csak 17 lesz, de, ahogy említettem korábban, visszatér a napsütés.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között a terelésben az erős reggeli forgalom miatt lelassult a haladás, szakaszosan torlódás alakult ki. Az M3-as bevezető szakaszán szintén sokan autóznak, igazából már Mogyoródtól. Az M5-ös autópályán új terelést építettek ki Ócsa és az M0-ás csomópontja, tehát a 30-as és a 22-es kilométerek között. A főváros felé haladva az M0-ás csak a külső sávból, az eredeti oldalról érhető el, az átterelt belső sávból nem, idejében váltsanak tehát. Erős a forgalom az M5-ös bevezető szakaszán is az autópiactól, illetve a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Zsúfolt a Váci út néhány szakasza és a Budaörsi út. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a budain pedig a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig lassú a haladás, de zsúfolt az Üllői és az Andrássy út is befelé. A Szondi utca délután 4-ig lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között, a Rottenbiller utcában pedig a Baross tér felé a Wesselényi utca után van zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt várhatóan este 8-ig, és zárva a 8. kerületi Horánszky utca is a Krúdi Gyula utcánál daruzás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Nem sokára 10 óra már, és maradt még két érdekes hírünk mára, amikről hát nem árt, hogyha tudunk.
2: Hát az egyik, ami talán a legfurcsább, hogy bár egész nyáron azt hallottuk, hogy milyen borzasztó állapotban van a Balaton, azért van itt jó hír is, mert hogy a kiszáradt Balaton medrében, képzeljék el, hogy októberben vetés nélkül beérett a dinnye.
1: Parancsolsz?
2: Igen, jól hallod.
1: Mondtad, hogy valami érdekeset hozol.
2: De tényleg, igen.
1: Várj, ezt ízlegetném meg egy kicsit.
2: Balaton
1: medrében?
2: A Balaton medrében, igen. Balaton Bogláron az történt a csavargőzös műemlékhajó előtt, hogy a kiszáradt meder részen görög dinnyék nőttek, és közülük egyébként többe is érett. Hát ez úgy történhetett, Kopasz Árpád egyébként, aki a növényeket a műemlékhajó vezetője, aki felfedezte. Szóval ő azt mondja, hogy nem vetett senki görög dinnyét, hanem...
1: Hát ebbe azért bíztam.
2: Igen, a magokat valószínűleg a seregélyek vitték oda, és olyan jó volt nekik a termőtalaj, hogy ők kinőttek belőle. A legszebb példán tényleg október 3-ai, 4-ei gőzcsónak találkozó zárónapján szedték le és fogyasztották el, a többit pedig még hagyták érni az októberi napsütésben, mert hogy ebből még azért lehet valami. Erre az a szuper példa, hogy képzeld el, hogy nálunk Vátszentlászlón az történt, később érett idén a paradicsom, tehát múlt héten hoztam el, és abból nagyon finom lecsőt főztem egyébként tegnap előtt, és ott is volt olyan mag, amit az én férjemnek a testvére, a boltban vett, ilyen rizs-rossz paradicsomnak tűnt, ám de a makokat így szétszórta, és gyönyörű paradicsomok keltek ki belőle a kertben, és annyira finom volt, hogy most pont azt kóstolt,

0: emlékszel, volt régen környezetismeret órán a helyváltoztató, meg a helyzetváltoztató mozgás, és hogy na ő a kettő kombinációja, ő nem csak forog a nap felé, hanem odébb sétál. Hát figyelj, a másik hír, az, amit meg én találtam, itt napok óta egy újonnan felfestett újpesti parkolóhely tartja lázban. Most már nem csak az újpestieket, akik járnak gyakorta az István úton, hanem az egész várost, mert hogy történt, hogy képzelj magad elé, nem tudom, láttad-e a fotót, egy nagyjából 3 sávnyi szélességű aszfalt csíkot, jó? Tehát képzeld el, hogy 3 sáv elférne egymás mellett. A kellős közepén ennek, most aszfaltoznak, ugye ott az Árpád út környékén is ilyen felújítás.
1: Igen.
0: A kellős közepén megjelent egy parkolóhely, egy szem parkolóhely, egy szép nagy fehér négyzet, aminek a közepében egy megfelelő kékszínű piktogrammal jelezték, hogy ez bizony a mozgásukban korlátozottak számára készült parkolóhely. De a kellős közepén a flaszternek...
1: Hát oda nem tud bemenni szegény mozgáskorlátozott ember, hiszen nem tud oda bejutni arra a parkolóhelyre.
0: Ha rallizni akar, akkor igen, vagy versenyt futni az idővel, vagy nem tudom, de hogy a kellős közepén van is. És ebből most már ilyen, hát már nyilván beindultak a politikai mém gyártások is, meg minden, de hogy az egyik szakmai portál végül utána kérdezett, hogy most már valaki mondja meg, hogy mi ez. És hát egyébként a válasz az nagyon logikusnak tűnik a már megjelent fényképek alapján, mert oké, hogy ott van középen ez a parkolóhely, de mellette, tudom, amikor felújítanak egy utcakaszt, biztos láttál már olyat, hogy ilyen kis szaggatott, nagyon halvány vonalakkal már előfestik, hogy hova fogják húzni a vonalakat. Igen. És egyébként a képen, ha jobban megnézed, látszik, hogy hát, hogy ott hamarosan további vonalak is lesznek, csak valamiért ezzel kezdték az egésznek a kialakítását, ennek a parkolónak. Mert hogy egyébként, hát, mint sok felé a városban, nem úgy lesz szám, hogy ott mellette jobbra is, még a járda felé lesz forgalom, és ott nem, ott biciklisáv lesz.
1: Mi meg más ilyen, lenne, ha nem
0: meg ilyen védőzóna, meg nem tudom, summa-summarum, a 3 sávnyi szélességű aszfalt csíkon is az lesz, hogy egy darab forgalmi sávot hagynak majd meg.
1: Csodás.
0: Ami ugye legbelül van a villamos sínek mellett. Hát a villamos sín és a most felfestett, furcsán felfestett parkolóhely között, tehát ott mennek majd az autók, és egyébként a felfestett parkolóhely előtt, meg után, ott meg ilyen védőzóna, tudod, így fölcsíkozva, elterelve, mellette a biciklivel, tehát, hogy fura, igazából így ebben a sztoriban, hát most abban már nem menjünk bele, ezt múltkor megbeszéltük, hogy kell-e ilyen formában korlátozni az autóforgalmat. Vannak ez, hogy persze, tiltsuk be, de a legfurább az egészben egy kicsit olyan, mint amikor a házat azt mondjuk a tetővel kezdett. Tehát építesz egy házat, aládúcolod, építesz egy tetőt, és utólag aláépíted a falakat. Tehát ebből a szempontból valóban furi a megközelítés, de megvan a megfejtés. Aki arra jár, nézze meg.
2: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: Sláger reggel.
1: Mondanám, hogy eklektikus reggelünk volt, de valójában csak arról van szó, hogy sok mindent érintettünk ma is.
2: Ez így van.
1: Úgyhogy köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mi most elmegyünk egy kicsit pihegni, de aztán holnap reggel...
2: Holnap reggel dalpremiér Geszti Hoppá. Péterrel és Olá Ibolyával. Ők érkeznek hozzánk, mert persze természetesen Cilla és Mautna Zsófi is.
1: És ő is énekelni fog, vajon?
2: Mármint Cilla?
1: Mármint a Cilla.
2: A Hablagyban biztosan. Meg... Azt nem tudom. Lehet, hogy lesz egy ilyen koprodukció. Hát a Csabirá sosem lehet tudni.
1: Így van. Kedves Geszti Peti, készülj! Ibolya, készüljetek föl bármire! Készüljetek fel, felkészülhetett le erre. Na, holnap jövünk már, meg szép napot kíván, Pordán Petra.
2: És Savogyi Zoltán.
1: Viszont hallásra.
2: Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Szépség és a szörnyetek meseműzikel október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és abban szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
8: Farmer napok a Premier Outletben.
9: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
10: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Valami van a levegőben.
13: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
14: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Sláger FM. Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Életveszélyessé vált egy iskola Fejér megyében. Ikarusz találkozót rendeznek a hétvégén az Aeroparkban. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, közölte a központi nyomozó főügyészség. Korábban csak Hajdú János, a TEK volt vezetője szerepelt gyanúsítottként, 5 hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsították meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. A főügyészség nem hozta nyilvánosságra az új gyanúsítottak kilétét, de az ATV.hu úgy tudja, hogy a TEK volt vezére mellett Szatmári István és 3 rendőr érintett. Az ügyben márciusban a terrorelhárítási központ és a titkosszolgálat az M3-as autópályán tartóztatott fel egy ukrán pénzszállítmányt, amelyből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket a sajtó beszámolói szerint napokig jogellenesen fogva tartották. A központi nyomozó főügyészség október 2-án saját hatáskörébe vonta a nyomozást. Ki kellett üríteni a Fejér megyei Kincsesbánya általános iskolájának épületét, miután egy statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította azt. Az épülettel kapcsolatos szerkezeti problémák több mint egy évtizede ismertek, a repedések pedig az elmúlt időszakban tovább romlottak. A mostani intézkedés 124 diákot és 25 dolgozót érint, mondta el a Sláger FM-nek Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.
17: Egy rejtett hibát találtak az iskola épület feltárása során, és egy nagyon profi statikusunk van, aki azt mondta, hogy ezzel a hibával tovább nem vállalhatjuk azt, hogy a gyermekek az iskola területén tartózkodjanak. Az önkormányzat tudott biztosítani olyan épületeket, amiben külön az alsó tagozatosokat és külön a felső tagozatos diákokat el tudtuk helyezni, úgyhogy most óriási költözködés van, minden szülő segít, nagyon örültek neki, hogy nem kell a gyermekeiknek elmenni a településről, és itt tanulhatnak tovább. Bízunk benne, és hisszük azt, hogy Kincsesbányán marad az iskola, és sikerül forrást találnunk a felújításra.
16: A tervek szerint a felső tagozatosok a művelődési házban, az alsósok pedig egy másik önkormányzati épületben folytathatják a tanévet hétfőtől. Új átlagsebességet ismérő trafipaxokat telepítettek az M1-es autópályán, a bővítés alatt álló szakaszon. A 10 kamerát az ORFK-val egyeztetve helyezték ki, és a rendőrség üzemelteti őket. A mikrohullámú radarok nem csak a járművek sebességét mérik, hanem a követési távolságot is ellenőrzik, és azonnali visszajelzést adnak a sofőrnek. A VEDA-kompatibilis rendszer elsősorban a munkaterületek mellett dolgozók biztonságát szolgálja, közölte az MKIF. A trafipaxok helyét a Waze applikáció is jelzi. Mintegy 100 Ikarusz autóbusz láthatnak az érdeklődők a hétvégén az Aeroparkban, a 8. Ferihegyi Ikarusz találkozón. A kiállítás mellett látványos felvonulás és különleges motorindítások is lesznek. Beindítanak egy AN-2-es repülőgépből származó 1000 lóerős csillagmotort és egy Boeing 737-es sugárhajtóművet is. Vasárnap délután 4 órától mintegy 80 buszból álló konvoj halad végig Vecsés és Üllő főutcáin. A találkozó egyik különlegessége a hatalmas Palt Ikarusz, amelyet az 1980-as években repülőtéri használatra fejlesztettek, de sorozatgyártásba végül nem került. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de keleten még nagyrészt napos idő várható. Nyugaton délután, a fővárosban este és éjszaka várható csapadék. A csúcshőmérséklet ma még 23-25 fok körül alakul. Holnap csökken a csapadék esélye, de szeles, hűvös idő várható. 15-18 fok lesz a maximum.
18: Az M1-es autópályán Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávban. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra közel 2 kilométeres torlódásra kell készülni. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakul ki. Szintén ebben az irányban a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán új baleset történt. A 111-es kilométernél csak a leálló sávvonalra szolgatnak a járművek, ott a torlódás már 2-3 kilométeres. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán történt egy baleset Szeged és a határátkelő között a 171-es kilométernél. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon pedig a belső sávot zárták le. Szintén a Budapest felé vezető oldalon az M44-es csomópontjában van ez a helyzet. A 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, munkavégzés zajlik. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak útközben!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: Az idő egy picit borongósabb, de a zenék majd mindenkit felvidítanak, hogyha esetleg egy picit elfáradnánk így. Ezen a kicsit szomorkásnak tűnő csütörtök délelőttön, akkor a legjobb dolog, hogyha velem tartanak, na meg a legnagyobb slágerekkel változatosan. Amy Winehouse-zal indulunk, ilyen kell.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan felújítók, veszélyes hulladékokat őrizgetők, figyelem. Október 17-én veszélyes hulladékgyűjtést tartanak az első kerületben, a Dózsa-György téren, délelőtt 10 és délután 4 óra között. A lakosok a kijelölt pontokon leadhatják egyebek mellett a festékmaradékokat, oldószereket, fáradt olajat, elemeket, akkumulátorokat, valamint az elektronikai hulladékot, gumiabroncsokat és a veszélyes anyaggal szennyezett csomagolásokat is, hogy megakadályozzák azok kommunális kukákba kerülését, mindez tehát október 17-én, szombaton, délelőtt 10 és délután 4 óra között a Dózsa-György téren és a Naphegy téren az első kerületben. Megyünk tovább, Freddie Mercury-val, akinek nagyon pörög a budapesti kiállítása a Magyar Zene házában, tőle érkezik most az I Was Born to Love You.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Taylor Swift és az I Knew It, I Knew You. Taylor Swiftnek sorban jönnek ki a slágerei. Az idei évet nagyon meghúzza, ezt talán kijelenthetjük róla. Érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán az óra második felét mi is meghúzzuk. A Hertzel, illetve a Purple Disco Machine-nal közösen a Wonderful Life-al nyitjuk a következő zenei szakasz.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotó kiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
9: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: Ma reggel még sok a napsütés, de délelőtt nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé már több helyen várható eső, zápor, sőt, helyenként zivatar is. A déli szél napközben megélénkül, néhol meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 fok környékén alakul vételkörzetünkben. Hát úgy tűnik, hogy vége van szépen lassan a vénasszonyok nyarának, most már nem ezek a kellemes, szinte már-már nyárias délutánok várnak ránk. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Orcsa és az M0-as autóút csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon lehet haladni. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Szintén az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán történt egy baleset Szeged és a határát mászkelő között, a 171-es kilométernél a határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot zárták le, Budapest felé az M44-es autócsomópontjában, a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt, lassulás, torlódás tapasztalható, hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8, előre is köszönjük, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak, változatosan ez volt most. A Sugar Babes és az About You Now. Aztán megyünk tovább, érkezik egy fülbemászó dallam, egy slágergyanús hangolat, és az elsöprő dinamika Molnár Tamás vezette Jetlag zenekar, és Márs közös dala az égen át 2018-as megjelenése óta a fesztiválok egyik legkedveltebb pop himnusza maradt. A fülbemászó elektropop alapok és a duó karakteres vokáljai tökéletesen hozzák azt a laza éjszakai város hangulatot és szabadságérzetet, ami a Jetlag formáció védjegyévé vált. Jön tőlük az égen át itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
2: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
3: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Online kalkulátor készült a vagyonadó megbecslésére. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A munka során az állomási vágányokat, a kitérőket és a nyílt pályát is végig szabályozzák. A hétvégi teljes terheléses próba és a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott, így várhatóan október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom. Ha az első hetekben minden rendben működik, decemberben már óránként 160 km-es sebességgel közlekedhetnek a nemzetközi személyvonatok. Online kalkulátor készült a vagyonadó megbecslésére. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrész után 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adókulcsot alkalmaznának. A számításban nem csak az ingatlanok és megtakarítások, hanem az üzletrészek, értékpapírok, befektetések, kriptoeszközök és egyes nagyértékű ingóságok is bekerülnének. A vállalkozásokban lévő részesedések értékét a tervezet szerint a cég saját tőkéje és eredménytermelő képessége alapján határoznák meg. Így egy nyereséges vállalkozás tulajdonosa akkor is átlépheti az 1 milliárdos határt, ha nincs ennyi elkölthető pénze. A tervezet ugyanakkor fizetési könnyítést is lehetővé tenni azoknak, akiknek vagyonuk jelentős része nehezen pénzé tehető eszközökben van. Több városban is egészségtelen vagy kifogásolt a levegő minősége, az NNGK legfrissebb adatai szerint. Egészségtelen a levegő Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán. Kifogásolt a levegő minőség többek között Budapesten, Ajkán, Székesfehérváron, Pécsen, Szegeden és Debrecenben, valamint a Sajó völgyében. A levegő minőséget elsősorban a szállópor koncentrációja befolyásolja. A Hungaromet előrejelzése szerint a déli szél erősödése miatt ma már javulhat a helyzet. A BKK is reagált az Újpesten az István út közepére felfestett mozgássérült parkoló ügyére. Közölték, az újpesti útfelújításoknál nem fogadnak el a közlekedést veszélyeztető vagy akadályozó hibákat. A kivitelezőtől számon kérik az elfogadott tervek szerinti megvalósítást, és minden közlekedő biztonságát szem előtt tartják. A központ ezt azután közölte, hogy Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere, a felújított István úton kialakított mozgássérült parkoló elhelyezését kifogásolta. Állítása szerint jelezték is a problémát korábban, de nem változtattak semmin. A BKK szerint ugyanakkor az önkormányzat a tervezésben is részt vett, a terveket megismerte és jóváhagyta. Hozzátették, hogy az István út és a Pozsonyi utca felújítása még nincs kész, mintegy háromnegyedes készültségben van. Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen. Az egy időben végzett 6 műtét mindegyike sikeres volt, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonáció lényege, hogyha egy donor közvetlenül nem adhat vesét a hozzátartozójának, egy másik donorpárral cserélve mégis létrejöhet a megfelelő szervátadás. A több hónapos előkészítést követően végrehajtott beavatkozás új lehetőséget jelent a vese elégtelenségben szenvedőknek, akik így rövid idő alatt juthatnak megfelelő szervhez. Fokozatosan megvastagszik felettünk a felhőzet. A délutáni órákban elszórtan zápor-zivatar is kialakulhat, de a fővárosban inkább este vagy éjszaka várható csapadék. Délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap hajnalban még előfordulhat csapadék, később napos felhős idő várható, erős széllel. A hőmérséklet visszaesik, csak 15-20 fokot mérhetünk.
12: Baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Lámpás utcában, a 2. Rákóczi-Ferenc út közelében. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, illetve a Szélkálmán tér környékén is. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávzárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás áll. Ennek hátterében az M1-es autópályán Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávban. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben és a külső sávban lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Szintén a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán történt egy baleset a 111-es kilométernél, ott csak a leállósávon lehet haladni.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indítjuk az újabb órát a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan ebben az órában. Itt lesz velünk Loy, Álvaro Soler, illetve elsőként Shakira, Burna Boy és a Die Die.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megtorpant a budapesti magánszállás helyek korábbi növekedése a szigorítások miatt. A KSH adatai szerint a férőhelyek száma a tavalyi 187 ezerről 175 ezerre csökkent. Az Airbnb-n elérhető lakások száma pedig két év alatt csak nem ezerrel visszaesett. A fővárosi két éves moratórium, valamint a Terézvárosban év elején bevezetett teljes tiltás hatására szakértők szerint a szegmens további zsugorodása várható. Ezek voltak a friss infók a budapesti Airbnb-kkel kapcsolatban. Következőkben pedig jön Bruce Springsteen és Born in the USA itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy jó kis fenékrázó Salvador Soler sláger. A La Libertad zárta az óra első felét, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Loi és a Get Lucky kíván nekünk sok szerencsét.
1: Aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Macskamániások riadó. Helpiket nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
13: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
14: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul. Természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
2: A reklám után.
0: A nap első felében még lehet napsütés, de aztán szépen lassan, ahogy telik az idő, délelőtt nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, majd este felé, illetve kora délután már több helyen várható eső, zápor, sőt helyenként zivatar is. A déli szél napközben megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérsékletvétel körzetünkben ma 24 fok környékén alakul, úgyhogy egy esőkabátot vagy egy esernyőt mindenképpen tegyünk be a hátizsákba, hogyha van még benne hely, különben elázunk. Baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Lámpás utcában, a 2. Rákóczi-Ferenc út közelében. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávzárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás áll. Ennek hátterében az M1-es autópályán Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávban. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben és a külső sávban lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Szintén a főváros felé vezető oldalon Győr elkerül Erdő szakaszán történt egy baleset a 111-es kilométernél, hogy csak a leállósávon lehet haladni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 19 évesen szinte teljesen egyedül játszotta fel a rock történelem egyik legikonikusabb művét. A zseniális multi-instrumentalista Mike Oldfield. Az 1973-as Tubular Bells albumon több mint 20 különböző hangszert a zongorától és a gitártól kezdve egészen a névadó csöves harangokig saját maga rögzített a stúdióban. Tud zenélni, ezt talán kijelenthetjük. A következő zene is ezt bizonyítja. Érkezik tőle a Moonlight Shadow, itt a Sláger FM-en.

0: sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
7: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Sokat beszélgettek a suliba szünetbe?
10: Igen.
9: Miről?
10: Mindig a táborról, karatéról, suliról.
9: Mind a ketten karatésztók?
10: Igen.
9: Téglát már így el tudtok karatézni?
10: Nem. Kézzel?
9: De az a cél, hogy az legyen majd.
10: Igen.
9: Milyen övesek vagytok?
10: Mind a ketten narancs.
11: Az mit jelent a narancs?
9: Hát narancsból van az ő.
7: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Egy hét alatt 10-zel nőtt a minisztériumok által kezdeményezett elszámoltatások száma. Visszaesett az Airbnb-zés Budapesten. Elkészült a Dezsőfi utca felújítása a 6. kerületben. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Már 47 ügyben tett feljelentést valamelyik minisztérium a kormányváltás óta, összesen 2255 milliárd forintnyi közpénzt érintően, írja az M4 az elszámoltatási ügyeket összesítő kormányzati adatok alapján. A feljelentések száma egyetlen hét alatt 10-zel nőtt, miközben eddig 24,2 milliárd forint került vissza, és 700 millió forintnyi kiadást sikerült elkerülni. Jelenleg 12 ügyben folyik nyomozás, 35 esetben pedig még nincs érdemi előrelépés. A feljelentésekben megjelölt összegek nem feltétlenül azonosak a tényleges vagyoni hátránnyal, és önmagában egy feljelentés nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt. A legújabb ügyek között szerepel a 30 milliárd forintos Observer Media Monitoring szerződések vizsgálata, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter feljelentése a Szerbiának értékesített 108 darab BTR páncélozott harcjármű ügyében. Már nem Budapest a régió Airbnb rekordere, miután a fővárosban és főleg a 6. kerületben szigorították a rövidtávú lakáskiadás szabályait. A budapesti Airbnb és hasonló szálláshelyeken tavaly még 9,3 millió vendégészakát töltöttek el, ami másfélszerese volt a Bécsben vagy Prágában regisztrált forgalomnak. A fővárosban 2025 elején két éves moratóriumot vezettek be, így 2026 végéig nem lehet új magán- és egyéb szálláshelyeket nyilvántartásba venni. A hatodik kerületben pedig az év elejétől teljes tiltás lépett életbe. A KSH adatai szerint idén már megtorpant a magánszálláshelyek korábbi gyors növekedése. A férőhelyek száma a tavaly júliusi 187 ezerről 175 ezerre csökkent. Elkészült a Dezsőfi utca, Hajós és Nagymező utca közötti szakaszának felújítása a 6. kerületben. A munkálatok június elején kezdődtek, mostanra pedig átadták az útszakaszt a forgalomnak. Felújították az úttest felső rétegét és a járdát is, így a gyalogosok számára is kényelmesebbé vált a közlekedés. Az utca zöldítését növényládákkal oldották meg, mivel a közművek miatt talajkapcsolatos fákat nem lehetett ültetni. Új megoldással tervezi a kormány elkezdeni a Velencei tó vízpótlását. A minisztérium egyik fő terve a pátkai és zámói víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karstvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. A hosszabb távú megoldás része lehet egy új Velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. Veszélyes hulladékgyűjtést tartanak október 17-én szombaton az első kerületben. A lakosság délelőtt 10 és délután 4 óra között két helyszínen adhatja le a veszélyes hulladékot. A Dózsa-György téren, a Dózsa-szobor mögötti parkolóban, valamint a Naphegy téren, a CBA Prima előtti területen. Leadható többek között festékmaradék, oldószer, fáradt olaj, növényvédőszer, szóróflakon, fénycső, elem és akkumulátor, valamint elektronikai hulladék és gumiabroncs is. A gyűjtés során veszélyes anyaggal szennyezett csomagolásokat és fémhulladékot, továbbá étolajat és zsiradékot is átvesznek. A napsütést egyre többször zavarják felhők, melyek nyugat felől érkeznek, így legtovább keleten maradhat derült az ég. A szél megerősödik, délután elszórtan zápor zivatar is várható, a fővárosban éjszaka jöhet csapadék. A hőmérséklet délutánra 24 fokig emelkedik. Holnap szeles, hűvös idő valószínű, a felhőzet szakadozott lesz, de továbbra is lehetnek záporok. Kiadós esőt szombatra ígérnek.
7: Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra lehet számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet utazni. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt. A lassulás, illetve torlódás ott is tapasztalható. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk. Ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni azzal, hogy elküldi, megírja, vagy felhív, és elmondja előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Indul a délután itt a Sláger FM-en az ebédhez. Egy nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel, pakolgatjuk bele a délutánba a legnagyobb slágereket változatosan. Chaperone, Pet Shop Boys, Tracy Chapman, illetve Clean Bandit és Zara Larsson. Ők az elsők a Symphonyval.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan jön az autósok kedvenc hétvégéje idézőjelben. A futók egyik kedvenc hétvégéje viszont idézőjel nélkül Budapestre történelmi csúcsot hozott a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi kétnapos rendezvényre összesen közel 40 ezeren neveztek, így az eseményt ismét hazánk legnépesebb szabadidős sporteseményeként definiálhatjuk. A klasszikus 42,2 kilométeres királytávra a nevezők száma először lépte át a 10 000-es lélektani határt, a mezőny pedig rendkívül nemzetközi, hiszen a világ 121 országából érkeznek futók Budapestre, nem akármilyen hétvége közeleg, úgyhogy legyenek türelemmel az autósok előre, és köszönjük, nekik jön a Valmár és a Színvalk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a slágeret, ha a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az egyik legszebb szerelmes szám, Erasure Always, ez zárta az óra első felét. Aztán most jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd a Coldplay és a BTS közöse, a My Universe nyitja az óra második felét.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért fűszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
10: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteid a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
13: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
2: A reklám után.
0: A nap első felében még volt lehetőség esély napfényt látni, illetve élvezni egy kicsit a vénasszonyok nyarát, aztán délutántól délnyugat felől fokozatosan növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor is előfordulhat, aztán este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, zápor, helyenként zivatarok formájában is vételkörzetünkben. A déli és szél napközben megélénkül, néhol megerősödik. Délután 23 fok lesz, amikor a legmelegebb értékeket mutatják a hőmérők. Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra lehet számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet utazni. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt. A lassulás, illetve torlódás ott is tapasztalható. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-es autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni azzal, hogy elküldi, megírja, vagy felhív, és elmondja előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, George Michael után a Max-szal folytatjuk, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy a védjegyel jellegzetes felemás hosszúságú és aszimmetrikus frizurája, amelyet csak Max Scott-nak nevez, egy teljesen hétköznapi konyhai balesetből született. Az énekesnő éppen sütött valamit otthon, amikor elfelejtette levenni a főzőkesztyűt, és miután belenézett a tükörbe, a fura kontraszt annyira megtetszett neki, hogy egyik oldalon hosszabb, másik oldalon pedig rövidebb a haja, hogy így az égbe csapott, hogy azt a betyár mindenségemet, micsoda jó a hajam, és ezután már vágatott is magának egy teljesen rövid oldalt, a másik oldali fürtjeit pedig meghagyta hosszúkásabbnak. Azóta ez a haj az ő védjegye, ő érkezik most, Alvax, és a My Head and My Heart itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezmények kell várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőség. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
8: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni. Valami van
10: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
1: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Nyilvános a bicskei jelentés, a teljes anyagot közzétették a kormány oldalán. Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Jövő héttől éjszakánként lezárás lesz a Gubacsi hídon. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon elmúlt 20 évet feltáró vizsgálati jelentését. Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkár és Magyar Péter miniszterelnök tartott sajtótájékoztatót, ahol az államtitkár azt mondta, a feltárás szerint a bicskei ügy jóval korábban kezdődött, mint ahogy eddig ismert volt. Vásárhelyi Jánosról már az 1990-es években is voltak adatok arról, hogy gyerekekkel szemben szexuális határátlépést követhetett el. Ennek ellenére később is gyermekvédelmi intézményekben dolgozhatott. A jelentés szerint több alkalommal érkeztek jelzések a bántalmazásokról, ezek azonban nem vezettek érdemi intézkedésekhez. Gyurkó Szilvia szerint a rendszer hosszú éveken át inkább saját magát védte, mint a gyerekeket. A kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel jóvátételi alapot hozott létre az érintettek támogatására. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a teljes jelentést nyilvánosságra hozzák, és minden hozzáférhető információt megosztanak. Kompromisszumos megoldásnak tartja a kata átalakításának tervezetét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK szerint fontos változás, hogy a katás egyéni vállalkozók ismét számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. A szervezet szerint ugyanakkor a magasabb közteher csalódást okozhat azoknak, akik a 2022 előtti rendszert várták vissza. A kamara azt javasolja, hogy a cégeknek történő számlázás után fizetendő 15%-os többletteher egy része növelje a vállalkozók társadalombiztosítási ellátási alapját. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A munka során az állomási vágányokat, a kitérőket és a nyílt pályát is végig szabályozzák. A hétvégi teljes terheléses próba és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott, így várhatóan október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom. Ha az első hetekben minden rendben működik, decemberben már óránként 160 km-es sebességgel közlekedhetnek a nemzetközi személyvonatok. A munkát a Ferencváros és Szent Miklós közötti elővárosi szakaszon október végéig tervezik befejezni. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi közúti híd felújítása. A munkálatok november 15-éig tartanak, ez idő alatt a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Este 10 és reggel 6 óra között a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat majd a hídon. Napközben mindkét sáv járható marad, ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok továbbra is a Gubacsi vasúti híd járdáján kelhetnek át. A Budapest közút szerint a nyár végén kezdődő rekonstrukció az ütemterv szerint halad, és november 15-én befejeződhet. A magyar zeneművészet kiemelkedő alkotóit és előadóit állítja középpontba a Magyar Kincsek ünnepe, amelyet vasárnap rendez meg a Concerto Budapest a Zeneakadémián. Az egésznapos koncertsorozat idén a 100 éve született Kró György zenetörténész és zenekritikus emléke előtt tiszteleg. A programban többek között Bartók Béla, Veres Sándor, Rózsa Miklós és Kurták György művei hangzanak el. Három koncertet tartanak a Zeneakadémia nagy termében. A fellépők között lesz Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós és Lényi Katica. Borongós felhős lesz a délután. Jelentős csapadék nem várható, de eleredhet az eső. Éjszaka pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek. A hőmérséklet délután 24, este felé pedig 15-18 fok között alakul. Holnap változóan felhős, szeles időre van kilátás. A hidegfront hatására több fokot csökken a hőmérséklet. A fővárosban 15-18 fok valószínű.
14: A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát ma 16 óráig az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot. Burkolatjavítás van ott várhatóan este 8 óráig, és lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát, a Krúdi Gyula utca után a darúzás zajlik. Nem működnek a jelzőlámpák ma 13 és 15 óra között a Hungária körút Egressi út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmatot rendőrök irányítják. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést. Ma napközben kertészek dolgoznak ott, óvatosan arrafele is. Az M1-esen a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra kell számítani, míg az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet közlekedni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is előre, és köszönjük őket.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Örüljünk tovább a legnagyobb slágerek változatosan. Egy óra után is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt az órát, ezt a délutánt is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat. Együtt, szövetségben Mr. Props, Waves, Robin Schulz remixében indítja az órát.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy különleges évforduló van a mai napon, ugyanis pontosan 124 éve 1902. október 8-án adták át a Steindl Imre tervei alapján épült országházat. A neogótikus stílusú épület a magyar főváros és a Dunapart egyik legikonikusabb szimbóluma, amelynek tervezője a monumentális munkálatok teljes befejezését a hivatalos átadás után éveket már nem érhette meg. Ez ad egy különleges színezetet ennek a projektnek. Megyünk tovább, érkezik az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy igazi sztár duó, Jennifer Lopez és David Guetta lendületes slágerével. A Save Me Tonight-tal zártuk az óra első felét, melynek után érkeznek az időjárási és közlekedési infok, aztán Dermo Kennedy kér majd tőlünk egy puszit. Ez lesz a Kiss Me, az óra második felének nyitója. So kiss me the way
1: that you would. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
8: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Egy pingvin mekkora lehet?
11: Ez az ekkora.
10: 90 centi, 1 méter magas?
11: Nem.
10: Jodától kisebb vagy nagyobb?
11: Ki az?
12: Szerintem Joda.
10: Joda méret? Joda hány centi?
12: Joda az 20 centi.
10: Hát csak a figurába, de az életben Joda 90 centi.
13: Kb.
10: Igen.
12: Szerintem annyi.
10: De hogyha a mezítlábban, hogyha fölveszi a magas sarkúját, akkor 93 centi. Dóri, te nem tudod ki a Joda?
13: De, az a kis súnya fülű.
8: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A mai napon délelőtt reggel volt még esély napsütésre, akkor a korán ébredők még nézegethették is a napot, aztán délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső zápor is előfordulhat, majd este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, zápor, helyenként zivatar formájában is. A délies szél napközben megélénkül, néhol megörősödik, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet vételkörzetünkben, aztán holnap pénteken számottevő csapadék már nem valószínű, sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Holnap kora reggel 11 és 16, aztán napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát ma 16 óráig az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot. Burkolatjavítás van ott várhatóan este 8 óráig, és lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát, a Krúdi Gyula utca után a darozás zajlik. Nem működnek a jelzőlámpák ma 13 és 15 óra között a Hungária körút Egressy út csomópontban karbantartás miatt a forgalmatot rendőrök irányítják, a második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést, ma napközben kertészek dolgoznak ott, óvatosan arrafele is. Az M1-esen a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra kell számítani, míg az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet közlekedni. 06303030958 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük őket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Szafjelis Baxter és a Get Over You után menjünk tovább, ugyanis tátva maradt a rockvilág szárja, amikor a Metallica két tagja koncertjük hagyományos feldolgozás blokkjában a Queen Bee Hoppá című dalát adta elő. Kis TV frontember elárulta, hogy a szálak a rendező Antal Nimródon keresztül futottak össze, aki Los Angelesben hívta fel a zenekart, miután a világhírű metal banda teljesen oda volt a dalért, bár TV elfelejtette a hívást az idei meglepetés után.

Ten most Varga Livius is viccesen konstatálta, hogy akár a kedvenc Metallica dalaként is felkonferálhatná a Quimby slágerét. Azért ez egy nagy elismerés, amikor Metallica megkeres, hogy játszanánk a zenéteket. Annyira szuper lenne, ha ezt engednétek. Na ők érkeznek most, mármint nem a Metallica, hanem a Quimby. Tőlük az autó, a Serpentine, a következő slágerét a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
4: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
7: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
8: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
9: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nyilvános a Bicskei Gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Hét városunkban egészségtelen a levegő. A rövidtávú lakáskiadás betiltását támogatják a budavári lakosok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozták a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történtekről készült kormányzati jelentést. Erről Szondi Vanda kormányszóvívő számolt be Budapesten. Emlékeztetett arra, hogy a kormány egyik első intézkedéseként nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és vizsgálatot rendelt el a gyermekotthonban történtek feltárására. A most elkészült jelentés már bárki számára hozzáférhető a kormány által létrehozott internetes felületen. A dokumentumot a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette, és a bicskei intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések körülményeit vizsgálja. A jelentés célja a történtek feltárása, valamint a gyermekvédelmi rendszer működésével kapcsolatos tanulságok összegzése. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Kifogásolt minősítést kapott a teljes Sajóvölgy, továbbá Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom és Hernádszurdok levegője. A legrosszabb veszélyes besorolást egyetlen település sem kapta meg. A rövid távú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson résztvevő lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Börösz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazásra jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. Fókuszban ismét a Budapest és környékbeli éttermek, valamint szálláshelyi vendéglátó egységek is ajánlataik kerültek. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke desztináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
11: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókuszában a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstolókkal és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva.
10: Az ősz a tányéron eseménysorozat azt mutatja meg, hogy az ősz mennyi lehetőséget tartogat a magyar konyha számára. Ma úgy tűnik, hogy véget ért a vénasszonyok nyara, ugyanis egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, záporok helyenként zivatarok formájában. A megélénkülő szélben most 20 fok körüli értékeket mérhetünk. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Baleset nehezíti a közlekedést a Pécsi úton, kifelé a Kiscelli utcánál a forgalom a villamos vágányon tud csak haladni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Várhatóan este 8 óráig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lehet lassabb haladásra számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet közlekedni. Az M5-ösön Budapest felé az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt lezárták a külső sávot a 72-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás jelenleg.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerekkel változatosan, eszegetjük szépen a munkaórákat ezekkel a zenékkel. Annak ellenére egy kicsit kint borongósabb az idő. A kedvünk jó, a mikrofonnál Jekkel, Dánia, Bruno Mars, I Just Might, ezzel indulunk.
9: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már a hétvégére hoztam egy jó programötletet, mint egy 100 ikonikus Ikarusz busz gyűrik össze, ugyanis a hétvégén az Aeroparkban, a 8. Ferihegyi találkozón, a kiállítás mellett látványos motorindítású. Köztük egy AN2-es csillagmotori, és vasárnap délután egy 80 járműből álló, vecsésen és üllőn átrobogó felvonulás is lesz. Ez várja az érdeklődőket, sőt, megtekinthető lesz a ritka repülőtéri használatra fejlesztett hatalmas PALT Ikarusz is. Ikarusz rajongóknak ez egy kötelező program, most hétvégén az Aeroparkban gyűlnek össze az Ikarusz szívőek. Mi pedig megyünk tovább, a következő sláger itt a Sláger FM-en. Belinda Carlisle, jön a Circle of the Sand.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy picivel járunk fél három után, amikor is érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a következő szakaszt Madonna és a Sabrina Carpenter féle Bring Your Love nyitja.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Székre állok.
12: A Sláger FM műsora.
13: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Hogy néz ki egy panda?
16: A szeme az fekete,
17: körül, szeme körül,
16: és a feje az fehér, a füle az fekete.
17: A háta is egy kicsit fekete.
15: Csak fekete és fehér színből áll?
16: Igen.
15: Igen, én is úgy
17: látom. Szokott egy kicsit barnás is lenni.
15: Igen?
18: Lehet az valami csokiba mászott bele, nem?
11: Székre állok!
13: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
19: A reklám után.
0: Úgy néz ki, most már tényleg megérkezett az ősz. Reggel még lehetett esély napsütésre, és kaptunk hírt napsütésről is, de aztán szépen délnyugat felől fokozatosan megnövekedett a felhőzet, és a továbbiakban kisebb eső, zápor is előfordulhat. Este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, záporok, helyenként zivatarok formájában. A déli szél napközben megélénkül, néhol megerősödik. Ma délután 23 fok környékén tetőzik a hőmérsékletvétel körzetünkben. Aztán holnap hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben holnap szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton, kifelé a Kiscelli utcánál a forgalom a villamosvágányon tud csak haladni. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát, ma 16 óráig az 5-ös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Várhatóan este 8 óráig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lehet lassabb haladásra számítani, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet közlekedni. Az M5-ösön Budapest felé az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt lezárták a külső sávot a 72-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás jelenleg.
13: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

0: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Nekem itt a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
0: Sláger FM. Escucha el ritmo de tu corazón.

Ez a slágerem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzotti énekelt, aki most ezekben a percekben nem valószínű, hogy énekel, ugyanis újabb hangszálműtéten esett át. A 62 éves olasz világsztár beavatkozása sikeresen lezajlott, a kötelező orvosi rehabilitáció miatt azonban kénytelen jövő évre halasztani az őszi tervezett észak- és latin-amerikai turnéját. Ez a második alkalom, hogy hangproblémák miatt kell félbeszakítani a koncertjeit, de a rajongóknak küldött üzenetében optimistán ígérte, hogy erősebben tér majd vissza. Ilyen az, amikor a szervezet jelez, hogy egy picit nyugodjunk le, pihenjünk egy kicsit, mert túl toljuk, túl tekerjük a biciklit, a hangszálainkat tényleg. Kicsit nyugi, Eros Ramazzotti. Na bízunk benne, hogy hamarosan jobban lesz és bepótolja a nem idén őszi, hanem jövő tavaszi turnéját ilyen formában. Jön a Pointer Sisters és az I'm So Excited itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc család. Fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az appban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A reklám után...
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A kormányfő szerint elmaradtak a szükséges vizsgálatok a gyermekvédelmi rendszerben. Jövő héten indul az egészségügyi ellátást értékelő betegelégedettségi platform. Összehangolt ellenőrzési és takarítási akció volt a Lehel téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az előző kormányzat vezetőinek felelősségéről is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon ügyét vizsgáló jelentés bemutatásán. A kormányfő szerint a 2019-ben megszületett jogerős ítélet után már egyértelmű volt, hogy súlyos gyermekbántalmazások történtek, és a gyermekvédelmi rendszer nem tudta megvédeni az érintetteket. Magyar Péter úgy vélte, ekkor teljes körű vizsgálatot kellett volna indítani az intézményi és politikai felelősség feltárására, valamint annak megállapítására, hogy más gyermek védelmi intézményekben is előfordulhattak-e hasonló esetek. A kormányfő hozzátette, a szükséges vizsgálatok elmaradtak, ezért politikai felelősség terheli az akkori döntéshozókat. Jövő héten indul az egészségügyi ellátást értékelő betegelégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik visszajelzést adhatnak az ellátás minőségéről. Az egészségügyi miniszter egy budapesti szakmai konferencián beszélt a közelgő fejlesztésekről. Hegedűs Zsolt közölte, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program, november 1-től pedig megkezdi működését az Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságok kezeléséről is szólt és hangsúlyozta, mérsékelni szeretnék azok mértékét, valamint megakadályozni az újratermelődésüket. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Kifogásolt minősítést kapott a teljes Sajóvölgy, továbbá Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom és Hernádszurdok levegője. A legrosszabb veszélyes besorolást egyetlen település sem kapta meg. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztaságának és biztonságának javításán. A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban. A közterületfelügyeletek ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A kezdeményezés részeként szombatig kiemelt járat ellenőrzés is zajlik a Lehel tér térségében. Közösségi közlekedés rendjének és biztonságának erősítése érdekében. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc béketér között. Rendhagyó ízig-vérig magyar betyár komédia kap helyet a Budapesti Hagyományok Háza színház termében szombaton este. A Vidrócki Néptánc Együttes legújabb Vidrócki Mesék című egész estés produkciója a Mátra legendás és hírhedt alakja Vidrócki Márton történeteit eleveníti meg a tánc és a zene nyelvén. A pörgős humorral és furfanggal teletűzdelt előadás megeleveníti a kor jellegzetes alakjait, legényes táncokkal és magával ragadó népzenével fűszerezve. Hajnalban keleten, észak-keleten és délen délnyugaton még előfordulhat helyenként eső vagy zápor. Majd napközben felszakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés csak északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Kora reggel 11 és 16, holnap napközben 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom és a Tata csomópont közötti szakaszon, valamint a Tatabánya és az M0-as közötti szakaszon is erős a forgalom. Emiatt telítettek a sávok, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra lehet számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt zárták le a külső sáv. A 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás. Történt egy baleset a 61-es főúton Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél, a félpályás lezárásnál változó irányú a forgalom. Az M7-esen kiépült az új terelés a 18-as érti csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha önnek is a közlekedési infója, tapasztal valami rendkívül útközben, akkor írja meg, vagy hívjon és mondja el 0630 30 30 95 8. Ez a Sláger FM hívható és SMS száma. Jó utat mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, ahol az előző órában egy picit abbahagytuk, onnan folytatjuk, visszahozzuk egy picit a napsütés érzését Nicky Jorral és a Sandroffal, ezzel indulunk.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az idei park szezon lezárult, új rekordot döntve több mint 695 ezer látogatóval zárt a 15. szezonját vasárnap a Budapest Park, amely ezzel az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíneként búcsúzott az évattól. A jubileumi évben nem csak olyan hazai és nemzetközi sztárok léptek itt fel, mint Beethoven-Hoffi vagy Klangphonics, hanem kiemelt figyelmet kaptak a feltörekvő tehetségek is, sőt, a környezetvédelemre is összpontosítottak. A koncerteknek vége van ugyan, de a park május helyett november 28-án ismét kinyit, hiszen visszatér a Kori Park jégpálya, míg a 2027-es nagyszínpadi szezon április 22-én indul majd olyan nevekkel, mint például Slash. Az is érdekesen hangzik. Billie Eilish-sel folytatjuk, tőle jön a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eltelt egy újabb fél óra, picivel már fél négy után járunk. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd az idei labdarúgó világbajnokság egyik betétdala, Shakira Burna Boy, illetve a Dai Dai nyitja az óra második felét.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető bőr barát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
10: A reklám után.
0: Továbbra is ilyen kellemes őszies időre lehet számítani a mai napon, ami egyébként úgy indult, hogy még volt benne napsütés is, de aztán fokozatosan megnövekedett a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat a mai napon. Este, késő este már több helyen várható csapadék. Eső, záporok helyenként zivatarok formájában. A déli szél napközben megélénkül, néhol megerősödik, aztán 23 fok környékén tetőzik a hőmérséklet vételkörzetünkben. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Komárom és a Tata csomópont közötti szakaszon, valamint a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon is erős a forgalom. Emiatt telítettek a sávok, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra lehet számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt zárták le a külső sávot. A 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás. Történt egy baleset a 61-es főúton Tamási és Nagykónyi között, a 63-as kilométernél a félpályás lezárásnál változó irányú a forgalom. Az M7-esen kiépült az új terelés a 18-as érti csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha önnek is van közlekedési infója, tapasztal valami rendkívül útközben, akkor írja meg vagy hívjon és mondja el 06 30 30 30 95 8. Ez a Sláger FM hívható és SMS száma. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: a slágerekben szólnak a legnagyobb slágerek változatosan ittől. Kiskata szállítmányozza ezeket. Szervusz, Kata!
1: Szia! Üdvözlet mindenkinek, és aki útra kell, az az útra is figyeljen, ne csak a telefonjára.
0: Így
1: ma
0: legyen.
1: Ketten jöttek nekem.
0: Igen? Kocsival, igen. Biciklivel, helikopterrel, vagy csak gyalog? Na, jól van, akkor
1: megnyugtat. Egyszerűen csak gyalog.
0: Azért, mert a telefonjukat nyomkodták. És mit mondtak?
1: Igen.
0: Ez, hogy
1: semmit, még csak annyit sem, hogy bocs, vagy jaj, vagy nem, semmit.
0: Ez van, egyébként ez már így abszolút így a gyalogos közlekedésnek a része, vagy nekem is van olyan, hogy látom, hogy valaki teljesen vakon van, így a telefonját nyomkodja, nem néz ki belőle, aztán akkor így igazából az annak érdekében, hogy elkerüljük az ütközést, nekem kell ellépnem. Aztán így
1: igen.
0: Jól van, remélem, igen. Majd így mindenki ilyen szemfüles lesz, ilyenkor így gondolkodom. Feléjük.
1: Hát vagy nem tudom, lehet, hogy az evolúciónak egy következő szintje lesz, amikor megtanulunk, nem tudom, szemet növeszteni a koponyánk tetejére.
0: Lehet, és akkor így és négy
1: a lehajtott lesz. Fejünkkel, a két szemünkkel nézzük a telefont, és a koponyánkon kinőtt szemmel, ott a, nem tudom, a koronacsakrából majd figyeljük, hogy minek megyünk neki éppen, vagy nem tudom. Lehet, valamit ezzel csinálni kell, mert ez így nem állapot szerintem.
0: Lehet
1: nem csak nekem, ilyen. Hát oszlopoknak is neki mennek emberek, hihetetlen.
0: Igen, hát ez ilyen van, abszolút. Lehet, hogy előbb-utóbb majd ilyen csigákból kellene valahogy szemeket rakni a homlokunkra, és akkor ez egyébként nagyon hasznos lenne ilyen esetben.
1: Igen. Igen, ez jó ötlet.
0: De
1: ez
0: hát amíg nincsen ilyen megoldás, addig mindenkitől azt kérjük, hogy előre nézzen, ne a telefonját kizárólag. A jó hír az, hogy közben a Sláger FM-et azért lehet hallgatni, úgyhogy az nem akadályoz minket semmiben.
1: És nem kell nézni, csak hallgatni. Jó, néha azért érdemes rápillantani az applikációnkra, mert olykor-olykor vannak ott jó kis játékok, jövő héttől azt hiszem, ugye? Igen, különösen izgalmas lesz figyelni.
0: Így van, de erről szerintem többet még ne áruljunk el. Jó,
1: jó, okay.
0: Viszont én átadtam.
1: De az se menet közben, jó?
0: Jó, rendben.
1: Munka közben, otthon, pihenés közben.
0: Így van.
1: Tömegköznekedésen.
0: Tömegközben. Köszönjük szépen.
1: Tömegközben.
0: Köszönöm szépen a mai figyelmet, innentől kis Katály a terep. Én hétfőn jövök Ágival egyetemben 10 órától, akkor is számítok mindenkinek mindenre. Figyelmére leginkább is közben. Azért merültem el egy kicsit egyébként, mert nézem, hogy közben süt ki a nap. És ez milyen kellemes érzés. Na lényeg az, hogy
1: jó, azt hittem észrevetted, hogy fodrásznál voltam.

0: 18 számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Oldtimer Show.
1: 100 évnél öregebb automobilok,
0: motorbicikli, gőzmozdonyok.
1: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
0: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
7: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Schlager FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Két hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben a bicskei jelentés hatására. Görkorcsolyás takarítók segítik a gyors út megnyitást a hétvégi budapesti futóverseny után. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, azaz követő héten pedig hétfőn ülésezik az országgyűlés. A parlament több jelentős előterjesztést is tárgyal, köztük gyermekvédelmi, büntetőjogi és egészségügyi témájú javaslatokat. Napirendre kerül a december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáról szóló indítvány, valamint a közvagyonvédelmét célzó törvényjavaslat is. A képviselők kedden több személyi kérdésben és mentelmi ügyben szavaznak. Az ülésszak második hetének végén, október 19-én kerülhet sor a 2026-os központi költségvetés módosításának zárószavazására. A plenáris üléseken várható mindkét hétfőn felszólal Magyar Péter miniszterelnök is. A bicskei gyermekotthonról készített vizsgálati jelentés nyomán több változást is bevezet a kormány a gyermekvédelmi rendszerben. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekek és a gyermekvédelemben dolgozók számára, amely megkerüli az intézményi hierarchiát. Lehetővé válik az anonim jelzés, és védelmet kapnak azok a gyermekek vagy munkatársak, akik visszaéléseket jelentenek. Súlyos, illetve intézményvezetőt érintő ügyekben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnal azonnali kockázatértékelés. Az ellenőrzések részeként előre be nem jelentett helyszíni látogatásokat is tartanak majd. A minisztérium emellett külön eljárás dolgoz ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, és speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgálócsoport létrehozását is előkészíti. Az előző kormányzat vezetőinek felelősségéről is beszélt a miniszterelnök a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonügyét vizsgáló jelentés bemutatásán. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi híd felújítása. A Budapest közút tájékoztatása szerint november 15-ig minden este 10 órától reggel 6 óráig jelzőlámpás forgalomirányítás mellett változó irányban haladhatnak a járművek. A nappali csúcsforgalmat nem érintik a munkálatok, napközben mindkét sáv használható lesz. A rekonstrukció várhatóan november közepén fejeződik be. A kanadai költő, eszéíró és műfordító Anne Carson kapta a 2026-os irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző újító életművével és a klasszikus hagyomány kreatív újraértelmezésével érdemelte ki az elismerést. Az 1950-ben született alkotó műveiben gyakran ötvözi a lírát, az esszét és a történetmesélést. Legismertebb munkái közé tartozik a magyarul is megjelent Vörös önéletrajza. Összehangolt logisztikával készülnek a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A Budapest Sportiroda és a Budapest Rendőr Főkapitányság idén is úgynevezett dinamikus lezárási rendszert alkalmaz, amelynek lényege, hogy az útzárakat csak a futómezőny érkezése előtt állítják fel, majd az utolsó versenyző elhaladása után azonnal megszüntetik a korlátozásokat. A tisztításban seprős és locsoló kocsik, valamint hulladékszállító járművet vesznek részt. A frissítőpontok környékén pedig a Budaszkét és egy gyorsasági görkorista így gyűjtik össze az ellopott poharakat és egyéb hulladékot. A szervezők és a BKK azt javasolják, hogy a belvárosba tartók a hétvégén lehetőség szerint a metrót és más kötött pályás közlekedési eszközöket válasszák. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A meteorológusok szerint holnapra véget ér az indián nyár, mert hogy holnapra elér bennünket az a hidegfront, amely meghozza a lehűlést is. Úgyhogy a mostani 24 fokot még élvezzük ki, mert holnaptól, hát azt nem mondom, hogy vacogni fogunk, de az biztos, hogy hűvösebb lesz. Sőt, már a késő esti éjszakai órákban érkezhetnek esőfelhők is fölénk. Holnap egész nap élénken fújni fog a szél, és bár reggel 13-14 fok lesz, délutánra 17-18 foknál nem ígérnek melegebbet, viszont az jó hír, hogy holnap délután is egy picit sütni fog a nap. Jönnek az utak hírei. Baleset miatt csak a belső sáv járható a 10. kerületben a Karolina úton, a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt, és baleset történt Budaörsön is a templomtéri körforgalomnál, de tart még a helyszínelés a Bimbó úton a Füge utca közelében, illetve baleset nehezíti a haladást a 12. kerületben a Kis János Altábor nagy utcában a Böszörményi út után. És van még egy nehezítő tényező, a Dózsa-György út Andrássy út csomópontban sötétek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal vezessenek itt, de már is megnézzük, hogy mi a helyzet a útvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
11: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. És ugyancsak a hétvégére egyelőre jelzés, hogy a Szobi vonalon is változik a menetrend szombattól egy hétig. A hétvégén karbantartás miatt minden második S70-es vonat csak Gödig közlekedik. A jövő héten hétfőtől péntekig a szokásos szikla kitermelés miatt Nagymaros és Szob állomás között több vonat helyett pótlóbusz jár majd. Jó utat!
10: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és bekészítettem Justin Wellington dalát, jön az Aiko Aiko, ez a ritmust ad majd a hazaútnak. Előtte azonban jön az az énekesnő, aki minden elképzelhető rekordot megdöntött, és minden listát letarolt. Ella Langley.

Ez volt a Maroon 5 vadonatúj dala itt a Sláger FM-en. Hát Adam Levinék meglehetősen nagy utat tettek meg, míg végre visszataláltak a saját stílusukhoz. Ugye már tavaly adtak ki olyan dalokat, amik a kezdeti időkre emlékeztettek bennünket, és hát ennek szerintem minden rajongó kivétel nélkül örült, hiszen emiatt a stílus miatt szerettünk bele ebbe a bandába. És hát ez az új dal is szenzációsan sikerült. No de hadd ajánljak önöknek egy szenzációs programot, mégpedig annak apropóján, hogy október 4-én kezdődött, és egészen szombatig tart a világűr hete, amely apropóból természetesen itt a fővárosban is várnak bennünket különleges programok is. Hát biztosan észrevették, hogy a világűr hetét a Google is különleges logóval ünnepelte a keresőjének főoldalán. A csillaghalmaz vagy csillagkeletkezési régió egyébként, amit a képen láthatunk, a Karina köd. No de nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ma este 7 órakor távcsöves bemutatóval várnak bennünket az óbudai Polaris csillagvizsgálóban, ahol az őszi égbolt csillagképeiről hallhatunk történeteket, de megismerkedhetünk a kettős csillagokkal, optikai és tényleges kettősökkel, és hogyha egy picikét is kiderül az ég, akkor meg is leshetünk ilyeneket, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el a Polaris csillagvizsgálóba. Este 7-től 10-ig tart a program, és várnak mindenkit sok szeretettel. Itt a Sláger FM-en pedig várom sok szeretettel a közlekedési infókat. 0630 30 30 95 8 a számunk, most pedig a Bon Jovi dalával megyünk tovább. Jön a You Give Love a Bad Name.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Jonas Brothers dala, a Sucker, és nem tudom, hallották-e, de augusztusban megjelent a banda újabb dala, ami szerintem fantasztikusan sikerült. Listen when sad, ez a dal címe. És hát nagyon jó, kicsit rockos, kicsit country-s lüktetése van, érdemes arra is ráfülelni. Hát hiába tudnak valamit a srácok, de hát Sabrina Carpenter is tud valamit. Ébren tartani bennünket úton hazafelé egészen biztosan. Ő érkezik hamarosan az Espresso című dalával.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Valami van a levegőben.
7: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
8: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
0: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
10: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
11: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan.
12: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
13: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Az éjszakai órákban lehet számítani esőre, illetve holnap a hajnali órákban is előfordulhat még helyenként eső, zápor, majd napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés egyébként éjszakon várható, számottevő csapadék pedig holnap már nem jön, de a maihoz képest lényegesen hűvösebb lesz az idő, bár reggel egészen biztatóan indul 13-14-15 fokkal, de délután 17-18 fok lehet legfőjebb, és marad a visszafogott felmelegedés bizony szombaton, vasárnap is, sőt eső is érkezhet, úgyhogy egész hétvégén hasznos kiegészítő lehet az esernyő. A 10. kerületben a Karolina úton csak a belső sáv járható a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt baleset miatt, de baleset nehezíti a haladást Török Bálinton a Kazinci Ferenc utcában a temető köz közelében, tart a műszaki mentés Budaörsön a templomtéri körforgalomnál, helyszínelnek a 2. kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében, illetve balesetben sérült jármű nehezíti a haladást a Dózsa-György úton is a Kerepesi út előtt. Városon kívül pedig az M5-ösön a Budapest felé tartó oldalon az M44-es autóúti csomópontnál munkavégzés miatt zárták le a külső sávot, a 72-es kilométernél az egy sávra szűkült pályaszakaszon legalább 2-3 kilométeres jelenleg a torlódás, és kiépült az új terelés az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé, a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon tudunk haladni. Nagyon fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, úgyhogy maradjon a saját oldalán, a külső sávban. És hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak 0630303095-8 a számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

8 perccel járunk 5 óra előtt, és itt a Sláger FM-en a The Wanted-dal a forgott, ez volt a Walks Like Rihanna. Tudták, hogy a Wanted-ot 2009-ben Jane Collins hívta életre, mégpedig úgy, hogy tömeges meghallgatást tartott egy fiú banda. Megalakításához több mint 1000 énekest hallgatott meg, míg végül kiválasztották azt az 5 srácot, akikből végül is megalakult a The Wanted. No, de itt a Sláger FM-en még Ortutai Dóri előtt egy újabb fiú bandával megyünk tovább, bár ők nem a szó klasszikus értelemben vett fiú bandája, de jól ismerjük és nagyon is szeretjük őket. Jön a Valhalla és a város szemei.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
3: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezmény 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Farmer napok a Premier Outletben.
9: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
10: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 2 hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. 20 milliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az országos mentőszolgálat. Az első kerületben az Airbnb teljes tiltását támogatja a megkérdezettek többsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten 4 napos ülés szakot tart az országgyűlés. A képviselők többek között költségvetési, gyermekvédelmi és büntetőjogi tárgyú előterjesztésekről tárgyalnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A parlament október 19-én szavazhat a 2026-os központi költségvetés módosításáról. A tervek szerint a 2 hetes ülés szak több törvényjavaslat vitáját és zárószavazását is napirendre tűzi. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A programot Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára jelentette be a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában készült jelentés bemutatásán. Az alap a pénzügyi támogatáson túl pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi, rehabilitációs és jogi segítséget, valamint lakhatási és életkezdési támogatást is nyújthat. A szolgáltatásokat azok a nagykorúak vehetik majd igénybe, akik 1997 után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltöttek. Csaknem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az Országos Mentőszolgálat. A szervezet Facebook posztja szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. A rövid távú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson részt vett lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Böröcz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazásra jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. Megtört Budapest évek óta tartó fölénye a rövid távú lakáskiadás piacán. Friss adatok szerint a fővárosban csökkent az Airbnb jellegű szálláshelyek száma, így lakosság arányosan már Prága számít a régió vezetővárosának. A visszaesés hátterében a 6. kerületben bevezetett tiltás, valamint az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium állhat. Bár a fővárosi szállások forgalma továbbra is kiemelkedő, a korábbi gyors növekedés megtorpant, és több kerület is a rövid távú lakás kiadás további szigorítását fontolgatja. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc béketér között. Megérkezett Budapestre az első új hosszú kaffillamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos kaffflotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú kafok újabb generációját képviselik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. 23 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, Veszprémben azonban csupán 21 fok van, és hát vannak fölöttünk jócskán felhők, viszont ezekből, ha minden igaz, csak az esti éjszakai órákban lehet számítani csapadékra, illetve még hajnalban, a kora reggeli órákban elszórtan eshet eső, de napközben holnap felszakadozik majd a felhőzet. Azonban a hidegfront miatt kimondottan szeles napra számíthatunk holnap, és hűvös is lesz, hiszen a legmelegebb órákban sem emelkedik 17-18 fok fölé a hőmérő higanyszála, és ami még mindenre rátesz egy lapáttal, hogy a mostani után vasárnap újabb hidegfront érkezik majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az egyes számú főúton Budaörs belterületén a templom térnél lévő körforgalomnál egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze. Itt félpályás útlezárás mellett tart a helyszínelés, de baleset nehezíti a közlekedést Török Bálinton és a Kazinczy Ferenc utcában a temetőköz közelében, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy nehéz az átjutás az Erzsébet hídon mindkét irányban, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Üllői úton szakaszonként. Figyeljünk arra is, hogy tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, ezért a Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, ezért a hídon Pest felé jelentős torlódásra kell készülni. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezertek a belső sávot, mert javítják a burkolatot, és a Vágóhíd utcában is dolgoznak. A Soroksári út felé az Albert Flóriánó út után vízvezetéket javítanak, úgyhogy itt útszűkül kell áthajtani. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Ha úgy érzik, hogy folytán van az energiájuk, akkor tekerjék egy kicsit följebb a hangerőt, mert a hazaútra is erőt ad nekünk Szomberdal. Az Undressed érkezik, előtte azonban a One Republic-tól szól a Run. Én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok!
18: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
19: Yeah, when the sky might fall.
20: Schlager FM.
21: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Kinek a gyerekkorát, kinek a fiatalságát, kinek egy jó kis nosztalgia bulit idézett Billy Ocean dala. Ez a Sláger FM és benne a Sláger délután. Én Kiskata vagyok, és már is Pázmánt felé vesztük az irányt, hiszen készülünk a hétvégére is, hát Pázmándon. Éppen ezen a hétvégén rendezik meg a negyedik halloweeni tökvásárt. Tökökkel, szénabálákkal, játékokkal és fergeteges őszi élményekkel várnak bennünket. Itt a hétvégén már egy egyszerű séta is óriási élmény lehet. Minden sarkon vár bennünket majd valami felfedezni való. A tökvásárt pedig a szervezők úgy álmodták meg, hogy a gyerekeknek egy hatalmas kaland legyen, miközben a szülők vagy baráti társaságok is jól érezhetik magukat. Lesz itt kincskeresés, amiben természetesen kicsik nagyok egyaránt részt vehetnek. Lesz piknik részleg, hogyha az időjárás engedi, ahol egy pokrócon tökök és őszi dekorációk között lehet megpihenni. Szóval fantasztikus lesz a hangulat, úgyhogy érdemes lesz a hétvégén ellátogatni Pázmándra. Itt a Sláger FM-en pedig Benzon Boone látogat meg bennünket, de sajnos csak hangban Beautiful Things című dala forog már is.

0: Az Inner Circle dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Sweat Lalalala Long, ez pedig a Sláger délután, 3 perccel járunk 5:30 után, és hamarosan kezdődik majd a kívánság műsor, úgyhogy lassan lehet küldeni a kéréseket, óhajókat, sóhajókat, 0630303098, de akár a közlekedési infók is jöhetnek. Én pedig már is forgatom Miley vadonatúj dalát, ugye az énekesnő stílust váltott, és most már nem Miley Cyrus, hanem Miley néven jelenteti meg az új dalait. Bass Persuade című dalát hallgatjuk meg hamarosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény. Ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merchvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
9: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
10: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxikoszi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
11: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Elő az esernyőket, mert a következő napokban, sőt órákban eshet az eső. Az esti éjszakai órákra ígértek térségünkre csapadékot a meteorológusok, illetve azt, hogy holnap a hajnali kora reggeli órákban elszórtan még érkezhet eső, zápor, viszont holnap napközben elkezd majd kiderülni az ég fölöttünk, és a délutáni órákban már napsütést is élvezhetünk, de ez sajnos nem menti meg a fázósakat, hiszen legfeljebb 17-18 fokot várhatunk napközben, ráadásul nagyon élénk lesz a légmozgás, ami tovább ront majd a hőérzetünkön. És ugye hétvégéről is szót ejtsünk, hát legyen elég annyi, hogy visszafogott lesz a felmelegedés, és szükség lesz az esernyőkre. Tart a délutáni csúcs, és hát nem csak városon belül, de városon kívül is többfelé tapasztalható torlódás. Például az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, különösen a Tatabánya és az M0-ás közti szakaszon erős a forgalom. Az M1-es M7-es kivezető szakaszán és az elválástól az M7-esen is telítettek a sávok. A Balaton felé lassabb haladásra kell készülni a Török Bálint és az Érdi szakaszon is. Az 1-es főúton Budaörsön a Templomtérnél lévő körforgalomnál egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. Itt félpályás útzár mellett zajlik továbbra is a helyszínelés. Budapest belterületén pedig nehézkes a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton szakaszonként, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Amire még figyelni kell, hogy a Gyulavezér úton a 22. kerületben a Rákóczi útnál útszűkület van közműjavítás miatt, az Állatkerti körúton pedig távhővezetéket javítanak, itt útszűkületen kell áthajtani a Hősök tere felé a Fürdő utca közelében. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Dua Lipa mindig elvarázsol bennünket, és ez a dal különösen varázslatosra sikerült, hiszen egy mágusról szólt. A Houdini forgott itt a Sláger FM-en, a következő órában pedig már önök dönthetnek arról, hogy mire táncoljunk, hiszen a hírek után indul majd a kívánságműsor 0630303095-8. Ide írjanak, én pedig még a hírek előtt forgatom önöknek Ruzsa Magdi dalát. Az Éden zárja az óránkat. Csókol.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsemparkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
7: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
8: Oldtimer Show.
9: 100 évnél öregebb automobilok,
8: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
9: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
8: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
10: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
11: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul. Természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Tedd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
12: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
13: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Átfogó egészségügyi reformprogramot jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. 10 napon át várja a vendégeket az Ősz a tányéron program sorozat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átfogó egészségügyi reformokat és azonnali intézkedéseket jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A TÁC vezető szerint a kormány évente mintegy 500 milliárd forinttal növeli az ágazat forrásait. Október 15-én elindul a várólista csökkentési program, valamint a betegelégedettségi platform, amelyen a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást. Januártól egy független betegbiztonsági hatóság is megkezdi működését, amely az ellátás minőségét vizsgálja majd. A tervek között szerepel a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogköreinek visszaállítása, a háziorvosi rendszer megerősítése, valamint az állami és a magánegészségügy viszonyának újra szabályozása is. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata csütörtök kora délután vált elérhetővé az interneten, emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. A nyomtatott kiadás jövő csütörtökön kerülhet az olvasók kezébe. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztaságának és biztonságának javításán. A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban. A közterületfelügyeletek ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke desztináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
15: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókuszában a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstolókkal és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva. A részletes programokat ezt a Csodás Magyarország weboldalán, illetve az Évszakok a tányéron social media felületeinket találják meg, Facebook és Instagram oldalainkon.
14: Az ősz a tányéron eseménysorozat azt mutatja meg, hogy az ősz mennyi lehetőséget tartogat a magyar konyha számára. Több mint 5 hónapra bezár az Eindhoveni repülőtér 2027 elején egy nagyszabású felújítás miatt. Február 1-e és július 19-e között teljesen szünetel majd a légi forgalom, miközben korszerűsítik a kifutópályát, fejlesztik a vízelvezető rendszert, új gurulóutat építenek, valamint a repülők leszállását segítő berendezéseket és a pályavilágítást is modernizálják. A lezárás a Budapest és Eindhoven között közlekedő vízerjáratokat is érinti. A légitársaság a foglalási rendszerek megjelent tájékoztatások szerint ideiglenesen egy másik repülőteret használ majd célállomásként. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
16: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás előrejelzés. Az éjszakai órákban jöhet eső, zápor, néhol akár zivatar is. Holnap napközben azonban egyre inkább csökken az esélye a csapadék érkezésének. A felhőzet is elkezd majd napközben felszakadozni, viszont megélénkül a légmozgás, és bár egy kicsit kisüt a nap, a hőmérséklet csúcsértéke alig éri majd el a 17-18 fokot. És hát sajnos a hétvégére is hűvös esős időt ígérnek, de csak az egyik szemünk sír, emiatt ugye tudjuk, hogy a földeknek nagyon nagy szüksége lenne a csapadékra, úgyhogy ezért örülünk az esőnek. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Jelenleg nem járható a Kőbányai út a Horog utcánál baleset miatt. A 9-es autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Kismartoni út és az Eiffel műhelyház megállókat. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Nagyszüllős utcától, valamint az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, de a Széll Kálmán tér környékén is sokan autóznak. A 8. kerületben pedig figyeljenek arra, hogy lezárták a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után daruzás miatt, lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, itt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, a Hidegkúti úton a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Templom utcánál, mert itt javítják a csatornát, a 11. kerületben pedig a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosénekre terelik, mert csatornát javítanak. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Indul a kívánságműsor, és itt van Laci üzenete. Sziasztok, Zsókának küldöm a Magna Cum Laude köszönet című dalát. Köszönet, hogy már 30 éve elvisel. Ez de aranyos üzenet. Oké, érkezik már is. Előtte azonban Alexander Stantől a Mr. Saxobeat, ezt pedig Lívia szeretné hallani. Sláger.

Ray Parker Jr. dala forgott, ez volt a Ghostbusters itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig egészen 8-ig szeretném teljesíteni az önök kéréseit. Jöhetnek az üzenetek 06 30 30 30 95 8, de akár ide is csöröghetnek ezen a számon. Én pedig mielőtt a kérésekre rátérnénk, egy kis kertészkedésre csábítanám önöket. Ugye a kert minden évszakban ad nekünk tennivalót, és hát nem csak a ház körül, de oda bent is lehet kertészkedni, hiszen a szobanövényeink is gondozást igényelnek télen, nyáron, tavasszal, ősszel, minden évszakban. Na hát jó hír a kertészkedés szerelmeseinek, hogy a Budai Arborétumban ezen a hétvégén tartják az őszi kertészeti napokat, ahol hallgathatunk kertészeti előadásokat, kaphatunk jó tanácsokat mind a kinti, mind a benti növényeink gondozásához, de lesz vezetett arborétumi séta is, sőt, megnézhetjük a beltéri dzsungelt, a szobanövény kiállítást is, és hogy a kicsik se unatkozzanak, amíg mi például az alkalmazkodó haszonkertről, vagy éppen a konyhakertről, a magas, mély és síkágyásokról hallgatunk előadást, lesznek gyerekfoglalkozások is, tehát péntektől vasárnapig mindenképpen érdemes ellátogatni a Budai Arborétumba. No, de itt a Sláger FM-en nézzük az üzeneteket. Szia, Kata! Szeretnék kérni egy dalt Alex Warrentől, mindegy melyiket, mert az ő dalai mindig feldobnak. Anita írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül, és Tibi is írt nekünk, hello, az I Am Losing My Religion című dalát kérem mindenkinek, aki még úton van. Oké, akkor az úton lévőknek már is forog a dal.

0: Alex Warrendal a forgott, ez volt a Passenger itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánságműsor. Szia, Kata, Timi vagyok, és az Ári Maffiától a Volt egy álmom című dalt küldöm azoknak, akik ott voltak a Kobucis koncertjükön nyáron. Hú, nagyon jókat hallottam arról a koncertről, és sajnos nem jutottam el, de fantasztikus lehetett. Egyébként a csapat már készül a szilveszterre, az MVM Domban lesz egy hatalmas szilveszteri buli, annak lesznek egyik föllépői, na hát hamarosan érkezik a Volt egy álmom az Ári Maffiától, de előtte még Edit kérése is teljesül. Sziasztok, Ancsikának a tanulás mellé a régi nyár újabb változatát Dr. Béreségtől játsszátok le. Anyu vagyis Edit írta ezt az üzenetet nekünk, úgyhogy Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres közöse. A régi nyár forog már is.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.
1: Nézzük, hogy alakul az időjárás a következő napokban. Nos, a hét második felére azt ígérték a meteorológusok, hogy elromlik az idő. Hát ezt ma már tapasztaltuk egy kicsit. Holnaptól azonban a hőmérsékleti értékek is inkább ősziesek lesznek. Ugye a következő napokban két hidegfront is átrohan fölöttünk. Az egyik ma este ér el bennünket, a másik pedig vasárnap érkezik, úgyhogy emiatt a hétvégénk is csapadékosnak, hűvösnek ígérkezik. 16-17-18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap után és még vasárnap is. És az esernyőkre is szükség lehet, bár holnap napközben az erős szélnek köszönhetően felszakadozik majd a felhőzet. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Jelenleg nem járható a Kőbányai út a Horog utcánál, mert baleset történt. A 217 eljelzésű, illetve a 9-es autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Kőbánya alsó vasútállomás megállót. Tart még a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, de torlódik a kocsisor a Lehel utcában is, kifelé a Róbert Károly körút előtt. Városon kívül pedig az M1-es, M7-es közös kivezető oldalán, illetve az elválástól az M7-esen telítettek a sávok. A Balaton felé lassabb haladásra kell készülni a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is. És ne feledjük, hogy kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között, a 22-es és 30-as kilométer közt a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, míg Röszke felé a leálló és a külső sávon lehet haladni. És nagyon fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, úgyhogy maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

A Pet Shop Boys dala szólt, ez volt a Go West, itt a Sláger FM-en, és önök a Kívánság műsort hallgatják és szerkesztik. Írják meg, hogy merre induljunk már zenében, 0630 30 30 95 8 ez számunk. Hogy merre induljunk fizikailag a hétvégén, azt már is mondom, Zsámbék felé, mert hogy ismét megrendezik a Fékomatta Fesztivált, idén már 8. alkalommal. Holnap és holnap után várnak itt különleges programok. A két nap alatt a középkor világa költözik a településre. A fesztivál történetének középpontjában egy Zsámbékhoz kötődő francia lovag, Einár legendája áll. A hagyomány szerint a település történetében fontos szerepet játszó nemzetség alapítója a középkorban érkezett Magyarországra, a rendezvény pedig ezt a történelmi időszakot idézi fel látványos és interaktív programokkal. Holnap délután 2-kor egy interaktív középkori mesefaluval kezdődik majd a program. Tökmak falva nem csak a gyerekeket várja. Este hallhatunk majd előadást a vikingek hitvilágáról. Meghallgathatjuk a Fandir koncertet, és szombaton is folytatódnak a programok, többek között a mesterek órájával, amikor kézműves műhelyek mutatkoznak be, de várnak ránk 10. és 11. századi ügyességi játékok, délután 5-től pedig az ostrom, a hagyományőrző nagy csata, nagyon izgalmas programok lesznek ezek, úgyhogy holnap-holnap után irány Zsámbék, hát a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal esernyőt, itt a Sláger FM-en pedig már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Sziasztok, kis csibémnek küldöm a Viharban szivárványt. Marci írta nekünk ezt az üzenetet, úgyhogy jön már is a Kovalszki meg a Vegadala. Szia Kata, apukámnak holnap lesz a névnapja. Ó, hát akkor őt Dénesnek hívják, de már ma este szeretném köszönteni a kedvenc dalával, George Harrison-tól Kérem a God Mind Said and Youth. Ez pedig Csillától érkezett, mintha George Harrison dalával megyünk tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még egy kérést mindenképpen teljesítek, ezt pedig Brigi írta nekünk. Szia Kata, tesómnak, Janónak üzenem, hogy jó utat, vigyázzon magára, és várom vissza jövő hét végén, és küldöm neki a Solwave Kalandor című számát. Ó, hova utazik, de jó neki. Egy kis őszi kirándulás, kalandozás, nincs is annál jobb. Szólhat neki a kalandor a Solwave-től.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárta a rendőrség a diplomata útlevelek ügyében indított nyomozást. 10 új tűzoltóautó állt szolgálatba országszerte. Jelentős különbségek vannak a kerületi parkolási rendszerek hatékonyságában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszüntette a budapesti rendőrfőkapitányság a diplomata útlevelek kiadásának ügyében hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az Index azt írja, a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem minősül bűncselekménynek. Az eljárás Tényi István feljelentése nyomán indult, miután egy korábbi minisztériumi belső vizsgálat szerint Szijjártó Péter külügyminisztersége idején sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok és üzleti kapcsolatok révén ismert külföldiek is kaphattak diplomata útlevelet. A rendőrség a vizsgálat során azt állapította meg, hogy a vonatkozó jogszabályok széles mérlegelési lehetőséget biztosítottak a külügyminiszternek, és nem merült fel olyan adat, amely szándékos jogsértésre vagy jogtalan előnyszerzésre utalt volna. A kérdéses diplomata útleveleket időközben visszavonták. 10 új tűzoltógépjármű fecskendőt állított szolgálatba a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés részeként beszerzett járművek Kiskunfélegyháza, Orosháza, Szarvas, Miskolc, Kazincbarcika, Csongrád, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Mezőtúr és Komárom tűzoltóságán segítik a jövőben a tűzoltók munkáját. Az ünnepélyes átadón dr. Varga Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy az új eszközök nagyobb biztonságot nyújtanak a településeknek és gyorsabb segítséget a bajba jutottaknak. A 4000 liter oltóvizet szállító korszerű járművek tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkárok felszámolásánál és műszaki mentéseknél egyaránt bevethetők. A projekt részeként összesen 56 új tűzoltóautó kerül majd rendszerbe 2029-ig. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A 40. héten az örökítőanyag Budapest központi, Budapest délpesti, északpesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, valamint a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécset, Szolnokon, Tatabányán, Szekszádon és Szegeden volt kimutatható. A szennyvíz mindenkor alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Jelentős különbségek vannak a budapesti kerületek parkolási rendszerének eredményességében. A fővárosi önkormányzat számára készített a 2023 és 2026 közötti időszakot vizsgáló elemzés szerint a 6., a 7. és az 1. kerület működteti a leghatékonyabban a rendszert, míg a 14. kerületben az üzemeltetési költségek összességében még a parkolási bevételeket is meghaladták. A tanulmány alapján a belső város részek jelentős előnyt élveznek. A 6. kerületben egyetlen parkoló hely havonta átlagosan több mint 50 ezer forint bevételt termel. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy több kerületben romlott a költséghatékonyság az elmúlt években, annak ellenére, hogy a parkolási díjak emelkedtek, miközben az üzemeltetési költségek egy része csökkent. Különleges takarítócsapat is dolgozik a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. A szervezők a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve dinamikus útlezárásokat alkalmaznak, így az érintett útszakaszokat a futók elhaladása után azonnal visszaadják a forgalomnak. A frissítő pontoknál összegyűlő hulladék eltakarításában a Budaszkétese gyorsasági görkorcsolyázói is részt vesznek, akik a takarítógépekkel együtt segítik a gyors rendrakást. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy hogyan kell készülnünk a holnapra. Hát biztonság kedvéért azért legyen nálunk esernyő, mert a reggeli órákra még ígérnek esőt a meteorológusok, de aztán napközben felszakadozik majd a felhőzet, és a nap is ki fog sütni. De azt nem fogjuk annyira élvezni, mert hűvös lesz. Reggel 14-15, délután pedig 17-18 fok várható, és erős lesz a légmozgás. Napközben csapadékra és hűvös időre, szombaton és vasárnap is számítanunk kell. Egyébként a most érkező hidegfrontot vasárnap egy újabb követi majd, úgyhogy úgy néz ki, ezzel tényleg vége az indián nyárnak. És jönnek az utak hírei. A még úton lévőknek hasznos tudni, hogy a Kőbányai út nem járható továbbra sem a Horog utcánál baleset miatt. Éppen ezért a 217E és a 9-es autóbusz is terelve közlekedik. Egyik sem érinti a Kőbánya alsó vasútállomás megállót. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt, várhatóan ez még egy órán át így lesz. A 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után zárták le darúzás miatt, illetve lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. És lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Itt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. És van egy előrejelzésünk az éjszakai órákra. Ma éjjel lezárják majd a félútpályát a Balatoni úton, a Tanító utcai körforgalomban burkolatjavítás miatt a váltakozó irányú forgalmat jelzőrök segítik majd. Erre is figyeljenek majd. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor folytatásában pedig Tominak szól, már is Michael Bublé Haven't Met You Yet című dala. Kati szeretné ezt a dalt neki küldeni. Előtte azonban indul az óránk Selena Gomez dalával, a Single Soon pedig Eszternek jutott eszébe, aki Gabinak küldi ezt a dalt.
0: Minden, amit szeretünk.

0: Tom Steiner, Susan Vega dala, ez forgat itt a Sláger FM-en, ez pedig továbbra is a kívánság műsor, még ebben az órában tudom teljesíteni a kéréseket, használják ki az időt, mert ezen a héten ez az utolsó kívánság műsor. 0630303095-8 a számunk, és használjuk ki az időt arra is hétvégén, hogy ellátogatunk az Ócsai gazdanapra, mert hogy szombaton várnak majd bennünket az öreg faluban. A családi nap az Ócsai tájházban, az Ócsai református templomban és a Pákáztanyán vár majd bennünket, ahol megismerkedhetünk a hagyományos gazdálkodással, de lesznek beszélgetések madarakról, lepkékről, hogy a természetkedvelők játszva ismerkedhessenek meg a bennünket körülvevő élővilággal, sőt még tökfaragásra is lehetőség lesz, a kifaragott tököket pedig a tökfejversenyre is benevezhetjük. Igazán mesésnek ígérkezik ez a program is. No de lássuk, hogy mivel folytatódik a kívánság műsor. Valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni Gazebótól az Állag Söpen című számot.
0: Oké, kinek küldjük ezt a régi dalt?
1: Minden Sláger FM hallgatónak és dolgozónak szép hétvégét kívánva.
0: Nagyon szépen köszönjük, János, neked is szép hétvégét.
1: Köszi, hello.
0: Szia!

Van, hogy az ember a legváratlanabb pillanatban csodálkozik rá arra, hogy egy dalnak mennyire szenvedélyes a szövege. Hát én Wolf Kati Erre táncolj című dalával jártam így pont az elmúlt hétvégén. Ez szólt itt a Sláger FM-en, érdemes nagyon odafigyelve hallgatni ennek a dalnak a szövegét is. Ez itt a Sláger FM kívánság műsora, én pedig még 8-ig állok szíves rendelkezésükre, és megyünk is tovább. Szia Kata, a barna hajú rózsaszín Szerkós Brigittának küldök egy szívhez szóló számot, még mindig várom válaszát, lennél a feleségem? Jó szó írta ezt az üzenetet, én pedig kiválasztottam a Feladat Flow Tőlem ne című dalát, ez is egy nagyon szerelmes dal, és hát jó szó figyelmét fölhívnám arra, hogy Brigittának vasárnap lesz a névnapja. Előtte azonban Andi kérését teljesítem. Hello Kata, Petrának és Noéminek, Madonnától és Sabrina Carpentertől Jászd le Léci a Bring Your Love című dalt, üzenem nekik, hogy nagyon büszke vagyok a teljesítményükre. Oké, Andi, ezzel a dallal megyünk tovább. Sabrina.

0: something I want to talk about.
1: Itt a Sláger FM-ben már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Elszórtan eső érkezésére lehet számítani jelenleg is. Az ország több pontján esik az eső, egész éjjel így lesz ez, sőt, még a kora reggeli órákban is hasznos lehet az ernyő, viszont holnap napközben elkezd majd felszakadozni a felhőzet. Nem lesz zavartalan a napsütés, de egy picit látjuk majd a napot. Reggel 14-15, délután pedig legfeljebb 17-18 fok várható, szóval holnap nem lesz nagy a napi hőingás, és nagyon intenzív lesz a légmozgás, úgyhogy melegen, rétegesen öltözzenek holnap. Lássuk, mi a helyzet az utakon. A főváros belterületén már egészen jól lehet közlekedni, városon kívül azonban még van torlódás az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közti szakaszon, az M7-esen pedig a Balaton felé az érdi szakaszon kiépített terelésben az M0-ástól a 19-es érdi kihajtóig kell lassabb haladásra készülni. Budapesten lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon, mert közművet javítanak. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni, és útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után vízvezeték javítás miatt. A Hidegkúti úton is javítják a csatornát a Templom utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást itt is jelzőlámpa szabályozza. Vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

Hát szenvedélyes dalokból ma este nincsen hiány, ez volt a Destiny's Child Same a Name című dala. Ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, és mielőtt tovább mennénk az újabb üzenetekkel, hadd ajánljak önöknek egy programot a Múzeumok őszi fesztiválja kínálatából a Rót Miksa Emlékházban. Szombaton várnak majd minket egy őszi családi délelőtre. Ugye beköszöntött az ősz, a természet pedig lassan felkészül a térre, ezen a családi napon pedig annak járhatunk utána, hogy vajon hogyan teszik ezt. A fák, a virágok, a rovarok és a rágcsálók hogyan készülnek a hűvösebb időre? Miért változtatják meg a levelek a színüket? Vajon hová tűnnek a rovarok, amikor beköszön a hideg? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ játékos feladatokon keresztül. Majd kilépünk a múzeum kertjébe, ahol azt is megnézzük, hogy hogyan tehetünk egy udvart rovarbaráttá és zöldebbé. A program végén pedig együtt ültethetünk télálló hidegtűrő növényeket a múzeum virágágyásaiba. Nagyon klassz kis program. Ez a családi délelőtt egyébként ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem ulasszák el. És nem ulasszák el megírni azt sem, hogy mi a kedvenc daluk, mert vészesen közelít a műsoridő vége. Rebecca Harry Styles Aperture című dalát választotta. Azt írja, nagyon tetszik neki ez a szám, hát abszolút meg tudom érteni. Bence pedig Zsófinak küldi Vastag Csaba Ugye érzed című számát. Van, hogy

0: Ez volt Harry Styles dala, az Aperture itt a Sláger FM-en, és 8 perccel járunk 8 előtt, mondtam, hogy nagyon kevés vár az időnk. Vége a kívánság műsornak, egyetlen egy üzenetet tudok már csak továbbítani. Ez Sanyitól érkezett, kedves Kata, szerelmemnek, Tündének szeretném, ha lejátszanád Charlie-tól és Király Lindától a közös dalukat. Játszom, ahogyan lélegzem a dal címe, és már is ez zárja a mai kívánság műsort.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Gerstenbrein Zsanett, a Lehel Csarnok Lángos Centrumának tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.

0: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
2: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace, Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace, Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
5: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Mi meg tudjátok állapítani, hogyha AI generálja ezeket a videókat?
8: Igen.
7: Honnan szúrod ki Emma?
8: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
7: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
8: Az, hogy mindig van benne egy legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen észre lehet venni.
7: Te szemfüles vagy akkor.
8: Igen.
7: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
8: Uh-huh.
7: Mi volt?
8: Az, hogy átmegy a falon. Székre állok!
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Továbbra is letartóztatásban maradt Bus Balázs. Már őt gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Országos párbeszéd indul az oktatási rendszer megújításáról. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra is letartóztatásban maradt Bus Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnöke. A kecskeméti törvényszék tájékoztatása szerint a járásbíróság nyomozási bírája elutasította a szabadlábra helyezésre, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására vonatkozó kérelmet. Sárközi Szabolcs sajtószóvivő közölte, a bíróság megállapította, hogy a korábban elrendelt letartóztatás indokai továbbra is fennállnak, a nyomozás során pedig nem merült fel olyan új körülmény, amely változtatást indokolna. A védői indítványt az ügyészség sem támogatta. A jelenlegi döntés értelmében a kényszerintézkedés október 25-ig maradt hatályban. Bus Balázst még június végén tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alapot érintő büntetőeljárásban. Öt gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A központi nyomozó főügyészség az MT-nek megerősítette, hogy a terrorelhárítási központ egykori vezetőjén és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőrt is kihallgattak az ügyben. A Control.hu azt írja, hogy a rendőröket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. Az eljárás annak a márciusi esetnek a nyomán indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítást. A nyomozás jelenleg a központi nyomozó főügyészség hatáskörébe tartozik, és egyik gyanúsított esetében sem kezdeményezték kényszerintézkedést. A fővárosi nyomozóügyészség júliusban a három rendőrrel hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás büntettének gyanúját közölte. Elindult az oktatási párbeszéd elnevezésű kezdeményezés a magyar oktatási rendszer megújításáért. Lannert Judit oktatási miniszter közlése szerint a program célja egy gyermekközpontú, a 21. század kihívásaira választ adó oktatási rendszer kialakítása. Az első egyeztetést Pest megyében tartották mintegy 50 résztvevővel. A következő hónapokban országos programsorozat indul, amelynek során minden régióban várják az érintettek javaslatait. Szokatlan értesítéseket kaphattak a Magyar Revolut felhasználók csütörtökön reggel. A digitális bank ugyanis sorra sztornózta tranzakciókat és visszaküldte a pénzt. Az esetről a Revolut közösség Facebook csoportban is beszámoltak. Azt nem tudni egyelőre, hogy a hiba a Revolut rendszereiben van-e, vagy valahol máshol. A most visszakapott pénzt viszont nem érdemes elkölteni. A sztornózott összegek ugyanis valószínűleg újra be lesznek terhelve, amint a hibát elhárították. Október 14-től éjszakánként félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi híd felújítása. A Budapest közút tájékoztatása szerint november 15-től minden este 10 órától reggel 6 óráig jelzőlámpás forgalomirányítás mellett váltakozó irányban haladhatnak a járművek. A nappali csúcsforgalmat nem érintik a munkálatok, napközben mindkét sáv használható lesz. A rekonstrukció várhatóan november közepén fejeződik be. A kanadai költő, esszéíró és műfordító Ann Carson kapta a 2026-os irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző újító életművével és a klasszikus hagyomány kreatív újraértelmezésével érdemelte ki az elismerést. Szerdai jelbe törtek a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör külső raktárába. A klub közösségi oldalán az áll, hogy a sportcsarnok hátsó raktáránál az elkövető egy piros színű benzines láncfűrészt és egy zöld színű benzines sőéni vágót vitt el. A klub az ügyben már megtette a rendőrségi feljelentést. A Szigetszentmiklósi csapat jelenleg a férfi kézilabda NB1 mezőnyében szerepel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Super Stereo dala szólt. Ez volt a Bent a neved, és ugye ígérik a meteorológusok, hogy hétvégén már egy picit rosszabb lesz az idő. Nem is rosszabb, inkább ősziesebb lesz az időjárásunk, de hát a hűvösebb napok azért figyelmeztethetnek bennünket arra is, hogy időszerű a szervezetünket is felkészíteni a hideg évszakra. Ezzel a témával foglalkozott ma reggel többek között Pornán Petra és Somogyi Zoli is.
1: Hát, hogy Petra, te is mondogattad, ugye most ezekben a napokban romlik el szépen folyamatosan az időjárás, tehát hogy búcsúzik a vénasszonyok nyara, jön most már az igazi ősz, meg a lehűlés, és aztán egy-kettőre itt lesz a tél is, úgyhogy arra gondoltunk, szakszerű segítséget kérnénk, hogy a szervezetünket hogyan készítsük fel erre tudatosan. Antal Emese dietetikus, régi visszatérő kedves vendégünk. Drága Emese, segíts nekünk kérlek. Úgy beszéljünk a vitaminokról, hogy azt szeretnénk Petrával, hogy ne a vitaminokról magukról beszéljünk, hanem az ételekről. Tehát próbáljunk meg a kedves hallgatóinknak mindenféle praktikus tanácsokkal szolgálni, hogy mit együnk mostanában, és mit ne együnk. Tehát, hogy az a bizonyos tanács, ami tőled, ha meglátlak, az első, ami eszembe, hogy mindig helyi szezonális finomságokat fogyasszunk. De ez hogy néz ki októberben, meg novemberben, meg decemberben,
2: hát
1: ugye?
2: Hát azért jól néz ki egyébként, szerencsére még, tehát azért itt a sütőtököt ne felejtsük el, ez ami most, hogy így in medias res belevágunk, de tényleg azért a hagymák itt vannak, az alma, a körte, a szőlő, tehát nagyon saláták még itt vannak, sóska, spenót, retek, tehát sárgarépa, tehát még azért ad a kert, meg a természet, de hogyha majd nem ad, tehát a későbbiekbe, tehát a következő hónapokra, akkor mit tudunk csinálni?
3: Sanyúságot enni.
2: Köszi, Petra. Tehát tegyük el, nem csak azt, vagy tegyük el ezeket. Igen. Tehát nyilván fermentáljuk, elég, hogyha akár mondjuk egy, szerintem jön vissza tényleg ez a fermentálás, az, hogy a savanyúság készítés, egy nagy vödörbe akár mindent beleszórhatunk, amink van, és, de tényleg. És
3: az akkor én anyósom mit csinálja, és olyan finom, úristen. Tehát ő most már rakott be cukkinit, a káposztát, a savanyúságot, mind van ilyen, hogy mindent egyben, be van ilyen mini dinnye, meg van mellette egy csomó más, és olyan finom, és érzem, hogy jót tesz a pocakomnak. De hogy tényleg érzed, tehát hogy az a durva, hogy azt gondolnánk, hogy nem, pedig de?
2: De. Nyilván, hogyha itt a jótékony baktériumokról beszélünk, akkor azért például a probiotikumok is előtérbe jönnek, tehát például egy élőflórás, akár joghurt, tehát hogy ezt mondjuk, hogy mondjuk az ilyen savanyított, fermentált készít, kimcsi, stb. Ezek is felértékelődnek, de a másik oldalon meg tényleg ezek a kefír, az mondjuk igaz, hogy gomba, tehát ez gomba, tehát de a joghurt az meg baktérium, tehát hogy ezek azok, amik tényleg így akár a bélflórára.
1: Tényleg azon gondolkodtam el, hogy amikor az embernek tényleg probiotikumokra van szüksége, pedig azt mondja nekem a doki, hogy el kell menni a patikába és venni ezt a bizonyos ilyen-olyan tablettát, hogy ugye legyen, mert hogy az igaz. De mondom, és hogyha joghurt, és úgy legyint, hogy, és nem tudom, hogy most akkor az csak mese, vagy egyébként tényleg használ, és tudom, hogy joghurt és joghurt között óriási különbségek vannak.
2: Igen, mert a gyógyszereket bevizsgálják, hogy így mondjam. Azért az élelmiszereket nagyon nehéz, vagy nehezebb igazándiból így vizsgálni, és az sem mindegy, hogy mit írunk, vagy mit írnak a termékre. Tehát az EFSA, ez az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság meghatározza, hogy melyek azok az úgynevezett állítások, amelyeket lehet használni. Hogy nem csak az, hogy na akkor én most jó, akkor jó, jótékony a bélrendszeremre, hanem ez bizonyít, kutatásokkal kell bizonyítani. És egy gyógyszernél ez sokkal egyszerűbb, hogy így mondjam, vagy nem egyszerűbb, hanem ott kutya kötelessége nyilván a gyógyszergyártónak, hogy ezt megcsinálja, mert csak akkor engedik. De nem, tehát hogy egy joghurtnál, tehát ott az nyilván az a mindennapnak a része. Tehát hogyha étrendről, meg élelmiszerről beszélünk. Nyilván a gyógyszer, vagy az étrend kiegészítő, mondjuk az nem a mindennapjainknak a része.
1: Mint ahogy a joghurt, de oké, de akkor a joghurt az most édesség, vagy ez egy jóték hatékony tejtermék, hogyha én minden nap fogyasztom reggel.
2: Miért egy natúrjoghurt, az miért édesség?
1: Én gyümölcsösen szoktam.
2: Ja, vagy ja, neked az ugrik
1: be. Nekem az a joghurt.
2: Oké.
1: Tehát az, hogy tegyük redőt a fogalmakkal.
2: Ja, mert egyébként még a natúrjoghurtba tehetsz lekvárt is, és akkor például az is, vagy gyümölcsöt, és már akkor vagy banánpürét, vagy almapürét, és azzal is édesítheted. Úgyhogy abszolút, tehát teljesen rendben van, hogyha ezt teszed. Nyilván megint csak azt mondom, hogy joghurt és joghurt között óriási a különbség. Nézzük meg a címkét. Nyilván egy gyümölcs joghurt az sokkal magasabb a cukortartalma, mint egy natúrnak. Tehát az alapján, vagy a zsírtartalomban óriási különbségek lehetnek. Tehát ezt egyénileg kell meghatározni, hogy kinek melyik a jobb.
1: Dr. Antal Emesének köszönjük szépen!
3: Nagyon köszönjük!
2: Én is köszönjük!
0: Nagyon hasznos tanácsokat kaptunk ma reggel. Holnap is érdemes a napot Porne Petrával és Somogyi Zolival indítani. A Sláger reggel 6 órától jelentkezik, majd most pedig jön a Unique dala, az Angyal.

0: Ez volt Rácz Gergő dala, ha bennünk a világ itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger este, és egészen 9-ig rádiózhatunk együtt. 9 órakor ugyanis, mivel csütörtök van, érkezik Peller Marian és a Lélek közösség. 10 órától pedig természetesen ismét Esmiller Andrássy a mikrofon, a Slágerkult ma esti vendége. Többek között Dínyés Dániel karmester, zeneszerző lesz, akivel a Szent István Filharmonikusok következő koncertjeiről fognak beszélgetni. Picit belefülelünk a ma esti beszélgetésbe.
1: Valóban október 10-én a Szent István zenekarral, szimfonikus zenekarral fogunk játszani, és hát egy nagyon nagy ívű műsor lesz, ami szerintem mindenkinek egy kicsit kihívás, és nem annyira az átlagos vagy szokásos műsorról van szó. És azt gondolom, hogy ez minden, aki szereti a kultúrát, illetve a kultúrának ezt a szegmensét, amit egyesek komoly zenének hívnak. Egyesek, nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de most maradjunk ennyinél. Okay. Azok is érdekelőre fogják hallgatni, mások meg, hogyha valakit esetleg első élményként jön el, az pedig nagyon szép zenéket fog hallani, és nagyon izgalmasakat is egyben. Meg akár összefüggéseket is.
2: Hát az is izgalmas, amit most mondtál, ez az első élmény. Uh-huh. Az meghatározó általában ugye az életünk különböző, igen, területeiről is. De neki például mit mondanál? Hogy a hatás miatt menjen?
1: Az az igazság, hogy szerintem, én mindig meghallgatom az összes, az összes károgót, hogy nagyon kevés a komoly zene közönsége, egyre csak csökken, és hogy milyen kevesen
2: vannak. Ezt mondják?
1: Persze, és hogy bezzeg az átkos könnyű zene, hogy ott mennyien hallgatják, és milliós, hát valamikor ilyen milliárdos megtekintések vannak különböző ilyen 4 perces klippeken, mi meg kitesszük a belünket, és 6 éves korunktól gyakorlunk, és csináljuk egyfolytában, és jó, hogyha pár százezre megnézik, tehát ugye, hogy mindig van ez az. Az igazság, hogy én azt gondolom, és azt hiszem, hogy ez teljesen évfüggő. Tehát a magyarul olyan évekhez függ, ami egyszerűen az, amikor az ember eljut egy olyan fokra, amikor elkezdi más érdekelni. Én egyáltalán nem vagyok kétségbe esve ezen, hogy a fiatalok nem komoly zenét hallgatnak 24-ben, hogy miért Taylor Swiftet hallgatnak, és miért nem Mozartot. Én azt gondolom, hogy ez teljesen olyan, hogy az ember fejlődik az élete folyamán, és egyszer csak eljut egy olyan dolgok, amikor problémák adódnak. Okay. És elkezdődnek problémák, és vannak olyanok, amikor nincsenek kiútak, vannak olyanok, amik egyszer nem tud valami megfogalmazni, de valami nincs rendben. És ilyenkor lép elő az a fajta művészet, ami úgy mond, nem csak a felszínről szól, nem csak arról szól, mint egy popsláger, nem csak arról szól, mint a mainstream, amiket látunk ilyen művészeti dolgok, hanem valóban az embernek a lelkét járják át, problémákkal foglalkozik, lehet ez szerelmi, nem csak szerelmi, mint a popba, hanem hogy lehet bármi más is, és elindul egy olyasfajta problémának a megoldási keresése, ami szerintem óhatatlanul egyszer csak mondjuk egy színház élményhez vezet, mondjuk egyszer csak azt mondja, hogy mi lenne, ha meghallgatnék egy komoly zenét, mint egy Mozartot, és tök mindegy, hogy melyiket, tehát itt nem az a lényeg, hogy de hát ő csak azt hallgatja, mint mindenki hallgat, nem baj, hallgassa meg. Uh-huh. Hát ha az lesz neki a belépő élmény, a kapudrók, ha úgy tetszik. Lehet, lehet, hogy valaki a Beethoven 9-re életében először rácsodálkozik, hogy ja, hát akkor ez nem csak az EU-s himnusz, hanem hogy van valami más is mögötte, stb. És szerintem így szépen lehet menni, én szerintem ez korszakfüggő.
2: Világos.
1: És nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a legrejétől, aki nincs a komoly zeném, az már el van veszve nekünk, stb. Én szerintem sokkal több türelemmel kéne viseltetnünk az emberek iránt ebből a szempontból, de aki viszont első jön, én azt gondolom, hogy a hangzás az, ami legyőző. Tehát az, amit sehol máshol nem kaphat meg egy klasszikus, szimfonikus koncerten, ilyen nincs más. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ha még nem is tudja, ki ez a Grieg, nem tudja, ki ez a Kodály, nem tudja, ki ez a Beethoven, teljesen mindegy, egyszerűen a hangzás az, hogy közel 80 ember együtt zenél, egy irányba néznek, és egy irányba tolják a szekeret, ez nincs sehol máshol. Lehet bármilyen nagy ívű, egy arénába csinált koncert, ahol 10x zenész föllép, és elnyomják a Charlie-nak a legújabb slágereit, az is sok emberes. És lehet bármilyen fény, de ez, hogy ennyi hangszer egyszerre szól, ez a rezgés, ez máshogy nem megtapasztalható. Uh-huh. És azt gondolom, hogy onnan már mindegy, hogy ez most a Grieg tetszik neki jobban, a Kodály, vagy nem tudom, teljes lényegtelen.
2: Igen, jogos.
1: Egyszerűen ez más.
2: Jogos. Minden, a zene, ami összeköt.
1: A zene, ami összeköt.
2: Ez a címe is egyébként, ez a Téli Bérlet első.
1: Ez a Téli Bérlet első koncertje, és azért lett zene, ami összeköt, mert a négy zeneszerző, aki szerepel rajta, az elvileg mind barátok, vagy valami fajta kapcsolati hálóban voltak egymással.
2: Szent István Filharmonikusok. Uh-huh. Kálmánt üdvözöljük. Igen, hát adjuk. Legutóbb ő volt, ő járt itt nálunk, de hát van egy csoda sorozat tényleg a Vigadóban, nem uh-huh. akárhogy, nagyon impozáns helyen. Nyilván évszakokhoz is kötődik, ha már a Téli Bérlet sorozatról volt szó. És kulisszatitkokat várnék most tőled.
1: Parancsolj, mire vagy kíváncsi?
2: Hol, mennyit kell készülnötök egy ilyen
1: sokat, hangversenyre? Úgy képzeld el, hogy is van pillanat, és ezt nyugodtan kivághatod majd. Igen, hát úgy képzeld el, hogy egyszerűen vasárnap elkezdik szólampróbákat, tehát ez azt jelenti, hogy a mindegyik szólam, ugye egy nagy szimfonikus zenekarok szólamokra osztódnak.
2: Igen.
1: Amiben sok
2: igen.
1: ember ül, és akkor ők elkezdik a szólampróbákkal. Uh-huh. Utána viszont az történik, hogy utána hétfőn ismét dupla próba van, amikor délelőtt még mindig vonósok, délután tuti, vagy este tuti vonósok, ma délelőtt volt egy teljes zenekar, és mind ezt csináljuk a koncertünkben minden nap. Ez mind zuglóban, uh-huh. és minden nap ezt csináljuk amíg odaérünk. Egyszerűen ugye a művek bonyolultak, 60 embert irányítani nem egyszerű dolog, uh-huh. és őket összehangolni, hogy mindenki valóban az a kis hangsúly, az pont úgy szülessen meg, a legátó ugyanaz legyen, ugyanazt gondolják egy formáról, stb. Stb. Aztán jön ugye a szólista, és aztán így szépen lassan tud az egész összeállni, tehát egy ilyen jó hetes készülés, amikor tényleg ez tölti ki a hetedet. Ugye hozzászámítva azt, hogy 6 éves korod óta gyakorolszám.
2: Jó, jó, sem már az előbb egyeztem. Megmaradt abszolút.
0: A teljes interjút is hallgassák meg mindenképpen 10 órától. Itt a Sláger FM-en akkor jelentkezik Esmiller András műsora, a Slágerkult, amelynek egyik vendége tehát Dényés Dániel karmester lesz. Itt a Sláger FM-en pedig egy vicces kis kedvencünk érkezik Postási Julitól, a Puszi Nyuszi.

imádsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája,

0: Nyuszi, most meg hová mész?
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változó.

0: akarsz-e lenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Biztos vagyok benne, hogy önök is jártak már úgy, jártukban, keltükben a városban, például miközben egy villamos vagy busz megállóban átsorogtak a következő járatra várva, hogy rácsodálkoztak egy-egy épület szépségére. Budapestet felfedezni csodálatos dolog, hiszen minden utca, minden épület titkokat rejt. Ma reggel, a sláger reggelben többek között erről is szó volt.
2: Az elmúlt napokban valahogy többször beszéltünk arról, nem tudom miért, szörmentem mindig előkerül, hogy hogyan tudjuk egy kicsit a stresszt legyőzni, meg jobban érezni magunkat a mindennapokban, a lakókörnyezetünkben, és valahogy újra és újra elénk ugrik egy cikk, ami azt taglalja, hogy ebben például komoly segítséget jelenthet, hogyha felfedezzük a saját lakókörnyezetünket, és próbálunk egy kicsit turistáskodni, mert hogy akkor is ugye az agyunk kikapcsol, egy másik üzemmódban lép át. És akkor eszünkbe jutott, hogy van nekünk egy kitűnő, hát ha nem is város történészünk, de túravezetőnk, aki ráadásul már könyveket is írt a város, mármint Budapest történetéről, ő a Morcsányi Elza, akit nagy szeretettel köszöntünk ma reggel.
3: Jó
2: is
3: reggelt.
2: Itt a stúdióban. Szia!
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Mi köszönjük, hogy jöttél, mert tényleg azon gondolkodtam, és már ahogy jöttem idefelé, elkezdtem más szemmel nézni a várost. Tudtam, hogy ma jössz. Egyébként Budapest tele van olyan látnivalóval, amit hogyha akár a buszon, villamoson ülve, akár az utcán jártunkban, keltünkben, amikor egyszerűen csak dolgozni megy az ember, vagy hazafelé, hogyha fölemelni a fejét egy picikét, akkor van mire rácsodálkozni. Egy gyönyörű városban lakunk, nem?
3: Ez egyértelmű, hogy egyetértek veled ebben. Én minden alkalommal, amikor átmegyek valamelyik hídon, akkor is mindig mind a két irányba kinézek hosszan, és megállapítom, hogy mennyire büszke vagyok, hogy itt élhetek, és mennyire gyönyörűséges a városunk. Turisták kifejezetten ki szokták emelni, hogy ilyen gyönyörű esti kivilágítást, mint ami nálunk.
4: Komolyan?
3: Ilyen a világon nincsen. Igen, úgyhogy...
4: Ha nem a tematikus séta szempontból nézzük a várost, mert azért te ebben nagyon pró vagy, ezt tudjuk, erről már beszélgettünk, hanem mondjuk csak innen, akár a Márvány utcából szeretne valaki mondjuk áthaladni a másik oldalra, Pestre, akkor mit javasolná, hogyha sétatávon szeretné ezt megtenni, akár a Lánchídon keresztül, mit nézzem meg útközben?
3: Őszintén szólva azt hiszem, hogy az egyetlen fontos az az, hogy nem is csak a fej felemelése, hanem hogy tényleg lássunk is dolgokat.
4: Mm-hmm. Fontos.
3: És amikor pörög a fejünkben a bevásárlólista, és hogy még hány dolgot kell megcsinálnunk, és hasonlók, akkor adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, lehetőség szerint ne vezetés közben, mert ez
4: igen,
3: lesz, de sétálva, hogy csak egy kicsit körbenézzünk. Önmagában szerintem ott a Clark Ádám tér környékén a Siklónak a látványa, mm-hmm. amit ugye mindig beosztunk, hogy jó, hát az turistás, és akkor az nem feltétlenül értünk, vagy nekünk van, de annyira bájos részletek vannak, és igazából a homlokzatoknak a megfigyelése, ugye ezek a 19.-20. század fordulóján épült épületek, egy csomószor mesélnek történeteket, mesélnek az eredeti funkcióról, az építtetőről, vagy éppen csak arról a stílusról, amit historizálnak, és nagyon szép kis delfineket, faunfejeket, oroszlánokat lehet mindenhol elkapni. Én a belvárosi részeknél, ahol ugye legtöbbször átrohan az ember, ott vannak ilyen kedvenceim, nem tudom, hogy ismeritek-e azt az épületet, ami pont ott, ahol a villamosok fordulnak a Károly körútot, az Asztória uh-huh. előtt egy
4: igen.
3: kicsivel.
4: Igen.
3: Olyan gyönyörű rótmiksa mozaik van a négy
2: hol?
3: Évszak, hogyha felnéz az ember, pont a zsinagógával szemben épület.
4: Komolyan.
3: Senkinek nem szokott feltűnni. És egy pár éve, mindig rájövök, hogy a 2006 például nem pár éve volt.
2: Igen.
3: Nem szerintem annál egyébként kevesebb, tehát egy évtizeden belül újították fel, és csodálatosan szép, és ráadásul nagyon jó pofa, ez már plusz történet, hogy egy szalámi kereskedőnek volt az épülete, és ezeket annyira imádom,
4: igen, ezek
3: hogy
4: jó
3: a kor, amiben egy szalámi kereskedő rótmiksát kéri meg, hogy gyönyörűséges hölgyalakokat a négy évszak ábrázolásával az épületét díszítsék. De ugyanígy, hogyha a mozaik témában gondolkodunk, nekem az egyik legnagyobb kedvencem az a Servita téren van egy török bankház, az önmagában is nagyon impresszív, uh-huh. gyönyörű üvegfelület, és annak a tetején van egy hatalmas rótmiksa freskó, középen Szűz Máriával, de a jobb oldalán a képnek fotobombol Kossuth Lajos. Egész egyszerűen mint a csak így utolsó pillanatban beugrott volna képbe.
4: És lehet, hogy tényleg így volt.
3: Igen, rótmiksa már az utolsó igen. mozaikokat.
4: Na gyere, Lajos!
3: Gyere, még te befélsz.
4: Igen. Ezek igen, jó igen, sztorik.
3: Igen.
4: Ezeket
3: igen,
4: szeretjük.
3: Igen.
2: Szerintem nagyon sok olyan pontja van Budapestnek, amire összesen azt mondjuk mi, akik itt élünk, hogy az a turistáknak van. Uh-huh. Például szerintem a termálfürdők többsége az javarészt ilyen. Tehát uh-huh. mi olyan jellegzetességei vannak még Budapestnek, amire legyintünk, és azt gondoljuk, hogy hát oda egy helyi lakos, az minek is menne be, és közben meg abszolút adekvát lenne, hogy tessék felfedezni és megnézni. Kipróbálni.
3: Azt remélem, hogy a különböző múzeumaink azok például olyanok, amit egyébként sokan látogatnak, de lehetséges, hogy akár a Magyar Nemzeti Galériának az állandó tárlata, ami a kevésbé van az embereknek a fejében, pedig aha. nagyon érdemes, és ott egy csomószor vannak időszaki kiállítások is, de vannak olyan kisebb talán nis múzeumok, mint a Ruth Miksa múzeuma, hát ez nekem egy nagy kedvencem. Szóval azok a programok, amik alapvetően, hogyha elmegy az ember egy külföldi városba, akkor végignézi a kötelező uh-huh. múzeumokat. Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban lehet itthon is. Nekem egy olyan perspektívám van, én végtelenül szerencsés vagyok, hogy olyan emberekkel találkozom, akik imádják Budapestet, hiszen járnak uh-huh. ezekre a sétákra, amiket én is vezetek. Úgyhogy én azt inkább mindig azon lepődök meg, hogy mennyi mindent tudnak az emberek, és mennyi sztorit hallottak, és mennyire kötődnek a saját városukhoz.
2: Most nekem például eszembe jutott egy ilyen pont. Múltkor egy volt kolléganővel sétálgattunk a Városligetben, és amikor a Vajdahunyad várnál így elgondolkodtunk, hogy de jó lenne fölmenni a toronyba. De nem lehet fölmenni a toronyba? De! Fel lehet menni a toronyba. Nem nagyon hallottunk magyar szót, mert valahogy ez is a külföldi turistáknak uh-huh. jutott eszébe, hogy ott van a valójában nem leereszthető rácsos kapu, ugye a híd felől, hogy ott van a torony, és de föl lehet menni. Nyilván belépti díjas, de hogy fölmész, és akkor látsz ezt, azt. És mi fölmentünk, csak külföldi szót hallottunk, mondom. De ugyanígy szerintem a hőlégballonozás sem feltétlenül jut eszébe annak, aki itt él a városban, hanem hogy az egy olyan turista huncutság, nem? Hogy el lehet menni hőlégballonozni.
3: Igen, pedig egyébként ez pont 1896, amikor először a világkiállítás kapcsán lehet hőlégballonozni, ugyanúgy, ahogy a Vajdahunyadvára, ami ugye eredetileg papundekli, és annyira imádja a város lakossága, hogy utána elkészítik. Szóval ezek nekünk készültek, úgyhogy lökjük félre a turistákat.
4: És nézzünk is
3: de csak
4: ott.
3: Finoman.
2: Igen. Köszönjük szépen, akkor Morcsány Elzának, hogy társultál hozzánk. Legközelebb is hagyjunk szerintem igen. muníciót, mert most annyi mindenről beszéltünk, ha csak ezt végigjárja valaki.
4: Nyitott szemmel tessék járni. Ugye?
3: Úgy. Mindenkinek ezt ajánlom.
2: Köszönjük szépen.
4: Nagyon köszönjük.
1: Ja, én imádom az ilyen élménysétákat. Egy ilyen kaland után az ember teljesen másként tud ránézni a városra. Úgyhogy keressék önök is a lehetőségeket. Én pedig kerestem egy jó kis dalt a folytatásra. Jön Hevesi Tamás és a Szólj rám, ha hangosan énekelek. A Sláger reggel pedig holnap is jelentkezik majd 6 órától, úgyhogy ébredjenek Pornán Petrával, Somogyi Zolival, Kajdi Csaba Cillával és Mautner Zsófival.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, ez pedig most azt jelenti, hogy eljött a búcsunk ideje, hiszen a következő órát már Peller Marian társaságában tölthetik. Jó szórakozást kívánok a lélek közösséghez. Legközelebb holnap találkozhatunk, nem 4-kor, hanem délelőtt 10-kor. Remélem, hogy akkor is velem tartanak majd, és most is maradnak a Sláger FM mellett. Kis Kata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel a holnapi viszonthallásra.
1: Vállalt a pár, nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: és akarom veled ezt még.
1: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 2 hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. 20 milliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az országos mentőszolgálat. Az első kerületben az Airbnb teljes tiltását támogatja a megkérdezettek többsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten 4 napos ülés szakot tart az országgyűlés. A képviselők többek között költségvetési, gyermekvédelmi és büntető jogi tárgyú előterjesztésekről tárgyalnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A parlament október 19-én szavazhat a 2026-os központi költségvetés módosításáról. A tervek szerint a 2 hetes ülésszak több törvényjavaslat vitáját és záró szavazását is napirendre tűzi. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A programot Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára jelentette be a Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában készült jelentés bemutatásán. Az alap a pénzügyi támogatáson túl pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi, rehabilitációs és jogi segítséget, valamint lakhatási és életkezdési támogatást is nyújthat. A szolgáltatásokat azok a nagykorúak vehetik majd igénybe, akik 1997 után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltöttek. Csaknem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat. A szervezet Facebook posztja szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós LKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló LKG készülékeket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. A rövidtávú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson részt vett lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Böröcz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazásra jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. Megtört Budapest évek óta tartó fölénye a rövidtávú lakáskiadás piacán. Friss adatok szerint a fővárosban csökkent az Airbnb jellegű szálláshelyek száma, így lakosság arányosan már Prága számít a régió vezetővárosának. A visszaesés hátterében a 6. kerületben bevezetett tiltás, valamint az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium állhat. Bár a fővárosi szállások forgalma továbbra is kiemelkedő, a korábbi gyors növekedés megtorpant, és több kerület is a rövidtávú lakás kiadás további szigorítását fontolgatja. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc béketér között. Megérkezett Budapestre az első új hosszú kaffillamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos kaffflotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú kafok újabb generációját képviselik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: A sikeres vállalkozók és a műsor banki partnere a Raiffeisen Bank.
4: Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatosan Sláger FM.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, ma pedig a Valóra Váltva sorozatunkkal fogunk tovább menni. Mai vendégem Jéli Krisztina, életében többször is új irányt vett a karrierje, a versenysporttól és a televíziózástól jutott el a marketing és a vállalkozói világig, ma pedig már saját ügynökséget vezet, és pontosan tudja, mennyi döntés, kockázat és újrakezdés van egy sikeresnek látszó történet mögött. Mert hogy a Valóra Váltva sorozatban arra vagyunk kíváncsiak, mi történik az ötlet és a megvalósulás között, milyen döntések, kételyek, sikerek és kudarcok vezetnek odáig, hogy egy álomból végül valóság legyen, és itt ülj velem, édes Kriszti!
5: Szia!
4: A Sláger FM-ben! Hello, drágám! Na most azért ilyen a hang nem kettünk között. Ezt rögtön tisztázzuk akkor jó. Az elején. Mi ismerjük egymást, mert hogy dolgozunk együtt. Az én szerelem projektemen tulajdonképpen.
5: Igen. És ezáltal most már a mi szerelem projektünk is lett.
4: Igen, a mi közös kis gyermekünk, a Lélekközösség Klub. De nem erről fogunk most részleteiben menően beszélni, mert ennél talán még sokkal izgalmasabb az az út, amit te bejártál. Itt vagy, hát... azok, akik a YouTube-on látják, akkor ők látják, hogy mennyire ifjú vagy még. Mondhatjuk a korodat amúgy, Kriszti?
5: Mondhatjuk, igen.
4: Hány éves vagy? Mondik
5: 34.
4: Te. Igen.
5: Na ma, de ugye, olyan 26-nak érzem magam stand-up.
4: Szerintem ott konkrétan meg is álltál. Igen.
5: Köszönöm
4: igen.
5: Szépen.
4: De hát ma ugye 18-nak néztek, igen. Vagy 17-nek néztek. Apa, nem tudom, hol voltál vásárolni, mindegy. Ja, valahol DM-ben?
5: Rosszmanban, igen.
4: Mindegy. Nincs is jelentősége.
5: De nagyon és jó érzés volt. Ilyen lelkesedésre még sose adtam oda, hogy persze.
4: Engedd meg, hogy odaadjam, igen. Na jó, szóval kezdjük az elején. Hogy jutottál el egészen ideig? Ugye az arcod és a hangod is ismerős lehet azoknak, akik adott esetben néztek esténként főműsoridőben televíziót, hiszen az éjjel-nappal Budapestben is szerepeltél, de még oda is hosszú út vezetett.
5: Bizony.
4: Hogy indultál te neki? Mi volt az első motiváció, amikor pénzt akartál keresni?
5: Hát ez egy nagyon kis személyes történet. Ez gimnazista koromban indult, és rólam azt kell tudni, hogy egészen egyszerű családban nevelkedtem. Édesanyám is és édesapám is egyetemen dolgozott, és én egy katolikus középiskolába jártam. Nagy szigor volt, minden rend, minden. Egyébként szerettem nagyon, viszont tudtam, hogy nekem fontos lenne valahogy így előrébb jutni. És akkor fogalmazódott meg bennem egy olyan érzés, hogy valamit muszáj tennem, amikor a szüleim mindent rám, meg a testvéreimre fordítottak, amit csak tudtak.
4: Hányan vagytok testvérek?
5: Hárman.
4: Hárman
5: egy
4: vagytok.
5: Bátyám, meg egy nővérem van.
4: De vagy a legkisebb.
5: Igen, én vagyok a legkisebb. És mindig én voltam az, aki megörökölte a dolgokat, úgyhogy nekem általában nem voltak se új, se menő, semmilyen jó
4: összeim.
5: De nem baj, jó volt ez így, mert enélkül nem lennék ma az, aki vagyok. És volt egy pont, amikor édesanyám mondta, hogy neki nagy álma, hogy eljusson Egyiptomba, de hát a Balatonig nem juthattunk el, nem hogy Egyiptomba.
4: Igen.
5: És egyszer nagyon becsípődött a dereka. Nem volt komoly, de én nagyon drámaian éltem meg, mert hogy mentő jött érte.
4: Ó, értem.
5: És így szegény sírva négy kézláb ment a lakásba, és ez nekem egy nagyon traumatikus élmény volt, és azt kapcsolt bennem, hogy úristen, itt van ez a nő, aki az életét ránk szentelte, hogy belőlünk a legjobb valakit neveljen, félretéve a saját vágyait, a saját álmait, mindent, mert mindent ránk szánt, és hogy mi van, hogyha vele valami történik, és nem fog eljutni Egyiptomba, ami az ő álma.
4: Édes.
5: És akkor én a lehetőségeimnek mérten eldöntöttem, hogy már pedig akkor én dolgozni fogok, összegyűjtöm a pénzt, és elviszem anyát Egyiptomba. Ez volt a fő motiváció.
4: Ez nagyon szép.
5: Igen. És hát elkezdtem dolgozni kertészetbe, suli előtt.
4: De ez még középiskolai időszak, igen. Ugye? Tehát, hogy már középiskola alatt elkezdtél dolgozni, hogy hátha, de hát hajnalban kertészetben nem gondolnám, hogy nagyon szakítottál.
5: Mesztelen csigákat, igen.
4: Az is jó valamire végül.
5: Valamire is. De nem baj, én nagyon elszánt voltam, de hát elég gyorsan rájöttem, hogy hát ebből nem, hogy Egyiptom nem lesz, de hogy nagyjából életem sem, hogy aludni nem volt időm, mert még suli is, meg edzés, meg és nem mindegy. És akkor vége lett a giminek, addig ezt azért nyomtam becsülettel, és amikor vége lett a giminek, akkor kaptam egy lehetőséget, nagy vállalkozó lehettem, nagyon szeretettel berántottak a biztosítás közvetítésnek a csodálatos világába.
4: Megértem, hogy miért választottak, vagy rántottak be éppen téged, mert egy nagyon kellemes nő vagy, tehát mind ahogy viselkedsz, ahogy beszélsz, ahogy kinézel, tudod, tehát bizalmat gerjesztesz.
5: Igen, valószínűleg.
4: Ezt ugye ezt meglátták, ezt a tehetséget.
5: Lehet. Igen. Meglátták, hogy nagyon szeretnék valamit tenni, mivel majd nagy lehet.
4: És motivált vagy. Igen. Igen.
5: Na, ez volt az első összeütközés így mindenkivel a környezetemben, mert hogy mindenki szerint ez egy ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmaztak, de hogy ez nem munka. És hogy ezzel nem lehet se pénzt keresni, és hogy én majd átverem az embereket, stb. Stb. Egyébként nyilvánvalóan megértem, hogy mondjuk miért mondták ezt, mert mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt, vagy akár még régebben nagyon negatív visszhangja volt ezeknek a biztosítás, megtakarítás, stb. Stb. Meg általában akiket ezek mondták, nem is nagyon voltak jártasok így sem megtakarítások terén, semmilyen
4: persze, csak egész egyszerűen bizalmatlanok voltak.
5: Így van.
4: Érthető.
5: És ezért óriás ellenállásba ütköztem.
4: De otthon is?
5: Otthon is.
4: Értem, féltettek a szüleidettől, a világtól.
5: Igen, ott apukám nagyon teljes mértékben elzárkózott tőlem, és nem is volt hajlandó erről egyáltalán beszélni, se tudni. Anyukám nagyon aranyos volt, ő próbált támogatni, egyébként ő se értett ezzel egyet, viszont igyekezett mellettem állni és támogatni.
4: Hát hiszen az édesanyját. Igen.
5: Így van. Apa pedig világéletében azt akarta, hogy én valami nagyon nagyot alkossak ebben az életben, és az ő szemléletmódjával ez nem az.
4: Értem. Nem összeegyeztethető.
5: Viszont végtelenül hálás vagyok annak a pár évnek, amit ebben a szakmában lehúztam, mert amilyen kommunikációt ott tanítanak, amilyen gondolkodásmódot ott tanítanak, amennyi embert láttam, amilyen életeket láttam azáltal, hogy ugye...
4: Sorsokat, nehézségeket, kihívásokat, vágyakat, igen.
5: Így van. Ezt olyan fiatalon tapasztalhattam meg, ami nekem óriási segítséget adott a későbbi életemben. Megtanultam kommunikálni, megtanultam szépen beszélni, megtanultam jól felépített logikával beszélni, és ezt amúgy sehol nem tanítják.
4: Nem nagyon tudok nem. Olyan iskolát, pedig milyen jó lenne, hogyha ez része hát, lenne igen. Akár egy hétköznapi középiskolának is, igen. Hogy retorikát tanítunk, és hogyan fogalmazd meg a gondolataidat, vagy vita helyzeteket, stb.
5: Így van. Hogyan kezelj, hogyan legyél okosan benne egy szituációban, hogyha valaki ellent mond valaminek, akkor hogyan helyezkedj kívül, és lásd jól a helyzetet. Tehát, hogy nagyon sok olyan perspektívát láttam, amit ha itt nem tanulok, akkor sosem tettem volna. Úgyhogy ez nekem sokat adott, de nyilván éreztem, hogy nem az én utam, mert ez a győzködjünk embereket, ez nem annyira.
4: Igen, ez nekem sem menne.
5: Nagyon nem. Úgyhogy azt ott el is engedtem, és akkor utána jött nekem a tévézés.
4: Ezt hogy talált meg? Jelentkeztél, vagy valaki elvitt magával egy castingra, vagy castingra behívtak, bármi verziót el tudok képzelni. Mi az, ami ebből publikus?
5: Hát ez vicces. Én akkor már elmentem dolgozni értékesítőnek egy céghez, és a kollégám azt mondta, hogy Kriszti, te jól főzöl, mert hogy nekem az első műsorom a konyhafőnök volt.
4: Komolyan?
5: Nem az éjjel-nappal Budapest.
4: Te versenyző voltál igen, a civil konyhafőnökben?
5: A civil konyhafőnökben versenyeztem, igen.
4: Óriási.
5: És ez onnan jött, hogy viccből az egyik kollégám elküldte a nevezésemet, vagy a jelentkezésemet, és akkor fölhívtak. És a sors iróniája, hogy Joe-nak hívják, de nem az a Joe, aki a sorozatban is volt.
4: Óriási!
5: És akkor a Joe odaállt a ház elé, hogy Kriszti, vegyünk a castingra. És Joe elvitt engem a konyhafőnök castingra, ahol beválogattak, és akkor már úgy voltam, hogy jó, hát, hogyha már beválogattak, akkor már csak elmegyek.
4: Még jó.
5: Igen.
4: Hát most mi rossz sülhet ki belőle? Legalább egy kaland, meg egy igen. Tapasztalat.
5: Hát ez volt, egyébként nagyon nehéz volt, viszont nagyon izgalmas volt az egész. És akkor én még megtartottam vállalkozóimat, még a biztosítási dolgokból, és akkor innen indult el igazából ez a két szál, mert hogy a konyhafőnök után ott volt a háttérben ilyen, hát RTL-en belül nyilván mindenki ismer mindenkit, és akkor engem megkerestek az éjjel-nappal Budapestbe. Viszont én addigra már pozíciót váltottam, és operatív igazgató voltam egy rendezvényszervező cégnél.
4: Tehát hogy még rendezvényszervezéssel is elkezdtél foglalkozni.
5: Igen, ott elég komoly szinten. És ezt a vállalkozást ott hát szinte én vittem, mert a tulajdonos nem nagyon volt benne ebben a dologban. Viszont volt egy pont, amikor mi köztünk nézeteltérés lett, mert ő sokkal többet szeretett volna tőlem, mint én gyakorlatilag abból a helyzetből. Itt arról volt szó, hogy kutyákra, macskákra kellett volna vigyáznom, hogy tudjon utazni. És én mondtam, hogy nem.
4: Atya úristen!
5: És mondtam,
4: nagyon jól tetted, hogy meghúztad a határodat, és nagyon büszke vagyok.
5: Köszönöm szépen! Tényleg. Nem volt egyszerű, de nem akartam kutyákra, macskákra vigyázni.
4: Hát persze, hát ez nem a te munkaköri leírásodnak nem része.
5: De ő ezt így gondolta.
4: Érdekes.
5: De nem is baj. És akkor mondta, hogy hát ha nem, akkor ki vagyok rúgva. És mindeközben voltam az Éjjel Nappal Budapest castingon, ahol visszahívtak, hogy engem szeretnének a szerepre. Mondtam, hogy nem, semmiképpen nem szeretném. Megtörtént a főnökkel ez a beszélgetés, azt mondta, hogy ha nem vigyázok macskára, akkor ki vagyok rúgva. Én azt mondtam neki, hogy
4: jó,
5: akkor viszontlátásra. Aztán mondtam a Gergőnek, a Éjjel Nappal Budapest casting vezetőjének, hogy akkor jövök. Fogalmam nem volt pontosan, mit vállalok.
4: Igen, hogy mire azt, mondasz, hogy, igen.
5: Hogy nagyon jó, nagyon pozitív karakter leszek, és majd ez nekem mennyire nagyon jó lesz. A sorozatból egyrészt se láttam, a castingon ott voltam, és akkor így belementem, mondtam, hogy jó, hát akkor csináljuk. Na, és akkor ezt én elújságoltam otthon.
4: Innen folytatjuk a beszélgetést, mert kíváncsi vagyok, hogy az abszolút nyitott és kedves szüleid, főleg édesapád, hogyan reagált erre a dologra? Biztos azt mondta, büszke vagyok rád, ügyes vagy kislányom.
5: Nem.
4: Na innen megyünk tovább.
6: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Folytatódik a Lélek Közösség Peller Mariannal, azon belül pedig a Valóra Váltva sorozatban Illik Krisztina a vendégem, és hát most még az előzmény történetnél tartunk, éjjel-nappal budapestes casting, mert hogy ennek szereplője voltál, és ott tartottunk, hogy mit szóltak a szüleid, amikor kiderült, hogy szerepet kaptál ebben a sorozatban.
1: Nagyon izgalmas volt, ez egy olyan fél évig nem beszéltünk egymással.
0: Nagyon szigorú az édesapád.
1: Nagyon szigorú.
0: Tehát ő tényleg komoly, neki komoly elvei vannak, és komoly elvárásai vannak.
1: Így van.
0: Veled szemben csak, vagy a nővéreddel, testvéreiddel szemben is? Vagy te vagy a kifejezetten a legkisebbel a legszigorúbbak?
1: Én nyilván a saját oldalamat tudom mondani.
0: Persze.
1: Szerintem velem a legszigorúbbak.
0: Uh-huh.
1: És sok-sok-sok idő kellett, hogy rájöjjek arra, hogy apának a szigor egyébként valamilyen szeretett nyelve.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy ő nagyon-nagyon szeret, és azzal szeretné belőlem kihozni a legjobbat, és hogy tényleg a legsikeresebb legyek, hogy vas szigor van.
0: Egyébként nekem azt tetszik. Egyrészt, mármint nem úgy, nem. Tehát bizalma van feléd, és éppen ezért sokat vár el tőled. Igen. Ez az egyik, ez az alap, és értem, hogy miért vas szigor, semmi baj nincsen ezzel egy pontig, mert motiváció is lehet.
1: Igen.
0: Meg megtanulni azt, hogy pont az ennyire erős karakternek, mint az édesapa, vagy ennyire fontos szereplőnek, mint amilyen az édesapa minősége az életedben, azt mondani, hogy nem is ő újra és újra egy izgalmas akadálypályát állít eléd, de te végigviszed a pályádat, csak azért is, mert hiszel magadban, meg abban az útban, amit kitaláltál magadnak, szóval ez nagyon erősíti a jellemet valójában.
1: Nagyon, és nagyon nehéz volt egyébként.
0: Elhiszem.
1: És a családunk, tehát a testvéreim közül én voltam az egyetlen, aki ezt megtette, vagy meg tudta tenni, és nekem, én nagyon-nagyon sokat dolgoztam saját magamon azért, hogy ezt jól tudjam kezelni, és merjek kiállni egyébként saját magamért.
0: Uh-huh.
1: Mert azzal, hogy én ott mondtam egy nemet az elveknek, meg mindennek, így kivettem a hátam mögül egy támogatást.
0: Világos.
1: Ami addig volt. És onnantól kezdve én magamra voltam hagyva, idézőjelbe. Bármikor hazamehettem, és ha segítséget kértem, ott voltak. Viszont én ezt bevállaltam, mert azt láttam, hogy a mai világban, ha én valami nagyon nagyot és maradandót szeretnék alkotni, akkor nekem muszáj kiszakadni abból a komfortzónából, ami egy ideális munka, hogy 8-tól 4-ig elmész valahova dolgozni, mert ott nincs előrelépési lehetőség, nincsenek dimenziók, nincs szabadság, nem tudok álmokat megvalósítani, és nem tudom másnak az álmait megvalósítani, mert hogy számomra az mindig nagyon fontos volt, mind amikor mondjuk a biztosítás közvetítésben dolgoztam, hogy aki mondjuk velem dolgozik, és neki van egy célja, akkor együtt mentünk azért a célért.
0: Igen.
1: És ez engem motivált, tehát az, hogy adhattam, hogy hozzátettem az életükhöz, hogy együtt voltunk sikeresek, hogy együtt szomorkodtunk, hogyha valami nem jött össze. Tehát, hogy ez egy nagyon különleges dolog. És ezt egy alkalmazott létben nem lehetett megtenni. Én amikor alkalmazottként dolgoztam, mert dolgoztam, amikor szélszes voltam, egyébként egy nyomtatókat értékesítő cégnél.
0: Nagyon ügyes vagy.
1: Ugye hozzám a nyomtató szakma.
0: Na, haragudj, te magad vagy a nyomtatói arc.
1: Igen. Betesszük az A4-es lapot. Nem. Szóval nem annyira éreztem. Egyébként ügyes voltam benne.
0: Biztos vagyok benne.
1: Csak utáltam.
0: Igen.
1: Bementem 8-ra, ott ültem, elmalmoztam, elnevetgéltünk a kollégákkal, hazamentem, és úgy ilyen céltalan volt az életem, és rájöttem, hogy én ezt nem bírom csinálni.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez így...
0: Üres. De igen. Van akinek egyébként, bocsánat, való a 8-tól 4-ig való lét?
1: Így van.
0: De ez megint csak egy személyiség, vagy lelkialkat kérdése, nem? Hogy mire vágyunk valójában,
1: igen,
0: milyen típusok vagyunk. Jó-e nekünk, ha valaki irányokat ad folyamatosan?
1: Igen.
0: Vagy én találom ki az irányaimat?
1: Igen. Szerintem ez talán egy típus, mert van, aki azt szereti, hogyha vezetik őt, van, aki azt szereti, hogyha vezet, és van, aki egyébként tök jól tud alkalmazkodni.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Én egyébként nagyon könnyen tudok alkalmazkodni, akkor is, ha vezetnek, csak akkor ténylegesen vezessenek,
0: igen,
1: akkor ez legyen kimondva, és akkor is, ha én vezetek, csak akkor is legyen kimondva.
0: Így van.
1: Viszont én inkább csapatjátékos vagyok, tehát, hogy a saját vállalkozásomban is, vagy mondjuk nálatok is, én úgy szeretek dolgozni, hogy mindenki tudja az irányt, és együtt evezünk ebben a hajóban, és megyünk előre.
0: És mindenki hozzáteszi a magáét.
1: Így van.
0: Amiben ő a legjobb.
1: Egyén, és hozzáteszi azt. És nem az van, hogy ezt leosztjuk, azt leosztjuk, így törődről, hanem meg van beszélve az irány, és mindenki a legjobb tudása szerint úgy tesz hozzá. És nálam a csapatban is így van.
0: Uh-huh.
1: Sokan vagyunk, annyira nem sokan, nem tudom, hatan, heten.
0: És ez most már a saját céged, amiről beszélsz, igaz?
1: Most már a saját cégem, de vagy még a kis átkötés.
0: Mindenképpen kell, igen, hogy jutottunk el odáig, hogy ja, saját igen. cég lett belőle.
1: De hogy a csapatban így dolgozunk. Na, és akkor vissza menve, ugye rájöttem, hogy ez az alkalmazotti lét nem.
0: Igen.
1: És hogy csak abban látok lehetőséget, hogyha valaki valami sajátot csinál. És én ekkor már tévéztem. És a tévé mellett azért nagyon sokszor kerestek meg ilyen influencer munkákkal, hogy reklámoznam ezt, azt, azt. És a marketing az úgy, ja, van egyébként egy diplomám, teljesen másik irányból, a Semmelweis Egyetemen diplomáztam. Nem tudom, hogy miért, de bármikor
0: milyen elő szakon?
1: Tudom. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés.
0: Engedd meg, hogy gratuláljak.
1: Köszönöm szépen.
0: Amúgy egyébként ez tök menő.
1: Szép, amúgy ilyen bordó diploma.
0: Nem, hogy végigcsináltad, tudod, megint csak az van, hogy belekezdtél valamibe, és bár nem tudod, hogy ennek most lesz a haszna az életemben, de egyébként, ha tanul az ember, ha tágítja a szemléletét, a világlátását, és különböző területeket megismer mélyebben az életből, az
1: tök jó.
0: Hozzánk igen. tesz. Még akkor is, ha aztán nem azzal fogsz igen. foglalkozni.
1: Egyébként ez a diploma édesapám miért született.
0: Ezt akartam kérdezni, ő büszke?
1: Akkor büszke volt, igen. Erre nagyon. Nagyon-nagyon sok évbe telt, hogy ma már azt mondhatom, hogy büszke rám. Viszont ehhez kellett azt látnia, hogy én magam megérkeztem az életben. Tehát megérkeztem arra a helyre, ahol mindig is szerettem volna lenni. És van egy nagyon sikeres vállalkozásom, szuper barátaim vannak, van egy nagyon jó párkapcsolatom, minden a helyén van, bár ez vet föl bennem általában némi kérdés, mert valahogy mindig abban hiszek, hogy olyan nincs, hogy egyszerre minden jó, vagy nagyon jó, tehát akkor valami mindig elromlik, mert hogy valahogy
0: picit
1: sors,
0: el fog
1: mindig,
0: billeni, attól igen, tartasz, mert ki kell, mert a
1: mindig
0: döntetlenre.
1: Mindig kiegyenlíti önmagát, igen.
0: Értem.
1: Úgyhogy most nem tudom,
0: hogy mi fog megborulni. Mi fog hát ha semmi.
1: Hát ha semmi, igen.
0: És hát mindegyikért dolgozol.
1: Igen.
0: Nem? Tehát nem az van.
1: Na,
0: erről van szó. Hát, hogyha
1: igen.
0: minden területért dolgozunk. Jó, majd biztos innen meg ott is lesznek kisebb-nagyobb feladatok.
1: Kihívások, de
0: igen,
1: megoldjuk.
0: De azt megoldjuk. Én is ebben hiszek. Hogy jutottunk el odáig, hogy mertél még egy nagyot lépni, és a saját vállalkozást elindítani?
1: Na, hát igen, ott bedobtam egy all-int. Amikor az RTL-nél, ott ez egy nagyon... Nem tudom, hogy erről beszéltek el.
0: Mindjárt kiderül is, akkor megbeszéljük, hogy
1: jó, okay.
0: milyen határokon mentén.
1: Elég drámai vége lett a sorozatnak az én oldalamról, mert ott volt egy olyan incidens, ami nagyon meghatározó voltam úgy az életembe.
0: Szerintem
1: ennyi.
0: Ez így jó. Tehát volt egy olyan, ami konfliktus, és ami egy van. Tulajdonképpen ilyen szempontból lehet, hogy válaszút elé kényszerített téged megint
1: így
0: csak.
1: Van. Így van.
0: Jó.
1: És ezt te tudod, hogy mi ez. És igen. akkor, ugye vége lett nekem a sorozatnak.
0: Igen.
1: És ott minden szempontból azt éreztem, hogy hát talán az volt a legmélyebb pont az egész életemben. És rájöttem arra,
0: igen, mert ott emberi csalódás is ért.
1: Emberi csalódás, trauma, kijátszottak, átvertek, ott minden volt, és ott szembesültem életemben először úgy ténylegesen azzal, hogy én addig egy ilyen rózsaszín burokban éltem, mert akik körülöttem voltak, azok jó szívűek, kedvesek, de ez a világ nem ilyen.
0: Nem csak jó szándékú
1: igen.
0: emberek közelítenek, ez így van. Igen.
1: Igen, és én ezzel ott találkoztam így a saját bőrömön tapasztalva ezt, ami nagyon fájdalmas
0: hát,
1: volt.
0: Hogyne.
1: És ott minden elveszett, így mindenki ment alólam, lakástól elkezdve, barátságon, munkán, párkapcsolat, minden kuka. És akkor ott ültem, hogy annyira fáj, hogy ezt valamire szeretném felhasználni, ezt a fájdalmat.
0: Milyen, ez is megint mennyire egy bölcs gondolat, mert nem hiszem, hogy mindenki eljut idáig, pedig milyen jó lenne.
1: Amúgy
0: mert
1: igen.
0: a legnagyobb mélypontról lehet aztán tényleg kilőni.
1: Igen. És én ott eldöntöttem, hogy ezt a nagyon mély fájdalmat, amit érzek, ezt én ebbe a vállalkozásba szeretném, és szeretnék segíteni másoknak. Nem vagyok ez a szociálisan segítgetős típus, de egyébként voltam étheltosztani, tehát mindent megpróbáltam. Nem annyira éreztem komfortosan, viszont rájöttem, hogy rájöttem, hogy a marketing az életem része lett akarva akaratlanul, mert az influencer munkák által elkezdtem a cégeknek segíteni.
0: Igen.
1: És a végén már azt mondtam észre, hogy influencerként marketing tevékenységet végzek ingyen a cégeknek, mert jó fej vagyok. És akkor rájöttem, hogy hoho, de hát azért az emberek pénzt kapnak.
0: Ez így van. Amit jelent a marketing tevékenység azon túl, hogy elkészíted ugye a videót és kiteszed az oldaladra? Még a koncepciót is te találod ki influencerként, azt tudjuk. Annak mentén, amit egyébként elvár nyilván a megrendelő, de még mi az, ami plusz feladat volt?
1: Hát jöttem az ötletekkel, hogy milyen irányba lehetne még, milyen influencereket lehetne még, hogyan kellene hirdetni, mit kellene hirdetésbe tenni. Fölépítettem gyakorlatilag egy marketing stratégiát. Egy értékesítési töltsérrel, úgyhogy nem volt háttértudásom.
0: Fantasztikus.
1: És ők ezt imádták.
0: Ha persze.
1: És azt mondták, hogy csináljuk, és működött.
0: És
1: úgy,
0: utána...
1: hogy nem voltam marketinges.
0: És le is lett tesztelve gyakorlatban.
1: Igen. És egyébként azóta is ezt a marketing stratégiát viszik.
0: Hát ez zseniális.
1: Nagyon vicces. És ez már azért nagyon sok évvel ezelőtt volt. Na és akkor ott úgy döntöttem, hogy akkor még voltak ezek az OKS képzések, és mivel volt egy diplomám, ezért mehettem erre, és megcsináltam egy marketing ilyen OKS képzést, a teljesen hivatalos elfogadott verziót, de már ott is azt tapasztaltam, hogy többet tudtam, például hirdetések terén, mint az oktató, aki oktatta, mert annyira gyorsan fejlődött,
0: igen,
1: hogy ők lemaradtak. És az utolsó óra mondta, hogy akkor mondja már ezt inkább el én, mert úgy látja, hogy én ezt sokkal jobban, napra készebben tudom, mert már a platform se úgy nézett ki, amit ő tanított.
0: Mennyire egyébként ez egy nagyon jó fej oktató, aki nem lenyomni akarja,
1: igen,
0: a tanítványt,
1: nagyon jó fej volt,
0: hanem azt mondja, hogy oké, most felteszem a kezem, mert látom, hogy ehhez, igen, kell szintén egyfajta,
1: igen, tudom,
0: bölcsesség, jófejség, jó emberség.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Innen folytatjuk már is a történetedet, hogy aztán hogy lőtt ki maga a cég. Jó?
1: Jó.
2: Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger FM-en.

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem pedig Gyilli Krisztina, marketing specialista, részben a kolléganőm, kedves barátnőm is, akinek a története nagyon inspiráló lehet azoknak, akik valaha elgondolkodtak azon, hogy esetleg valóra váltsák azt az álmukat, hogy saját vállalkozást indítsanak. Nagyon sokrétű volt, és nagyon sok mindenben rövid időn belül belekóstolhattál, ha azt vesszük, az életed első szakaszában. És aztán egyszer csak ott oda jutottunk, hogy saját kútfőből kezdtél influencerként stratégiát, marketing stratégiát felépítgetni, és elmentél megtanulni ezt, hogy azért legyen róla egy papír is, meg tényleg meglegyen a keretrendszer. Nekem ezek is nagyon tetszenek, hogy nem maradsz csak a saját kútfőnél, hanem azért tanuljuk meg az alapjait egy szakmának.
1: Igen, egyébként folyamatosan tanulok a mai napig.
0: Hát hogy ne?
1: Tehát, hogy ez muszáj. Tehát, hogy olyan gyorsan fejlődik minden, hogy muszáj képezni magamat. Viszont ami talán inspiráló, vagy nagyon érdekes lehet az én történetemben, az az, hogy mindig, amikor nagyot léptem előre, az egy fájdalomból, egy traumából, egy szomorú dologból volt. És igazából én magam annak, az, hogy ez a nagy vállalkozás, és hogy ennyire sikeres vállalkozás van a hátam mögött, azt nagyon nagy részben köszönhetem. Egyrészről annak a neveltetésnek, amit én hoztam, ha bár útközben úgy éreztem, hogy én vagyok a világ legszerencsétlenebb embere, hogy ennyire szigorú szüleim vannak, viszont mai nap annyira hálás vagyok ezért, mert annyira sokat kaptam ezáltal a szigor által, hogy tehát ezért vagyok az, aki vagyok. És mindig, mikor volt egy ilyen fájdalom az életemben, rájöttem arra, hogyha én azt a fájdalmat, azt az energiát, ami bennem megszületik ilyenkor, nem arra használom, hogy otthon sírok, temetem magamat, depresszióba kerülök, hanem beleteszem valamibe, ami épít, egyrésztről kihoz ebből az állapotból, másrésztről valami birodalmat lehet vele felépíteni. És akkor én ezt az energiát az ilyen nap a Budapest után belefordítottam a vállalkozásomba. Tanultam, a szívem, lelkem ott volt. Nem is kellett ügyfeleket keresnem, soha nem kellett még ügyfeleket keresnem. Ezt lekopogom, és remélem ez világéletemben így marad.
0: Maradjon!
1: De még soha nem kellett hirdetnem semmi, mert hogy amikor dolgozok valakivel, és fontos, hogy szeressem, amit csináljak, és hogy érvényesülni tudjak abba, ami én vagyok, akkor a szívem, lelkem benne van, és a végsőkig elmegyek, és elhajtom azt a hajót. Tehát, hogyha probléma van, akkor én hajnal 3-ig volt, hogy ezt csináltam. Ott a napokban is ez történik.
0: Igen.
1: De megoldjuk, és nem az van, hogy hát akkor én ezzel most nem tudok tovább foglalkozni, és majd valaki oldja meg, hanem még ha nem is az én feladatom, ott vagyok, és belállok, és segítek, és végigviszem. Ennek minden előnyével és hátrányával.
0: Hogyne, mert ez nagyon sok energiát vihet el.
1: És azért a vállalkozásom elején nem aludtam. Tehát, hogy ilyen rájöttem arra, hogy ha 3 órás periódusokban 3 órát alszok, vagy 6-ot, akkor azzal tök jól el vagyok. Mert hogy mindig 3 óránként ilyen kipihent vagyok, aztán utána nyilván érdekelt, hogy ez miért van, akkor utána olvastam, akkor megtanultam a pszichológiai részét, akkor az alvás, remfázis.
0: Ez nagyon hasznos lesz majd, amikor gyereket szülsz. Csak mondom, igen, mert akkor sem fogsz tudni sokkal többet. Egyhuzamban persze nem biztos, mert lehet, hogy olyan lesz a baba, de alapvetően a legtöbb baba ilyen 2-3 órákat alszik jó esetben.
1: Jó, erre
0: jó. Szóval, igen.
1: Igen, és akkor hát ez így megsínlette, viszont felfedeztem magamban egy képességet, ami nagyon sokat segített. Ez pedig az, hogy amikor vészhelyzet van, akkor nagyon éles leszek gondolkodásban. Azonnal úgy tudok reagálni, hogyha mondjuk 50 ember van körülöttem, nem tud így reagálni senki. Nem tudom, hogy miért és hogy, viszont azonnal olyan szintjei nyílnak meg így a gondolkodásomnak, és olyan összefüggések jönnek, hogy megoldom. És ez először így csak észrevettem, hogy jé, ez így van, mert megoldottam ezt, megoldottam azt azonnal, de ilyen nagyon vész szituációkban is, tehát voltak hajmeresztő esetek, és rájöttem arra, hogy igazából nekem az egy feladatom van, hogy higgyek abban, hogy ez a képesség mindig itt van.
0: Ó, de jó.
1: És hogy mindig visszanyúlhatok ehhez.
0: Így van. Amikor és már te azt gondolnád, hogy nem fogod tudni megoldani, akkor majd megoldod te.
1: Így van.
0: Igen.
1: És hogyha bármi van, azt megoldom. És ezért van az, hogy bármikor van vészhelyzet van, mindenki engem hív. De mindenki.
0: De ez tud terhes is lenni azért.
1: Tud terhes is lenni, viszont jól tudom kezelni, mert azért szerencsére nincs túl sokszor vészhelyzet, viszont ez egy olyan bátorságot adott, és egy olyan belső erőt, hogy megmertem lépni azokat a lépéseket, amiktől a környezetem azt mondta, hogy hülye vagy, ezt ne csináld, úgyse fog menni. És ment.
0: Na ez megint egy nagyon fontos pont, ugye? Ha vállalkozóként próbálkozik az ember, vagy szeretne boldogulni az ember, hogy mi az a szint, amíg még hallgatsz arra, hogyha valaki körülötted óv, félt, nem attól, hogy esetleg a saját utadat járd, és mi az a pont, ahol azt mondod, hogy köszi, nagyon köszönöm a féltést, az aggodalmat, és hogy vigyázni szeretnétek rám, én ezt jobban tudom, hogy nekem mi lesz a, ebben a, nem tudom, mert nekem mennem kell.
1: Igen, nagyon sokszor volt, viszont ez már nagyon korán jelentkezett, és nagyon volt egy nagyon érdekes helyzet most, mert volt egy osztálytalálkozónk, ilyen 15 éves, sok. És képzeld el, félve mentem oda, mert tudtam, hogy mit csinálnak, nagyon szeretem őket, nagyon jó emberek, de hogy vagy otthon vannak családdal, vagy nem tudom, hogy így valahogy mindenki más, én vagyok talán az egyetlen, meg egy másik fiú, Zoli osztálytársam, aki szintén vállalkozó, de mi jóba is vagyunk a mai napig. Igazából 2 éves korunk óta, úgyhogy ez egy kicsit vicces, mert még a bölcsit is együtt nyomtuk.
2: Óriási.
1: És képzeld el, volt egy ilyen kör, hogy mindenkit megkérdezték, hogy ki mivel foglalkozik. És képzeld, nem mertem elmondani, hogy vállalkozó vagyok. Azt mondtam, hogy marketinges vagyok. És akkor kérdezték, hogy jaj, de jó. És hogy mit marketingelek. És hát mondom, hát sok mindent viszonylag.
0: Igen.
1: És akkor kérdezték, hogy de jó, és melyik cégnél? És akkor mondtam, hogy hát a sajátomnál. És tudod, ilyen kínos csönd. És így... Na jó, akkor menjünk tovább.
0: De mondd, ez azt jelenti, hogy az ő szemükben a vállalkozói lét az nem oké, vagy lenézendő, vagy félelmetes? Tehát azt gondolod, úgy érzed, mert ez lehet, hogy ez a te megtapasztalásod, hogy, mert körülöttem szinte mindenki vállalkozó, ha jobban belegondolok.
1: Igen.
0: De ha nem ilyen környezet venne körül, akkor valóban egy 8-tól 4-ig tartó alkalmazotti lét, valóban onnan nézve ez egy senki földje, egy tengeren vergődés egy tutajon.
1: Igen. Ez valahogy így teljesen más, hogy látják, én egy ilyen UFO vagyok. Tehát, hogy,
0: egyébként vagy... az vagy.
1: Szeretném megerősíteni. Csak fiatal verzióban.
0: Ezért jövünk ilyen jól ki. De UFO
1: ez
0: vagy.
1: Egy másik beszélgetés témája.
0: De tényleg, így már értem, hogy olyan, szóval, olyan a régi igen. közeg, olyan a, igen, a régi osztálytások más
1: innen,
0: életet élnek.
1: Innen szakadtam ki, és lettem vállalkozó, és innen volt az, hogy hónapokig nem beszéltem senkivel, és amúgy van egy érdekes fordulat, mert hogy ha vállalkozó lesz valaki, és ilyen közegből jön, akkor először mindenki azt mondja, hát ez hülye, úgyse fog sikerülni, a belebukik, de jó, ezeket nem hallottam meg. Tehát, hogy hallottam, de nem hallottam meg. Én tudtam, hogy mit szeretnék. Egyébként Egyiptomba elvinni anyát, és majd ezt elmondom, hogy mi a történet vége.
0: De eljutottatok?
1: Mert jó vég.
0: Oké, mondd.
1: Na és hogy van egy pont, amikor látják, hogy elkezdesz úgy sikeres lenni, és akkor elkezdenek így megkeresni, hogy van kedved kávézni valamikor egyet. Uh-huh. Jaj, de jó látni, hogy ezt csinálod. Jaj, és így onnantól kezdve ezek a kapcsolatok az én szememben egy felszínes, nem jó kapcsolódás, tehát hogy én nem szeretem az érdekkapcsolódásokat, nem szeretem az érdekbeszélget. Én nagyon nyitott szív vagyok, és mindenkit szeretek, és el tudok fogadni úgy, ahogy van, de azt nem szeretem, amikor kihasználnak. Ettől függetlenül ez sose sikerült menedzselni, mert szerintem több száz ember használt már ki, de ezt most valójában mondom.
0: Nem baj, de azóta is már húzod a határaidat, és ez
1: húzom,
0: csodálatos.
1: Igen.
0: Így van.
1: Na és akkor a történetnek a vége, hogy egyetemista voltam, amikor összegyűlt a pénz, hogy akkor anyát elvigyem Egyiptomba. És azt mentem, és mondtam, hogy gyere anya, nézzünk repjét, megyünk Egyiptomba. Anyakám, te hogy megyek Egyiptomba? Hát ott nagyon meleg van, hát nyár van. Hát hülye vagyok én Egyiptomba menni?
0: Megőrülök.
1: Hát nem biztos, de biztos, hogy nem megyünk Egyiptomba. Úgyhogy azóta sem voltunk Egyiptomba.
0: Nem voltatok?
1: Nem.
0: Tényleg nagyon meleg van. Egyébként azt szeretném elmondani. De hogyha neki ez a vágya, akkor...
1: Hát átalakult.
0: Jó, oké. Okay. Most igen. Hova vágyik? Új-Zéland, hűvösen van.
1: Norvégiában voltunk.
0: Na,
1: a fjordokban.
0: Én. Úristen, zseniális.
1: Megmásztunk egy hegyet, a Trolltungát, ami nagyon-nagyon meredek volt, és nagyon nehéz volt, és volt egy pont, amikor anya így leült, és letett át is elkelt, és ilyen könnyes szemmel rám nézett, hogy ő nagyon elfeledt, és nem tud felmenni a tetejére, és én elvettem tőle a hátizsákot, én is olyan voltam, mint egy döglött halak, így vonszolja a testének minden részét. De így úgy voltam vele, hogy nem anya, itt vagyunk, fölmegyünk. Elvettem a hátizsákját, azt hittem, hogy meghalom, de fölvittem a hátizsákot, anya följött, és fönn voltunk a trolltunk a legtetején, ami 2000 méter magas volt, és volt benne egy 1000, nem tudom, 300 méter szintemelkedés, és volt, hogy 4 kézláb mentünk, de fölmentünk, és Egyiptom helyett megváztuk a trolltungát.
0: Majdnem olyan, mint egy piramis.
1: Majdnem, de oda még el kell menni, csak majd valamikor bedobom, nem télen.
0: De milyen szép ez. És akkor még egy kérdést engedj meg így a végéhez közeledve ennek a beszélgetésnek, ami nagyon inspiráló volt, Kriszti, és tényleg én azt kívánom neked szívből, hogy csak így tovább üstökösként,
1: hogy veletek együtt.
0: Igen, hogy van-e még olyan, ami valóra váltásra vár? Több olyan van-e, vagy van-e egy következő, amit így látsz valahol a távoli vagy közeli jövőben, amit szeretnél nagyon?
1: Érdekes, amit kérdezel. Én nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt még gimi elején, gyerekként akkor ezek a ilyen moodboardok, meg ezek az ilyen, nem tudom, álmunkat rakoskassuk. Igen. Kivágtam a Cosmopolitan újságokból, vagy a Glamour újságokból.
0: Képeket, a destinációt, nem tudom.
1: Igen. És feltettem egy ilyen vision boardra, és előkerült ez a kép egy pár hónappal ezelőtt, és képzeld el, egy házon kívül mindegyik megvalósult róla.
0: Azt a mindenit.
1: És nem tudatosan, hanem annyira beleégett így az elmémbe, szívembe, lelkembe, hogy én ezekre a helyekre el szeretnék menni, ezt szeretném. Olyan autóm volt, amit már addigra eladtam, ami a képen volt, egy Honda Civic, az nekem egy álomautó volt, és az volt az autóm. Ott volt a Trolltunga, ahol amúgy anyával voltam. Ott volt, nem tudom, valamilyen tengerpart, Amerika, és minden hely, ami a képen volt, voltam ott, kivéve egy nagyon nagy családi ház, azóta az a stílus már nem tetszik, úgyhogy ezt majd átalakítjuk. És hogy én nem vagyok az az ember, aki, tehát hogy szerintem az emberek nagyon sokszor elrontják azt, hogy álmodoznak, de addig az álmig nagyon hosszú az út. És hogyha én most itt azt álmodom, hogy én szeretnék egy, nem tudom, világkörüli utazást, meg szeretnék egy 300 milliós ingatlant, az a mosthoz képest egy nagyon távoli cél.
0: Így van.
1: És ezért a mostban az fogalmazódik meg, hogy ez lehetetlen. De hogyha ezt a célt elteszi valaki magában mélyen, mint egy motiváció, megteremti magában, és nem arra koncentrál, hogy az a cél meglegyen, hanem arra, hogy a kis részei megvalósuljanak, amik útközben kellenek hozzá, akkor el fogja érni. És nem kudarcnak éri meg, hogy rohadt messze van, nagyon drága távol, és nem fogom megvalósítani, hanem élvezni fogja a kicsi sikereket az úton, mert nem a nagy célt nézi, hanem az utat. És amúgy a marketingben is így dolgozom. Hogyha van egy nagy cél, akkor lebontom pici célokra, pici részcélokra, pici utakra és pici napi teendőkre. És hogyha ez megvan, akkor igazából nekem csak arra kell koncentrálni, hogy holnap megtegyem azt az egy lépést. És akkor el lesz érve a cél.
0: Hát egyszerűen szívemből szóltál. És nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon jó gondolat és tökéletes záró gondolat. Neked meg, hát ez részedre vagy számodra ez azért nem a zárás, hanem tényleg azt érzem, hogy még nyitott ki az összes ajtót, amit csinálni kell egy új ilyen vision boardot, nem?
1: Amire igen, még, amúgy, igen.
0: Amire még föl lehet tenni a következő, nem tudom, 10-20 év.
1: Igen, ez igaz.
0: Vágyott terveit. Köszönöm szépen, hogy jöttél édes tündérem. Pár nap is újra találkozunk.
1: Így van.
0: Ez igaz egyébként a hallgatókra is. Két hét múlva találkozunk legközelebb újra. Lesz majd lélekközösség is, és azon belül valóra váltva sorozat is. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átfogó egészségügyi reformprogramot jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel-téren és környékén. 10 napon át várja a vendégeket az Ősz a tányéron program sorozat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átfogó egészségügyi reformokat és azonnali intézkedéseket jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a kormány évente mintegy 500 milliárd forinttal növeli az ágazat forrásait. Október 15-én elindul a várólista csökkentési program, valamint a betegelégedettségi platform, amelyen a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást. Januártól egy független betegbiztonsági hatóság is megkezdi működését, amely az ellátás minőségét vizsgálja majd. A tervek között szerepel a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogköre visszaállítása, a háziorvosi rendszer megerősítése, valamint az állami és a magánegészségügy viszonyának újra szabályozása is. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata csütörtök kora délután vált elérhetővé az interneten, emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. A nyomtatott kiadás jövő csütörtökön kerülhet az olvasók kezébe. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel-téren és környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több szervezet közösen dolgozott a terület tisztaságának és biztonságának javításán. A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott jelenléttel vett részt az akcióban. A közterületfelügyeletek ellenőrzéseket végeztek, a BKK illetékesei pedig a járatok állapotát és tisztaságát vizsgálták. A tavasz a tányéron mintájára október 8-a és 18-a között rendezik meg az Ősz a tányéron gasztronómiai napokat Budapesten és környékén. A Visit Hungary program sorozata az őszi szezonális alapanyagokat, a helyi termelőket és a fenntartható vendéglátást helyezi a középpontba. A részletekről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke desztináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Különleges fogásokkal, változatos programokkal készülünk Budapesten és Budapest környékén is. Ezek fókusz a gasztronómia van, és a gasztronómián belül is a szezonális alapanyagok, tehát olyan Magyarországon elérhető szezonális alapanyagok, amelyekkel a csatlakozó vendéglátóhelyek fognak főzni, és finomabbnál finomabb fogásokat fognak kínálni a belföldi és a nemzetközi utazóknak, illetve a helyi lakosoknak egyaránt. Ugye a 10 nap alatt éttermek, vendéglátóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, például workshop eseményekkel, borkóstoló és különböző más olyan programokkal készülnek, ami csak erre a 10 napra van dedikálva. A részletes programokat ezt a Csodás Magyarország weboldalán, illetve az Évszakok a tányéron social media felületeinken találják meg, Facebook és Instagram oldalainkon.
1: Az Ősz a tányéron eseménysorozat azt mutatja meg, hogy az ősz mennyi lehetőséget tartogat a magyar konyha számára. Több mint 5 hónapra bezár az Eindhoveni repülőtér 2027 elején egy nagyszabású felújítás miatt. Február 1-e és július 19-e között teljesen szünetel majd a légi forgalom, miközben korszerűsítik a kifutópályát, fejlesztik a vízelvezető rendszert, új gurulóutat építenek, valamint a repülők leszállását segítő berendezéseket és a pályavilágítást is modernizálják. A lezárás a Budapest és Eindhoven között közlekedő vízerjáratokat is érinti. A légitársaság a foglalási rendszerek megjelent tájékoztatások szerint ideiglenesen egy másik repülőteret használ majd célállomásként. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy zenész mindig is képes hatással lenni, meg formálni ezt a bizonyos kulturális életet, pláne egy olyan zenész, aki egy nagyon kerek jubileumhoz érkezett most a formációjával. Bárt Jánost köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm.
1: A Blue Spot zenekar kiválóságát. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik itt. Jó, hogy jöttél, az meg még jobb, hogy a Muzikum Klubban két nap múlva, hát erezd el a hajamat. Lesz. A 20 év okán.
2: Örülök, hogy itt lehetek, köszöntök mindenkit így a rádión keresztül. Igen, szombat este egy nagy koncertre készülünk a Blue Spot zenekarral, mert már 20 éve kezdtük a közös zenélést, ezt én magam se hiszem el, de ezt
1: hogy
2: meg kell
1: ünnepelni. Hát nem szeretem ezeket a kérdéseket, de szerintem ide most illik, és nem feltétlenül a közhely szól belőle, hanem inkább az őszinte érdeklődés, hogy annak idején ezt gondoltátok volna?
2: Nem, és nem is gondolkoztunk karrierépítésen. Ez egy hagyományos,
1: szerelem.
2: Vagy egy természetes, vagy egy szerelemzenekar. Emberek, akik összetalálkoztak, elkezdtek együtt zenélni. Egyébként ez egy egyetemi kollégium pincéjében történt, tehát valóban olyan valódi módon, az Ötvös Kollégiumban, a Ménesi úton, és nyilván sok ember jött-ment a zenekarban, de ez még az a zenekar, amit azért kezdtünk el, mert nagyon-nagyon szeretünk zenélni.
1: Ugye itt nincs is messze tőlünk feltétlenül a Ménesi út. Ha ma elmész arra a környéken, akkor úgy megdobban a szíved?
2: Ó, nekem nagyon, de ez már rólam szól, nem a teljes zenekarról. Én ott töltöttem az egyetemi éveimet, ott is laktam, és ott ötvös kollégista voltam, ez egy különös, tényleg egy különleges hely. A tudomány miatt is, meg az egyetem miatt is, meg a története miatt is, de ez nekem még egy külön színfolt, hogy a pincéjében, a legalsó szintre már szinte oda se tévednek, akik oda belesnek. Ott volt egy Estike nevű klub a kollégistáknak, és mellette néhány ütött, kopott raktárhelység, és akkor ott kezdtük el a próbáinkat.
1: Mondhatnánk azt is áthallása, hogy fényévek? Ma már.
2: Nagyon messzire van, és jó az átkötés. Most ennyi évvel később új albumot kezdtünk el írni és felvenni, és ezt nagyrészt a tavasz folyamán fel is vettük, és azt találtam ki, hogy a dalait azt szép sorban, úgy havonta, két havonta fogjuk közzétenni. Mm-hmm. Egy kicsit más már ez a világ, és az egyes dalok jobban élnek, mint egy közös lemezen szereplők, majd ezt össze is gyűjtjük a végén, de itt talán többet tudunk a dalokról elmesélni. Mm-hmm. És az első dal, amit múlt héten megjelentettünk, mindenféle ilyen népszerű platformon meg lehet hallgatni, az a Fényévek című dal. Uh-huh.
1: Úgyhogy kérem is a hallgatóktól, hogy ha Jánossal befejeztük a beszélgetést, akkor utána a Spotify-tól, a YouTube-on át, gondolom a Facebookon mindent megtalálnak a ti oldalatokon a pontos infókat, úgyhogy a Fényéveket szívből ajánlom. Egyébként lemezben ez hányadik lesz?
2: Ez a harmadik.
1: Nem kapkodtátok el a 20 év alatt ezeket a lemezeket.
2: De már is bemondtam, hogy harmadik, pedig igazából negyedik. Na. Harmadik olyan, amin a saját dalaink találhatók. Tehát az első lemezünk az még 12-ben jelent meg, a következő az néhány évvel később.
1: Hát, és nagyjából 5 évente, hogyha nagyon elosztjuk.
2: Nem vagyunk egy sietős zenekar, és még közben ékelődött egy olyan, de a szívünknek nagyon kedves lemez, ahol Cseh Tamás, Bereményi Géza, Másik János dalait dolgoztuk föl. És ez is egy nagyon sikeres, mondjuk, projekt volt a zenekar életében, amikor ezeket a dalokat játszottuk, és sokat koncerteztünk is vele, és akkor úgy éreztük, hogy meg is örökítjük azt a formát, ahogy fölöltöztettük ezeket a eredetileg egy szálgitáros, énekes, Cseh Tamásos dalokat, ezeket mi zenekari formában játsszuk, és játszottuk.
1: Volt még alkalmatok találkozni? Tamással?
2: Én többször is voltam koncertjén az első sorban. Úgy érzem, hogy ez már olyan, mint egy találkozás. Aha. És ültem úgy kocsmában, még ötvös kollégistaként, aha, mert hogy ez közel volt az ő lakhelyéhez, hogy a szomszéd asztalnál ült. De sajnos ennyi. Tehát én beszélgetni Cseh Tamással sajnos nem nagyon beszélgettem. De hála Istennek az alkotótársa, és hát akinek a szövegeket köszönhetjük, Bereményi Géza, az már többször megjelent az életemben is, a zenekar életében is, és hát volt közös fellépésünk nemrég éppen Kapolcson, ahol ő az emlékekről beszélt, és még a mikrofont is a szájához emelte, amikor én gitároztam, úgyhogy már tulajdonképpen Gézával együtt is énekeltük a régi dalokat, óriási, és ez nekem volt a legnagyobb élmény.
1: Elhiszem, képzeld el, nekem megadatott, hát a, igen, valamikor a 2000-es 99-2000 környékén, hogy a Bárka Színházban budapesti karrierem kezdetén művészbüfés voltam, és én itattam, etettem a művészeket, Tamást is, Cseh Tamást is, akkor ment egy sorozat a Bárkám, dolgozta fel az éveket, és na, halál jó fej volt, tényleg, na, annyira jó fej volt, hogy a művészbüfé, tehát a büfése, én akkor a büfés voltam, azt hittem, majd onnan lehet dobbantani bárhova, nem lehetett sehova dobbantani, tök más úton kerültem be mindenhova, de óriási élmény volt megtapasztalni ezt a világot, és annyira emberien tudott beszélgetni ott két rozé mellett, hogy elképesztő.
2: Nagyon jók ezek a történetek. Mi sok olyan koncertet adtunk úgy az elmúlt 6 évben, nem csak ilyet, de olyat is, ahol csak Cseh Tamás dalokkal készültünk, és kicsit meséltünk, vetítettünk, egy csomó számot valahogy feldolgozva eljátszottunk, és jöttek pozitív visszajelzések, és ilyenből, mint ez a személyes történet, annyit hallottam szerte az országban, hogy amikor itt járt, akkor milyen jól elbeszélgettünk, és még a koncert után 3 órával is előkapta a gitárját, és még egy kicsit külön énekelt, szóval nagyon-nagyon ezekből a történetekből is.
1: Hát csak gondolod, de én akkor is már készítettem interjúkat, és nem volt ellenére az, hogy Tamás, elővenném a diktafonomat. Most gondolod el, a büfés előkapja a diktafon, tehát annyira szürreális az egész, de hogy nem volt számára az, és ha tök komolyan beszélgetett velem, mintha mit tudom én, a Hamu és Gyémánt magazinnak nyilatkozom, hogy elképesztő. Na, de visszatérve hozzátok, mert a jubileum a lényeg, hogy lesznek akkor ezek szerint Cseh Tamás dalok is?
2: Azt is beemeljük. A szombati koncertet én úgy terveztem meg, hogy jó hosszú legyen, ezt máskor azt mondják, hogy nem elég hosszú egy koncert, most ez jó hosszú.
1: Hát a 20 év,
2: okán. Este 7-től este 10-ig, egy hosszú szünettel a közepén, minden olyan állomásból és emberekből, akik részt vettek velünk valamilyen dologban, kiemelek egy-két dalt, és így áll össze a műsor. Úgyhogy lesznek olyan dalok, amik a zenekar kezdetén általában ilyen rock, blues slágereket játszott, tehát Doors számokat, vagy Rolling Stone számokat játszottunk, arra is egy kicsit visszaemlékszünk, és ezt is eljátszuk. Aztán azokat a dalainkat, amiket akkoriban, tehát a korai években írtunk, és utána például lesz ilyen is, hogy egyszer egy évben azt vettük fejünkbe, hogy egy Beatles műsort csinálunk, és akkor abból is két számot, a Beatles emlékzenekar dobosával, Balival, Bakó Balival együtt fogunk eljátszani, mert abból is később egyébként kilőtt egy másik zenekar, a Beats, ami ma is létezik, és ők 9-én játszanak a muzikumban, tehát
1: innen
2: őket is meg
1: csókoltatjuk őket. Visszajáró vendégeként.
2: Abból, tulajdonképpen ebből nőtt ki az, én azóta már csak tiszteletbeli tag vagyok, de évente valahogy mindig összekanyarodunk. Tehát ilyen korszak is, és akkor lesz egy olyan, ahol a Cseh Tamás dalokat vesszük például elő, néhányat, és ott is még egy kis csavarral, a sok koncert közben összetalálkoztunk egy formációval, a Vodkú fiaival, akik nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon máshogy, mint mi, és nagyon értően játsszák csodálatosan a Cseh Tamás dalokat, és sokszor adtunk közös koncertet. Szóval évente gyakorlatilag adunk egy koratavaszi koncertet közösen, úgyhogy ők az ő társaságukban adjuk elő azt a négy dalt, aztán később jönnek majd azok az újak, amiket még kevesen hallottak, és ahhoz is, hát idézőjelben segítséget kérünk, a stúdióban most már évek óta a Diósi D. Ákos a hangmérnökünk, akit én még a 90-es évek Kim Novák, Kispál és a Borz, és nagyon, általában nagyon kedvelt zenekarokból ismertem, és megtudtuk, hogy hát mint hangmérnök mennyire fantasztikus szakember, és hát bele rángattuk őt még ebbe a mókába is, hogy itt viszont üljön le a zongora mögé, és akkor azokba a számokba zongorázzon, amik az új dalaink. De jönnek még régi zenésztársak, ahogy a mondani szokás Tokiótól Japánig, tehát van, aki Angliában zongoratanár, valaki...
1: De hazajön?
2: Valaki Svájcban irodalomprofesszor, és ezért az estér hazajön.
1: De jó.
2: És akkor velünk fog énekelni, zenélni. Úgyhogy hát megfordultak többen is a zenekarban, és akkor most szinte mindenki itt lesz, és akkor így 15-en a színpadon tudjuk együtt énekelni.
1: Október 10-e.
2: Igen.
1: Muzikum. Bocsánat, nem véletlenül kérdezek ennyit a műsorról, mert azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szép két évtizedes pályafutás nem olyan egyszerű setlistben összepakolni.
2: Nem. Ugye? Nem, egy csomó mindent ki kell hagyni, hogyha volt egyszer, általában nem érek rá semmire, de volt egyszer egy fél napom a nyár végén, és egyrészt összeszámoltam, hogy mennyi koncertünk volt, hát több száz, még kimondani is durva, olyan helyeken játszottunk, milyen fotók és levelek alapján földerítettem, hogy már nem emlékeztem a helyre, ilyen ma Budapesten teljesen már megszűnt klubok, vagy pici fesztiválok, nagyon sokszor a Szigeten, amikor még volt önálló blues színpad, vagy hát az ország mindenféle részén műfázakban, meg klubokban, és akkor ezt összegyűjtöttem, utána meg neki láttam, de abban már beletört a bicskám, hogy hányféle dalt játszottunk. Tehát nekünk összesen sincs néhány tucatnál több dalunk, vagy fél száznál több dalunk saját, amit nem voltunk olyan termékenyek, vagy túl sokáig gondolkoztunk egy-egy dalon. De hát több száz dalt játszottunk, mások dalait kifordítva, befordítva. Ennek köze volt a Völgyimprohoz, amiről még nem meséltem, talán majd később mesélek, a Kapolcsi műsorunkhoz, ahol másokkal együtt improvizálunk régi dalokra, azokat fordítjuk át valamilyen formában. Szóval ebből a gazdag gyűjteményből tényleg nagyon nehéz választani. De még ebben általában diktatórikus a zenekar, én vagyok a diktátor, de ebben még talán gondoltam. Valamennyire demokrácia volt, hogy körbe ültünk és alaposan megvitattuk, hogy mi az, ami nekünk is sokat jelent, és mi az, ami a közönségünk valamely részének. Én azt gondolom, hogy nekünk nincs is olyan egységes közönségünk, hanem valaki valahonnan ismert meg minket, például a Kapolcs tizenvalahány éve alapján.
1: De egyébként is szabad ne feledd, mert pont ez ugrott be az előbb is, hogy a muzikumban nem tudjátok elhozni a völgyet?
2: Hát tulajdonképpen bizonyos vendégeken keresztül ezt is akarjuk tenni.
1: De azt
2: tenni.
1: Így nem lehet-e megcsinálni, amit ott csináltok?
2: Ilyen sorozatot én gondoltam már csinálni, de még a próbálkozások, tehát egy-két próbálkozás volt, és még nem született meg az igazi forma, hogy ez jó lenne, hogy egy vendég, vagy esetleg egy este több, de marha jó lenne. Ugye a muzikumban ott vagyunk az indulása óta, ezt lehet, hogy már muzikumosok se tudják annyira, de amikor ezen a néven újraindult 12-ben, akkor szerintem mi voltunk az egyik első fellépő, és akkor havonta voltak ilyen vendégekkel közös koncertjénk, azóta ezek megritkultak, de ja, ez a formátum, hogy mi tulajdonképpen próba nélkül improvizálunk valakivel, ez ott Kapolcson alakult ki. Ennek az volt az előzménye, hogy régebben egy színpad ügyeit igazgattuk, tehát egy színpadnak a fellépőit szerveztük, és mi magunk is este felléptünk, ez 2012 környékétől néhány évig, és akkor az esték tényleg spontán örömzenélésekbe csaptak át a színpadon, ezek nekem a legnagyobb élményeim, amikor még egy számot eljátszunk, még itt van 100 ember, hát akkor tényleg megbeszélés nélkül, nem ehhez volt már akkor sem hozzászokva a fesztivál közönség, hanem ilyen megszabott pontos keretekhez, mi ennél lazábbak voltunk, és akkor ahogy ott áldogáltak velünk a meghívott zenészek, már túl a napi teendőiken, akkor nem bírták ki, és fölpattantak a színpadra, és
1: de
2: akkor
1: jó.
2: olyan körbenézéseimre emlékszem, hogy eddig még csak az én zenésztársaim vannak a színpadon, hogy körbenézek, és balra tőlem a Harcsa Veronika énekel, jobbra a Sárik Péter zongorázik, a hátam mögött meg már a Ferenci György basszusgitározik. Olyan energiával, hogy vérzik az ujja, mert annyira üti a basszusgitárt. Tehát ebben volt valami nagyon, nagyon őszinte. Akkor ezt utána a helyszínek is változtak, a programok is változtak, és ezt abba alakítottuk át, ami most már 5. éve ment le Kapolcson, egy Völgy Impro nevű program, ez délután van, kicsit furcsa, de délután nagyon sokan megörülnek, akik mondjuk egy napra jönnek csak látogatóba, hogy élőzenét hallanak. Egy Kenderkert nevű helyszínen, a falu közepén, ahol a szén a bálák között ülünk, és tőlünk 2 méterre ül a közönség, szaladgálnak gyerekek, kicsike hangosítással játszunk, nem száll le senkinek a feje, és az egész valahogy nagyon, nagyon családias, 100 emberre indult ez, aztán ahogy jöttek egyébként mondjuk ismertebb nevek, vagy ennek a programnak is terjedt a híre, most már egyre többen vannak délutánonként, és ott előre gondoskodunk egy meghívott vendégről, akit beleugrasztunk valami számára. Először kellemetlennek tűnő, aztán meg nagyon jó helyzetben. Hát ezek sokszor szólisták, énekesek, de van, hogy egész zenekart oda rángattunk, és együtt játszottunk, és még senki sem távozott lehúzódó szájjal. Tehát itt mindenki valahogy megörül. Én nagyon nagyra tartom a kipróbált és 100-szor tökéletesen eljátszott programokat is, vagy koncerteket is, de lehet, hogy pont azok a zenészek, akik ezt sokszor csinálják, azok kicsit úgy felszabadulnak, hogy végre most olyan ez közönség előtt, amilyen egy próbatermi örömzene.
1: Abszolút. Pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az az öröm, az most október 10-én meg lesz a rajongóknak is.
2: Reméljük.
1: Ott a muzikumban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek. Blues Pot a zenekar neve. Én tudom, hogy azért nagyon sok színű a kínálat, meg a merítés, amiben játszotok, de hát mégis ott van a blues a zenekar nevében. Van magyar blues? Van jó magyar blues?
2: Persze, én nem vagyok annyira egy ilyen
1: blues-történeti
2: szakember. Hát én
1: ti
2: úgy látom,
1: tudtok játszani magyart?
2: Hát szerintem mindannyiunkra nagy hatása volt az, ahogy a blues megjelent Magyarországon. Ez szinte mindenki így van az országban, tehát a Hobo Blues Band valami alapot letett a csodás zenei felállással, ami elsősorban a Póka Egonnak volt köszönhető, meg a fantasztikusan ütős szövegekkel, ami meg a Hobónak köszönhető. Tehát így mindenki egy kicsit közelebb került hozzá, és a 90-es években volt egy nagy blues boom Magyarországon, ami már egyébként behozott egy csomó mást is, tehát egyel fiatalabb generáció elkezdte az amerikai eredetit, a gyökereket játszani, igen, és ebben igen. Volt az élen járt a Palermo Boogie Gang például, uh-huh. Amiben a mi dobosunk Mezőfi István dobolt, vagy a Ferenci György akkori formáció, és még nagyon sok másikat említhetnénk. Aztán ez egy kicsit szerintem leáldozott Magyarországon, vagy új stílusok jobban megfogták a közönséget, de megmaradt egy nagyon jó és igényes, és nagyon szuper réteg, úgyhogy szerintem fantasztikus képviselői vannak ennek a műfajnak, és sokan valami más szeletét ragadják ennek. Meg nyilván ebben is van olyan, aki egy kicsit felszínesen, és talán egy kicsit már laposan játsza, de azok is a maguk örömére biztos, hogy nagyon-nagyon jól el vannak ezzel, de azért azok a nagyobb nevek, akik rendre meg is fordultak a kapolcsi udvarunkban, én nagyon nagyra tartom, attól függetlenül, hogy melyik részét képviseljük. Ha ez most a szövegre vonatkozott a kérdés, ugye Hobo továbbra is a magyar nyelvű szövegeket, a Takács Tamás is a magyar nyelvű szövegeket viszi tovább, és azok is fantasztikusak, és az is nagyon jó dolog, aki valahogy az autenticitását próbálja ennek megragadni, amiben mondjuk a Fekete Jenő, akivel ezerszer játszottunk együtt, ő is az egyik legkiválóbb, vagy aki a tanítványa volt, és mellé nőtt a Little G.
1: Ők is
2: azok, akik viszont angol nyelven, és talán az egésznek a népi gyökerei, tehát az amerikai, a fekete társadalomhoz visszanyúló gyökereiben találják meg az igazi hangot. Szóval olyan sokszínű ez az egész. Vannak, akik a népzenei kultúrával párosítják ezt. Uh-huh. Erre mi is tettünk kísérletet. Volt egy-két olyan dalunk, ahol a népzene jelenik meg blues rockos alapok mellett.
1: Na, hát izgalmas, és a következő 20 év is izgalmas lesz?
2: Reméljük, hát mindenféle tervekkel tele vagyunk, adjuk ki a dalainkat, amiket nemrég vettünk föl. És mindig a próbákon előbukkannak olyan ötletek, hogy még mi mindent lehetne eljátszani. Ilyen tematikus műsorokba szoktunk gondolkodni, visszanyúlni a kamaszkori kedvenceink valamelyik csoportjához. Én most azt forgatom a fejemben, most ezt több helyen is mondom, hogy idén nyáron sajnos Glenn Hansard, aki az ír folk gitáros a Once filmben, ugye a zenéjével Oscar díjas gitáros énekes volt, egy motorbalesetben sajnos tragikusan elhunyt, és hogy az ő dalaiból készítenék egy koncertnyi válogatást, amit lehet, hogy akkor sokan szeretnének.
1: De ez a jövő zenéje.
2: És ez egy ilyen terv, amit forgatok a fejemben.
1: Na, de milyen jó, hogy vannak tervek. Október 10-e után is, de most ez a legfontosabb, hogy ott a muzikumban minél többen legyünk.
2: Várunk mindenkit, nagyon sok szeretettel.
1: 10-én. Hát János, megvan a mondás, ugye, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, úgyhogy várlak vissza. És hát sok csillogó szempárat, hogy egyrészt október 10-ére a muzikumban, másrészt meg a következő 20 évre. Akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
2: Köszönjük.
1: Mint a Blue Spot zenekarnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Kövessék, szeressék, kedves hallgatóink, a zenekart. Megtalálják a Facebookon mindenhol, ugye a Blue Spotot kell beírni, meg azt, hogy Fényévek. Hallgassák meg most az új dalt, ez a lélektani pont, ahol kérem is önöket. Még egyszer köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, jön az újabb rész itt a műsorban, újabb izgalmas téma és újabb izgalmas vendég, miközben önök hallgatják a dalt, mi addig átállunk.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És azt gondolom, hogy egy zeneszerző, meg egy karmester nagyon is képes hatással lenni a kulturális életünkre. Dinyés Dánielt köszöntöm nagy szeretettel, és azért is örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre.
3: Ez így van, nagyon jó.
1: Megtörténik, és hát csoda dolgokkal érkeztél, október 10-e a következő.
3: Igen, az október, egyrészt én is köszöntök mindenkit. Valóban október 10-én a Szent István zenekarral, szimfonikus zenekarral fogunk játszani, és hát egy nagyon nagy ívű műsor lesz, ami szerintem mindenkinek egy kicsit kihívás, és nem annyira az átlagos vagy szokásos műsorról van szó, és azt gondolom, hogy ez mind aki szereti a kultúrát, illetve a kultúrának ezt a szegmensét, amit egyesek komoly zenének hívnak. Nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de most maradjunk ennyire. Okay. Azok is érdekelődve fogják hallgatni, mások meg, hogyha valakit esetleg első élményként jönne el, az pedig nagyon szép zenéket fog hallani, és nagyon izgalmasakat is egyben. Meg akár összefüggéseket is.
1: Hát az is izgalmas, amit most mondtál, ez az első élmény. Uh-huh. Az meghatározó általában ugye az életünk különböző Igen. területeiről is, de neki például mit mondanál? Hogy a hatás miatt menjen?
3: Az az igazság, hogy szerintem, tehát én mindig meghallgatom az összes, hogy mondjam, az összes károgót, hogy nagyon kevés a komoly zene közönsége, egyre csak csökken, és hogy milyen kevesebb
1: vannak. Ezt mondják?
3: Persze, és hogy bezzeg az átkos könnyű zene, hogy ott mennyien hallgatják, és milliós, hát valamikor ilyen milliárdos megtekintések vannak különböző ilyen 4 perces klippeken, mi meg kitesszük a belünket, és 6 éves korunktól gyakorlunk, és csináljuk egyfolytában, és jó, hogyha pár százezre megnézik, tehát ugye, hogy mindig van ez az. Az igazság, hogy én azt gondolom, és azt hiszem, hogy ez teljesen évfüggő. Tehát a magyarul idő olyan évekhez függ, ami egyszerűen az, amikor az ember eljut egy olyan fokra, amikor elkezdi más érdekelni. Én egyáltalán nem vagyok kétségbe esve ezen, hogy a fiatalok nem komoly zenét hallgatnak 24-ben, hogy miért Taylor Swiftet hallgatnak, és miért nem Mozartot. Én azt gondolom, hogy ez teljesen olyan, hogy az ember fejlődik. fejlődik az élete folyamán, és egyszer csak eljut egy olyan dolgok, amikor problémák adódnak. Uh-huh. Okay. És elkezdődnek problémák, és vannak olyanok, amikor nincsenek kiutak, vannak olyanok, amik egyszerűen nem tud valami megfogalmazni, de valami nincs rendben. És ilyenkor lép elő az a fajta művészet, ami úgymond nem csak a felszínről szól, nem csak arról szól, mint egy popsláger, nem csak arról szól, mint a mainstream, amiket látunk ilyen művészeti dolgok, hanem valóban az embernek a lelkét járják át, problémákkal foglalkozik, lehet ez szerelmi, nem csak szerelmi, mint a popba, hanem hogy lehet bármi más is, és elindul egy olyasfajta problémának a megoldási keresése, ami szerintem óhatatlanul egyszer csak mondjuk egy színházi élményhez vezet, mondjuk egyszer csak azt mondja, hogy mi lenne, ha meghallgatnék egy komoly zenét, mint egy Mozartot, és tök mindegy, hogy melyiket, tehát itt nem az a lényeg, hogy de hát ő csak azt hallgatja, mint mindenki hallgat, nem baj, hallgassa meg. Uh-huh. Hát ha az lesz neki a belépő élmény, a kapudrók, ha úgy tetszik. Lehet, aha, hogy valaki, okay. Lehet, hogy valaki a Beethoven 9-re életében először rácsodálkozik, hogy ja, hát akkor ez nem csak az EU-s himnusz, uh-huh. hanem hogy van valami más is mögötte, stb. És szerintem így szépen lehet menni, én szerintem ez korszakfüggő.
1: Világos.
3: És nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a legrejétől, aki nincs a komoly zeném, az már el van veszve nekünk, stb. Én szerintem sokkal több türelemmel kéne viseltetnünk az emberek iránt ebből a szempontból. De aki viszont első irány, én azt gondolom, hogy a hangzás az, ami legyőző. Tehát az, amit sehol máshol nem kaphat meg egy klasszikus szimfonikus koncerten, ilyen nincs más. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ha még nem is tudja, ki ez a Grieg, nem tudja, ki ez a Kodály, nem tudja, ki az évét, van teljesen mindegy, egyszerűen a hangzás az, hogy közel 80 ember együtt zenél, egy irányba néznek, és egy irányba tolják a szekeret, ez nincs sehol máshol. Lehet bármilyen nagy ívű, egy arénába csinált koncert, ahol 10x zenész föllép, és elnyomják a Charlie-nak a legújabb slágereit, az is sok emberes. És lehet bármilyen fény, de ez, hogy ennyi hangszer egyszerre szól, ez a rezgés, ez máshogy nem megtapasztalható. Uh-huh. És azt gondolom, hogy onnan már mindegy, hogy ez most a Grieg tetszik neki jobban, a Kodály, vagy nem tudom, teljes lényegtelen.
1: Igen, jogos.
3: Egyszerűen ez más.
1: Jogos. Minden, a zene, ami összeköt.
3: A zene, ami összeköt,
1: ez,
3: össze,
1: ez a címe is egyébként, ez a Téli Bérlet első.
3: Ez a Téli Bérlet első koncertje, és azért lett zene, ami összeköt, mert a négy zeneszerző, aki szerepel rajta, az elvileg mind barátok, vagy valamifajta kapcsolati hálóban uh-huh. voltak egymással.
1: Szent István filharmonikusok. Uh-huh. Kálmánt
3: üdvözöljük.
1: Igen, hát az ételről legutóbb ő járt itt nálunk, de hát van egy csoda sorozat tényleg a Vigadóban, nem uh-huh. akár, hogy nagyon impozáns helyen. Nyilván évszakokhoz is kötődik, ha már a Téli Bérlet sorozatról volt szó, és kulisszatitkokat várnék most.
3: Parancsolj, mire vagy kíváncsi?
1: Hol, mennyit kell készülnötök egy ilyen
3: sokat. Úgy képzeld el, hogy is van pillanat, és ezt nyugodtan kivághatod majd. Igen, hát úgy képzeld el, hogy egyszerűen vasárnap elkezdik szólampróbákat, tehát ez azt jelenti, hogy a mindegyik szólam, ugye egy nagy szimfonikus zenekarok szólamokra osztódnak,
1: igen,
3: amiben sok
1: igen.
3: ember ül, és akkor ők elkezdik a szólampróbákkal. Uh-huh. Utána viszont az történik, hogy utána hétfőn ismét dupla próba van, amikor délelőtt még mindig vonósok, délután tuti, vagy este tuti vonósok, ma délelőtt volt egy teljes zenekar, és mind ezt csináljuk a koncertig minden nap. Ez mind zuglóban, uh-huh. és minden nap ezt csináljuk, amíg odaérünk. Egyszerűen ugye a művek bonyolultak, 60 embert irányítani nem egyszerű dolog, uh-huh. és őket összehangolni, hogy mindenki valóban az a kis hangsúly, az pont úgy szülessen meg, a legátó ugyanaz legyen, ugyanazt gondolják egy formáról, stb. Aztán jön ugye a szólista, és aztán így szépen lassan tud az egész összeállni, tehát egy ilyen jó hetes készülés, amikor tényleg ez tölti ki a hetedet. Ugye hozzászámítva azt, hogy 6 éves korodóta gyakorolsz.
1: Jó, sem már az előbb megjegyeztem. Megmaradt abszolút. Igen. De azért is szeretném megmutatni a hallgatóknak, hogy nehogy azt gondolják, hogy ez csak úgy megy, ti oda kivonultak.
3: Nagyon nem. Ez nagyon nem így van. Ez nagyon nem így van. És általában ugye a zenészeknek az összehangolás az mindig egy olyan feladat, ami egy jó feladat, de ugye mindig a feladathoz mérten. Mert lehet, hogy olyan darabot választunk, ami igazából marha jól áll az elsőbó istának, de mit tudom én, a fagottos az nem érti annyira, vagy nem ugyanúgy éri. Nagyon kényelmetlen neki a szólója, de lehet, hogy a klarinétos közben tündököl. Akkor az egyiknek elmegy a kedve tőle, a másik meg nagyon akarja ezt. Hogy rakod össze? akkor a trombitás imádja, de mit tudom én, a kürtösök viszont azt mondják, hogy még egy ilyen unalmas dolgot, és elég, ha 4 ember azt gondolja valamire, hogy unalmas. Szerintem voltál már olyan csoport dinamikában,
1: ja.
3: amikor hát, elég volt, hogy négy ember, azt gondolja, és a többi 15 az rögtön elmegy a kedve az élettől is. Tehát, hogy ezeket ugye össze kell hangolni, és ezek azok a dolgok, amik egy ilyen próbán is történnek. Nem csak az történik, hogy itt most megbeszéljük a zenei dolgokat és a frazír, mert ez is történik, de közben egyfolytában árul szemekkel azt kell néznem, hogy a csapatot egy irányba tartsam, ki az, aki most egy kicsit le van maradva, ki az, aki unatkozik valamiért, közben akkor nekem rá kell jönnöm, hogy most azért unatkozik, mert nincs játszani valója, vagy egyszerűen nem érdekli, vagy az is lehet, hogy szerelmi bánata van, stb. Stb. És akkor szép lassan, ahogy mi azt kell az egésznek karmesterként ugye összerakni, hogy a legvégén, akkor, amikor a koncert kezdődik, abban a pillanatban mindenki pontosan ugyanazt akarja. Uh-huh. Ez nem egyszerű dolog.
1: Bocsánat, elhiszem. No, karmesterség.
3: Igen.
1: Pálcával vagy pálca nélkül?
3: Én most éppen pálca nélküli korszakomat élem, meg ha megkérdeznéd, hogy miért fogalmam sincs, ez pont ma gondolkoztam ezen, hogy elmentem, és amikor odaértem, akkor jöttem rá, hogy ja, nem hoztam el a pálcámat, és akkor rájöttem, hogy ez valószínűleg ez azért is van, mert hogy nem éreztem ezt a dolgot. Én arra jutottam most, hogy ha árokban van, tehát magyarul színházi előadás, akkor a pálca az fontosabb, mert ott egyszerűen az jobban összeköti a dolgokat. Szimfonikus zenekarnál én most azt látom, pedig hát sokan vagyunk, hogy igazából nincs rá szükség. A szimfonikus koncert, tehát maga a koncert, az próbatechnika, az előadás az viszont vezénylés technika. Ugyanis előadásom, ami baj lehet, az meg fog történni.
1: Tényleg?
3: Igen, a színház az mindig ilyen. Ott annyi ismeretlen is van, hogy valami biztos lesz. Tehát én már olyanokat értem át színházba, hogy figyelj, ott egyszerűen állandó készültségbe kell lenni. A koncert ez a előnye, hogy van egy heted, amikor próbálsz, ugyanazok az emberek vannak, ugyanazt csináljátok, ugyanarra néztek, és a koncerten ezeken. Egy színházi adáson bepróbáltok egyszer valamit hosszan, mit tudom én, 2 hónapig, és utána az repertoárom van. Ez azt jelenti, hogy akár lehet, hogy 2 hétig nem ment, és egyszer csak egy előadást csinálunk bele. Lehet, hogy 3 hétig nem megy, egy előadás. Hogy most 3 hét után kiemlékszik rá pontosan, hogy jaj, balról bejöttem, és azt mondtam, hogy de ha csak egy kicsivel legkisebb, az lehet, hogy a másiknak egy olyan végszó, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
1: Abszolút értem, de itt rengeteg színész, meg színházi ember jár ebbe a műsorba. És én mindig kérdezem tőlük, akkor hogy vannak ezek, hogy felújító próba kell ilyenkor?
3: Ha nagyon sokáig nincs, akkor igen, de hozzáteszem, hogy a színész még mindig sem minden tiszteletem mentén rengeteg a dolgozó prózai színházba, nem tud igazából erről a dologról semmit, ugyanis a zenész színház nem vár meg. Ugye a dolognak az, hogy a zene az szól.
1: Aha, okay.
3: Ott nincs olyan, hogy fia Józsi nem jött be, egy kicsit húzd az időt, még mondj egy-két dolgot. Tehát nincs az, hogy improvizál a benti, aki éppen bent vagy, nem jött be. Jó, akkor még ezt elmondom, és hát ha az alatt, hogy nyerek 12 másodpercet arra, hogy be, ez nincs. A zene az megy. De, tehát hogy ezért vannak, ezért
1: és jöhetnek. És a zene összeköt.
3: A zene összeköt, de szét is választ. De hogy igazából ugye pont ezért nehéz a zenés színház az egyik legnehezebb műfaj, mert ott egyszerűen a zene az haladni fog. Ha valaki lekéste viszontlátás, tehát ez, hogy a nagy klasszikusokat idézem, a vonat nem vár. Tehát hogy egyszerűen megy a dolog tovább, és emiatt viszont karmesterként iszonyú néznék kell lenni.
1: Na, de karmester meg a zeneszerzőség az kiegészíti egymást?
3: Esetemben igen. Van aki abszolút arra esküszik, hogy ha ő karmester, akkor az csak karmester dolgokat csinál, van, aki arra, ha zeneszerző, akkor zeneszerző. Én nagyon be vagyok kötve a gyakorlati zenélésre, de már kiskorom óta nekem ez tök természetes. Van, akinek egyáltalán nem. Tehát nagyon sok karmestert ismerek, aki zeneszerzőként indult, arra járt a zeneakadémiára, és utána váltott, és azt mondta, hogy elment karmester irányba, és vannak olyanok, akik karmesterként, és közben a kötelező zeneszerzéskör azt mondták, hogy igazából ez egy tök érdekes dolog, miért nem csinálom ezt. Tehát, van mind a két irányból ismerek embereket. Nálam én azt gondolom, hogy jól kiegészíti egymást. Van, aki tudok olyan zeneszerzőt, aki azt mondta, hogy ha nem karmesterkedne mellette, akkor effektíve nem tudna zenét sem szerezni, mert annyira inspirálja a zenei közeg, amikor zenél a többiekkel, amikor tőlük annyi impulzust kap, hogy ő abból tud építkezni, mint zeneszerző. Nálam ez nem ekkora feltétel, de abszolút kiegészíti a kettő egymást az én esetemben.
1: A mostani műsorban, ami egyébként igen. Október 10-e, tehát
3: október 10-e
1: nincs olyan sok
3: után,
1: időnk, és szeretettel vártok mindenkit. Ki állította össze a...
3: Én.
1: Teljes egészében?
3: Kaptam készhez a Schumann Zongra versenyt, hogy az Alexandra ott fog, ő fogja
1: azt játszani.
3: Balog Alexandra. Balog Alexandra fogja játszani, és azt kaptam készhez, hogy ő ezt szeretné játszani, és hogy köré építsék egy műsor. És akkor ezért lett a Mendelssohn Schöne Melusine nyitány, mert a Mendelssohn és a Schumann nagyon-nagyon jó barátok voltak, 3 utcára raktak egymásra a Lipcsében, és akkor ez az egyik, ami összeköt. Az utána lévő Grieg, ami a Schumann után van, az pedig ugye a Grieg, az pedig a Schumannnak egy úgymond felfedezetje volt, nagyon-nagyon jobban voltak, de ugye jóval fiatalabb volt a Grieg a Schumannnál, viszont amikor Norvégiából lejött, akkor nagyon sokszor a Schumannnál találkoztak, egymásnak dedikáltak műveket, nagyon-nagyon tisztelték és szerették egymást. és aztán a Grieg meg a Kodály között, ezt pedig nem nagyon szokták tudni, de a Grieg élt olyan hosszan, hogy a Kodály még látta őt. Méghozzá egy népzenei konferencián, akkor még a Kodály egyáltalán nem volt az a népzenekutató, mint akit ismerünk, csak egy fiatalként látta, és meg is írt egy levélbe, hogy hát, hogy látta a Grieget. Hogy ez egy ilyen, mert hát akkor már egy öregebb, és ugye a romantikának volt egy nagyon nagy alakja, a Grieg, egy északi alakja, aki ráadásul nagyon sok népzenét gyűjtött, és nagyon sok népzenét dolgozott föl, és ez a Kodály nagyon sokszor megemlíti, hogy egy első olyan ember, aki a népzenéből próbált aztán komoly zenét összerakni, és a Kodálynak egy példa volt, aztán teljesen más irányba alakult a Kodály egyébként, mármint, hogy máshogy gyűjtötte a népzenét, máshogy dolgozta föl, mint a Grieg, de maga a gesztus, hogy ez történik a zenében, ez neki egy fontos dolog volt, de ez az érdekessége viszont, hogy ez a Grieg darab, ez a négy szimfonikus tánc, és a marosszéki táncok, ami a Kodálynak van, gyakorlatilag teljesen olyan, mintha egy időben készültek volna. Tehát érdekes, mert a népzene az egyszerűen annyira összeköti a dolgot, meg ez a hangszerelés, hogy teljesen olyan, hogy gyakorlatilag tényleg, mint a két ilyen jó barát összerakta volna, hogy figyelj, ilyen a magyar népdalunk, igen, nálunk ilyenek a norvégek. Tehát, hogy valahogy nagyon-nagyon rímel egymásra kettő, ezért gondoltam egymásra, hogy ami összeköt nevezetű dolog, hogy ez nagyon is összeköti ez a népdalnak a földolgozása és a szeretete.
1: És ilyenkor, amikor be kell neked ezt mutatni, akár a Kálmánnak, vagy bárkinek?
3: Ja, hát a Kálmán azt kértettem, hogy állítsak össze műsor, de azt kérte, hogy legalább 3-4-et állítsak össze. Én összeállítottam 3-4-et, és akkor ebből ezt választotta ki, az én legnagyobb örömöm.
1: Ja, oké.
3: Mert volt, amikor egy kicsit más volt a logikája, ennek éppen ez volt a logikája, és ezt nagyon szerette a Kálmán.
1: Jó, hát most azért fura a kérdés, mert mi, akik hallgatunk téged, nem zenélünk.
3: Persze.
1: Gondolom a hallgatók közül is kevesen vannak azok, akik a te szakmádban ténykednek, de nehéz darabok ezek így?
3: Igazából...
1: Technikailag.
3: Technikailag azt gondolom, hogy nem a legnehezebbek, de inkább azt mondom neked, kényesek. Tehát nem olyan, amit kiírsz, és a szimfonikus zenekarok rettegnek. Vannak ilyen darabok. És nagyon jó darabok. Tehát mit tudom én, kiírod, hogy a Bartók csodálatos mandarin, az kiírod, az egész zenekar 2 hónapra előtt elkezd gyakorolni. Aha. Ha kiírod, hogy a Stravinskyt nem a katona, hanem a tavaszi áldozat, akkor az egész zenekar gyakorol egy nap alatt élve, mert iszonyú nehéz. És ráadásul több, majdnem 100 ember, és ott elkezdeni az olyan, és szóval azok nagyon ezek. Amiket most játszunk, nem egyszerűek, de sokkal inkább kényesek. Tehát, hogy itt nem olyan, hogy a tűvé teszed a hangszeredet, és akkor a végén azt mondja, hogy ezt le tudtam én játszani, hanem egyszerűen egy kicsit kényelmetlen, hogy pont nem úgy van a frazír, de egy kicsit gyorsabb, mint gondolnád. Tehát, hogy és egyszerűen, ha a nagyon-nagyon hallgatni a másikat, és összerakni ezt a fajta zenén keresztüli kommunikációt, ez kényes dolog. Nagyon sokszor a Mozart sem nehéz, de hihetetlenül kényes, hogy az olyan legyen, és azt meghallja valaki, hogyha 2-3 szólam pont nem stimmel, egy kicsit arrébb van, az biztosan hallani fogja valaki. És nem azt fogja mondani, hogy hát ez rossz, hanem hogy olyan valami nem volt rendben, általában ez szokott jönni. Ügyesek voltatok, de hogy valahogy nem éreztem mai szóval mondva a vibe-ot. És ekkor jön ki ezek a kényes darabok.
1: Te is érzed karmesterként ugyanúgy a közönség aznapi hogyne hangulatát, energiáját, hogyne, mint a zenészek?
3: Hogyne, a hátunk mesélni tud erről, igen. Az a csodálatos, hogy egyébként például, pont ha visszatérhetek egy kicsit a színházi vezénylésbe, hogy lent állunk a gyárokba, a közönség szintje alatt.
1: Igen.
3: Ugye ott gyakorlatilag azt kell tudnod, hogy én miközben vezénlem, pontosan érzem, hogy a harmadik sor bal oldalán valami történik, valaki ott nem figyel, a középen valami, egyszerűen annyira lehet érezni az energiát, hogy ezt nem tudom elmondani.
1: Érzi az, aki nincs
3: ott. Nem. Szóval az igazság, hogy ez a fajta energia, ez az élő dolgoknak az energiája, ez az, ami én ezért bízok abban, és nagyon nem vagyok megrémülve, mindig mondják, hogy a filmmel viszi a dolgot, a színházat, a 3D, a nem tudom, 4D, a nem tudom micsoda, a technikák, és amit fölvesznek, és akkor a Robert De Niro ott áll az én nappalimban, mert olyan kivetítőn van, és nem tudom, semmi nem fog elvinni az élő. Ezt az energiát nem fogja semmi pótolni. Ebben biztos vagyok. Minden a legnagyobb technikai tudásom, mert egyszerűen az az élmény, és ez igazából az zenészeken kívül nem sok mindenki tudja az árokból, az hihetetlen, hogy az egész teret, és ez lehet 600 főstér, lehet 1000 főstér, pontosan be tudod érezni, egyszerűen a ficergés érződik, hogy most elveszítettük, érződik az iszonyú figyelem. Tehát az, amikor 600-700 ember teljes néma kusba van mögötted, leinted a zenét, és tudod, hogy itt egy hatásszünetet kell várni, és azt hallod, hogy egy mocnás nincs, fi, ezek olyan energiák, amik elmondhatatlanak. És a koncerten ugyanígy lehet érezni ezt a dolgot.
1: Kortárs darabok, ha már zeneszerzőként is faggathatlak. Olyan is megtörtént, hogy a saját darabodat vezényelted?
3: Persze.
1: Na és az annak az érzését mondd el, vagy mesélj el, hogy az milyen?
3: Én azon ritka zeneszerzők közé tartozom, akik nem igazán szeretik a saját darabokat előadni, miközben jól zongorázom, tudok vezényelni, stb. Nagyon sokszor rá vagyok erre, nem, ha nem is kényszerítve, nem mondjak ilyet, mert nagyon nagy öröm ezt csinálni, csak én nagyon szeretem kívülről hallgatni, és pont ezért, amit te mondasz, hogy ott legyek a közönség között, és lássam, hogy ott mi történik. És hogy lássam, hogy ez nekik, ha ott unatkoznak, nem tudom, stb. Engem ez nagyon érdekel. És főleg az érdekel, hogy rajtam kívül, amikor én megírom a darabot, utána gyakorlatilag ez egy ilyen kód alkotta, amit átadsz egy előadónak, és az előadó hozzárakja a saját dolgát. Engem ez érdekel a legjobban. És viszont, hogyha én adom elő, akkor csak azt tudjuk előadni, amit én gondolok a darabról, ami meg szerintem tök jó, és tök érdekes, és úgymond autentikus, de engem igazából az érdekel, amikor én odaadom, és ő neki lesz egy gondolata róla. Lesz világos, egy másik, ezért, és engem az érdekel a legjobban. Van, aki a control freak, és nem enged ki semmit a kezéből, és akkor az úgy legyen, és az pont úgy, ez rám egyáltalán nem jellemző. Engem borzasztóan érdekelnek a többi embernek a gondolata annak mentén, amit én leírtam. És az érzés az nagyon sokszor vegyes, a pániktól elkezdve, a megdicsőülésen keresztül, a most kéne kifutni a világból, tehát ez nagyon-nagyon...
1: Minden van
3: az világon. Nagyon nehezen szoktam meg, amikor konzisták meg akadémisták voltunk, azt, hogy előadják a darabomat, és hogy én akkor kifutottam volna a legszívesebben. Ültem egy helybe, valakik adták el, és úgy izzadtam le, mint egy kosáredzésen vettem volna részt. Tehát, hogy nagyon hosszú folyamat az, amíg az ember ehhez hozzászokik. Van, aki egészében nem tud hozzászokni, de úgy, mint előadó, természetesen csomó mindent csináltunk. Most csináltuk nem rég, volt egy kortárs opera, egy vígjáték, egy vígoperát írtam, és az például az nagyon jó érzés, amikor az ember bepróbál, stb. És jön az első közönségi csinálat, és amikor egyszer csak egy poén elkezd ülni. Uh-huh. És hallod, hogy jön a kuncogás, hallod, hogy egyre jobban értik az egésznek a humorát, jobban értik a dolgot, és az ott ez egy csodálatos dolog, amikor érzed azt, hogy az pont betalál, ezek szuper dolgok, de azért értem meg már bőven olyat, hogy ültem, és süllyedtem volna el valami nagyon
1: Minden volt. Fú, Dániel, meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő? Képzeld, hogy a végén vagyunk, de millió kérdés maradt még bennem.
3: Nem
1: egyet azért még a végére, hagy passzírozzak be.
3: Igen.
1: Színésztől már kérdeztem ezt, uh-huh. De őszintén érdekel nálad, és talán itt most van is helye, hogy nyilván klasszikusokat fogsz október 10-én a Vigadóban uh-huh. vezényelni. Zene, ami összeköt címmel. Szent István filharmonikusokat szívből ajánljuk mindenki figyelmébe. Benne van a pakli, hogy a te darabjaid is ugyanilyen klasszikusokká válnak évek, évtizedek?
3: Adná múlva. Isten!
1: De te gondolsz ilyen? Erre,
3: minden zeneszerző hazudik, aki azt mondja, hogy nem. És okay. Azt mondja, hogy engem nem is érdekel, dehogy nem, mindannyiunkat érdekel, csak az a helyzet, hogy ezt nem mi döntjük el. Uh-huh. Hanem ezt eldönti az idő, a közönség, van olyan, hogy egy előadó dönti el, hogy ő neki ez úgy beakad ez a darab, hogy viszi mindenhova. Simán vannak ilyen hegedű versenyek, amik ezért maradtak fönn. Van olyan zongorverseny, ami ezért maradt fönn, mert egyszerűen egy előadó, aki egy nagyon nagy ívű előadó volt, aki az vitte magával. Vagy egy kermester, aki azt mondta, hogy enélkül a darab nélkül, a maroszéki táncok Toszkalininek nagyon volt köszönhető, hogy ennyire játszott külföldön is. Borzasztóan gondol rá, persze az ember, de viszont, hogyha gondolsz rá, abban a pillanatban akkor téged lefagyaszt. Tehát akkor viszont ott állsz a papír fölött, hogy a saját magadra raksz olyan súlyokat, ami teljesen
1: fölösleges. Megértettem. Innen folytassuk. Nagyon élveztem a beszélgetést.
3: Nagyon köszönöm,
1: hogy itt voltál. Dínyés Dániel, szívből ajánlom mindenkinek, ahol lehet, szeressék, kövessék, és október 10-én találkozunk a Vigadóban. Sok csillogó szempárt kívánok.
3: Legyen így. Amen és alleluja.
1: Csillogni fog. Dánieltől elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: A Schlagerkult.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bárt Jánosnak és Dínyi és Dánielnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat.

0: magatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárta a rendőrség a diplomata útlevelek ügyében indított nyomozást. 10 új tűzoltóautó állt szolgálatba országszerte. Jelentős különbségek vannak a kerületi parkolási rendszerek hatékonyságában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszüntette a budapesti rendőrfőkapitányság a diplomata útlevelek kiadásának ügyében hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az Index azt írja, a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem minősült bűncselekménynek. Az eljárás Tíny István feljelentése nyomán indult, miután egy korábbi minisztériumi belső vizsgálat szerint Szijjártó Péter külügyminisztersége idején sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok és üzleti kapcsolatok révén ismert külföldiek is kaphat diplomata útlevelet. A rendőrség a vizsgálat során azt állapította meg, hogy a vonatkozó jogszabályok széles mérlegelési lehetőséget biztosítottak a külügyminiszternek, és nem merült fel olyan adat, amely szándékos jogsértésre vagy jogtalan előnyszerzésre utalt volna. A kérdéses diplomata útleveleket időközben visszavonták. 10 új tűzoltógépjármű fecskendőt állított szolgálatba a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés részeként beszerzett járművek Kiskunfélegyháza, Orosháza, Szarvas, Miskolc, Kazincbarcika, Csongrád, Moson-Magyaróvár, Debrecen, Mezőtúr és Komárom tűzoltóságán segítik a jövőben a tűzoltók munkáját. Az ünnepélyes átadón dr. Varga Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy az új eszközök nagyobb biztonságot nyújtanak a településeknek és gyorsabb segítséget a bajba jutottaknak. A 4000 liter oltóvizet szállító korszerű járművek tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkárok felszámolásánál és műszaki mentéseknél egyaránt bevethetők. A projekt részeként összesen 56 új tűzoltóautó kerül majd rendszerbe 2029-ig. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A 40. héten az örökítőanyag Budapest központi, Budapest délpesti, északpesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, valamint a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécset, Szolnokon, Tatabányán, Szekszádon és Szegeden volt kimutatható. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Jelentős különbségek vannak a budapesti kerületek parkolási rendszerének eredményességében. A fővárosi önkormányzat számára készített a 2023 és 2026 közötti időszakot vizsgáló elemzés szerint a 6., a 7. és az 1. kerület működteti a leghatékonyabban a rendszert, míg a 14. kerületben az üzemeltetési költségek összességében még a parkolási bevételeket is meghaladták. A tanulmány alapján a belső város részek jelentős előnyt élveznek. A 6. kerületben egyetlen parkoló hely havonta átlagosan több mint 50 ezer forint bevételt termel. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy több kerületben romlott a költséghatékonyság az elmúlt években annak ellenére, hogy a parkolási díjak emelkedtek, miközben az üzemeltetési költségek egy része csökkent. Különleges takarítócsapat is dolgozik a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. A szervezők a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve dinamikus útlezárásokat alkalmaznak, így az érintett útszakaszokat a futók elhaladása után azonnal visszaadják a forgalomnak. A frissítő pontoknál összegyűlő hulladék eltakarításában a Budaszkétese gyorsasági görkorcsolyázói is részt vesznek, akik a takarítógépekkel együtt segítik a gyors rendrakást.

0: Megszakítás. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárta a rendőrség a diplomata útlevelek ügyében indított nyomozást. 10 új tűzoltóautó állt szolgálatba országszerte. Jelentős különbségek vannak a kerületi parkolási rendszerek hatékonyságában. Köszöntöm Önöket, Ortutai

0: Dóra vagyok. Megszüntette a budapesti rendőrfőkapitányság a diplomata útlevelek kiadásának ügyében hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást. Az Index azt írja, a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem minősül bűncselekménynek. Az eljárás Tíny István feljelentése nyomán indult, miután egy korábbi minisztériumi belső vizsgálat szerint Szijjártó Péter külügyminisztersége idején sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok és üzleti kapcsolatok révén ismert külföldiek is kaphat diplomata útlevelet. A rendőrség a vizsgálat során azt állapította meg, hogy a vonatkozó jogszabályok széles mérlegelési lehetőséget biztosítottak a külügyminiszternek, és nem merült fel olyan adat, amely szándékos jogsértésre vagy jogtalan előnyszerzésre utalt volna. A kérdéses diplomata útleveleket időközben visszavonták. 10 új tűzoltógépjármű fecskendőt állított szolgálatba a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés részeként beszerzett járművek Kiskunfélegyháza, Orosháza, Szarvas, Miskolc, Kazincbarcika, Csongrád, Moson-Magyaróvár, Debrecen, Mezőtúr és Komárom tűzoltóságán segítik a jövőben a tűzoltók munkáját. Az ünnepélyes átadón dr. Varga Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy az új eszközök nagyobb biztonságot nyújtanak a településeknek és gyorsabb segítséget a bajba jutottaknak. A 4000 liter oltóvizet szállító korszerű járművek tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkárok felszámolásánál és műszaki mentéseknél egyaránt bevethetők. A projekt részeként összesen 56 új tűzoltóautó kerül majd rendszerbe 2029-ig. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A 40. héten az örökítőanyag Budapest központi, Budapest délpesti, északpesti szennyvíztisztító telepek ellátási területén, valamint a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécset, Szolnokon, Tatabányán, Szekszádon és Szegeden volt kimutatható. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Jelentős különbségek vannak a budapesti kerületek parkolási rendszerének eredményességében. A fővárosi önkormányzat számára készített a 2023 és 2026 közötti időszakot vizsgáló elemzés szerint a 6., a 7. és az 1. kerület működteti a leghatékonyabban a rendszert, míg a 14. kerületben az üzemeltetési költségek összességében még a parkolási bevételeket is meghaladták. A tanulmány alapján a belső város részek jelentős előnyt élveznek. A 6. kerületben egyetlen park lóhely havonta átlagosan több mint 50 ezer forint bevételt termel. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy több kerületben romlott a költséghatékonyság az elmúlt években annak ellenére, hogy a parkolási díjak emelkedtek, miközben az üzemeltetési költségek egy része csökkent. Különleges takarítócsapat is dolgozik a hétvégi 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. A szervezők a budapesti rendőrfőkapitánysággal együttműködve dinamikus útlezárásokat alkalmaznak, így az érintett útszakaszokat a futók elhaladása után azonnal visszaadják a forgalomnak. A frissítő pontoknál összegyűlő hulladék eltakarításában a Budaszkétese gyorsasági görkorcsolyázói is részt vesznek, akik a takarítógépekkel együtt segítik a gyors rendrakást. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Két hét múlva szavazhat a parlament a költségvetés módosításáról. 20 milliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az országos mentőszolgálat. Az első kerületben az Airbnb teljes tiltását támogatja a megkérdezettek többsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten 4 napos ülés szakot tart az országgyűlés. A képviselők többek között költségvetési, gyermekvédelmi és büntető jogi tárgyú előterjesztésekről tárgyalnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A parlament október 19-én szavazhat a 2026-os központi költségvetés módosításáról. A tervek szerint a kéthetes ülésszak több törvényjavaslat vitáját és záró szavazását is napirendre tűzi. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A programot Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára jelentette be a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában készült jelentés bemutatásán. Az alap a pénzügyi támogatáson túl pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi, rehabilitációs és jogi segítséget, valamint lakhatási és életkezdési támogatást is nyújthat. A szolgáltatásokat azok a nagykorúak vehetik majd igénybe, akik 1990 után akár egyetlen napot is a magyar gyermekvédelmi rendszerben töltöttek. Csaknem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat. A szervezet Facebook posztja szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós

0: EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyszámítógépeket vett a mentőszolgálat. A rövidtávú lakáskiadás teljes betiltását támogatja a szavazáson részt vett lakosok többsége Budapest első kerületében, közölte Böröcz László polgármester. A több mint 21 ezer szavazásra jogosult lakos közül 4503-an vettek részt a voksoláson. A szavazók 58,6%-a teljes tiltás mellett döntött. A budavári önkormányzat a lakossági véleményeket és a készülő hatástanulmány eredményeit figyelembe véve kezdi meg a helyi szabályozás kidolgozását. Erre azért van szükség, mert az év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A rendelet tervezet várhatóan novemberben kerülhet a képviselőtestület elé. Megtört Budapest évek óta tartó fölénye a rövidtávú lakáskiadás piacán. Friss adatok szerint a fővárosban csökkent az Airbnb jellegű szálláshelyek száma, így lakosság arányosan már Prága számít a régió vezetővárosának. A visszaesés hátterében a 6. kerületben bevezetett tiltás, valamint az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium állhat. Bár a fővárosi szállások forgalma továbbra is kiemelkedő, a korábbi gyors növekedés megtorpant, és több kerület is a rövidtávú lakás kiadás további szigorítását fontolgatja. Rövidített útvonalon a Határút és a Szarvassárda tér között közlekedik az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt. 50-es jelzéssel pótlóbusz jár majd a Szarvassárda tér és Pest-Szentlőrinc Béketér között. Megérkezett Budapestre az első új hosszú kaffillamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos kaffflotta része, ebből a változatból összesen 5 érkezik a fővárosba. Az 56 méter hosszú járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, ahol a már jól ismert hosszú kafok újabb generációját képviselik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en. Sláger

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében, mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó egészségügyi reformprogramot jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Összehangoltakarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. 10 napon át várja a vendégeket az Őszatányéron programsorozat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átfogó egészségügyi reformokat és azonnali intézkedéseket jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca vezető szerint a kormány évente mintegy 500 milliárd forinttal növeli az ágazat forrásait. Október 15-én elindul a várólista csökkentési program, valamint a betegelégedettségi platform, amelyen a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást. Januártól egy független betegbiztonsági hatóság is megkezdi működését, amely az ellátás minőségét vizsgálja majd. A tervek között szerepel a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogköre visszaállítása, a háziorvosi rendszer megerősítése, valamint az állami és a magánegészségügy viszonyának újra szabályozása is. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata csütörtök kora délután vált elérhetővé az interneten, emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. A nyomtatott kiadás jövő csütörtökön kerülhet az olvasók kezébe. Összehangolt takarítási és ellenőrzési akciót tartottak a Lehel téren és környékén. A budapesti közlekedési